0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

zenékkel töltjük a csütörtök hajnalunkat itt a Petőfin, ahol minden magyar. Az előbb a Dreamflow-tól hallottad a Kezem a kezeden című dalát. Itt van a Bonifácok napja, nagyon boldog névnapot nekik így május 14-én csütörtökön, és a születésnaposoknak is természetesen sok-sok boldogságot. Úgy tűnik, hogy a mai a szabadalmak napja, mert hogy 173 éve Gail Borden feltaláló szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét, illetve 164 éve Adolf Nikol Svájcban szabadalmaztatta a koronográfot, a stoppenórás időmérő szerkezetet. Na és te szabadalmaztattál ma valamit? Ha nem, viszont van bármi említésre méltó esemény, vagy valami miatt fontos neked május 14-e, nyugodtan hozd meg velem. Ha szeretnéd, SMS és Viber számunk 0630303380. Most jön a Firkin csapata az idei dalmezőnyéből a Petőfire. Ez a Csak annyit mondanék.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Érdemes ma is jól felöltözni, főleg a reggeli órákban, mert hogy kifejezetten hidegen indul a nap. Most hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, de aztán napközben 19 és 23 fok közötti maximumokat mutathatnak a hőmérők, ami mindenképpen jó hír. Viszont esernyő legyen nálad, bár igaz, hogy csak záporok fordulhatnak elő, és az is inkább az északnyugati határ közelében, azért nem árt elővigyázatosnak lenni, főleg az előző napok után. Ami viszont biztos, hogy a hétvége igazi tavaszias időt tartogat, az évszak mindenféle szeszélyével együtt lesznek majd záporok, erősebb széllökések is előfordulhatnak, de mindezek mellett kellemes, tavaszias, sőt, koranyárias hőmérsékletekre készülhetünk. És ha már így az időjárás bűvöletében vagyunk, akkor mindjárt itt lesz a napfonattól, mint a zápor, de előbb a Nem vagyok az apád jön, és a szél. Itt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsor ajánló után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megy tovább a csütörtök hajnalunk, rengeteg jó hazai zenével itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, jön mindjárt Takács Eszter, de előbb az Ice Boys-os srácok hozzák el nekünk a 80-as évek hangulatát, ez már is az esztelenül fiatalom. Tarts velem!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag

0: magam rá.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A csütörtök hajnalunkban Gábor Márko érkezik. Az ő nevét sokan a Sztárban Sztár leszek műsorból ismerik, de mostanra nem csak a színpadon, hanem az életben is főszerephez jutott. Bizony, mert hogy apuka lett, szemtelenül fiatalon, mindössze 24 évesen született meg kisfia Milán. Párja a szintén színész énekes Betz Bernadett, akivel történetük akár egy romantikus film forgatókönyve is lehetne. Bernadett ugyanis épp egy hosszú kapcsolatból lépett ki, amikor újra találkozott Márkóval, korábbi osztálytársával az Operett Színházból. Aztán elég volt pár közös próba, és minden a helyére került. Jött a szerelem, a család, és persze a közös színpadi élmények is. Az idei dalban is találkozhattunk velem. Jön Gábor Márko és a Fel kéne nőni, a Petőfi.

Csütörtök hajnalban is hazai kedvencekkel, különlegességekkel találkozhatsz itt a Petőfin, ahol minden magyar. Nem sok csapat mondhatja el magáról, hogy a lemezbemutató koncertje egyben a búcsú koncert is, szóval nem csoda, ha a közönségnek igencsak felemás érzése volt, de a Britney Spears Skin bizony így járt. Az urak 2019-ben álltak össze, és főleg a dark pop, rock, metal vonalon mozogtak, több tehetségkutatóban is feltűntek, míg végül összeállt életük első lemeze. Közben viszont úgy alakult, hogy a tagok közül többen is másképpen képzelték el a jövőt, ezért közös megegyezéssel szétváltak útjaik. A Britney Spears Skinnel megyünk tovább most a Petőfi, ez a Magányhoz. Minden.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Program

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megállíthatatlanok a hazai kedvencek, különlegességek csütörtök hajnalban is itt a Petőfin. Május 14-e van. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Jön majd nem sokára a Negál, de előbb a csajodat hozom. Ez a Hogy hívjalak téged? Tarts velem!
1: Itt egy újabb óra.

0: Ez egy gyönyörű hercegnő.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szépen lassan aktuális lesz a szúnyog kérdés így nyáron, úgyhogy beszélgessünk a szúnyogokról és az elűzésükről, mert hogy nyáron már egyre többen keresnek a hagyományos szúnyoghálónál egyszerűbb, modernebb megoldásokat a szúnyogok ellen. Az egyik legnépszerűbb újdonság a mágneses szúnyogháló függöny. Ez egy középen nyíló textilháló, amit mágnesek zárnak vissza magától, így nem kell külön behúzni vagy cipzárazni. A felszerelése is egyszerű, többnyire fúrás nélkül, ragasztós tépőzárral rögzíthető az ajtó keretre, ezért albérletben is gond nélkül használható. Kifejezetten praktikus erkély ajtóknál, terasz kapcsolatos nappaliknál vagy olyan otthonokban, ahol gyakran kibejárkálunk, akár kis állatokkal is. A másik meglepően hatékony, mégis sokszor alulértékelt eszköz a ventilátor. A szúnyogok ugyanis gyenge repülők, és az erősebb légáramlat megnehezíti számukra a mozgást, a leszállást és a célzást is. Magyarán egy egyszerű ventilátorral már érezhetően csökkenthető a jelenlétük egy szobában, vagy akár a teraszon. Úgyhogy milyen tippekkel indulunk neki a nyárnak szúnyogok ellen. Most pedig jön a Tigris Sophie, ami a tudósok és a 3 éve feloszlott Richard Gere tagjaiból állt össze. Ez a Gyere fel hozzám, a Petőfi.

Éjjel a Petőfi Rádió.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az elmúlt évek egyik legnagyobb rockzenei siker sztoria egyértelműen a szeghalmi Mádfield csapatához köthető. A 2019-es Sárét című bemutatkozó albumuk a Mahasz albumeladási lista 12. helyén nyitott, majd fonogramdíjat nyert az év hazai hard rock vagy metal albuma kategóriában. Aztán egy évvel később a Kelet népe című albumuk a Mahasz albumeladási lista 4. helyén nyitott, a Hammerworld magazin februári hangpróbájának 3. helyén végzett és 9 pontos kritikát kapott. A zenekar közben körbe turnézte az országot a Nomáddal és a Landerkills-szel, és olyan nagy rajongó tábort verbúváltak, hogy 2020 második felétől már önállóan is tudnak koncertezni hazánkban. Sőt, mi az, hogy ott lesznek május 16-án Gyöngyösön, 24-én Várpalotán, és egészen szeptember közepéig sorolhatnám. De nem teszem, inkább nézd meg a Mádfield csapatának Facebook oldalát, ott van a teljes nyári menetrend. Most pedig ők jönnek ide a Petőfire, ez a Napfénytenger.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hazai zenékkel vágunk neki a csütörtökünknek, május 14-e van, jó reggelt, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, ebben az órában pedig találkozhatsz majd többek között a Bendáttal, akik Szőcs Rennyivel jönnek, itt lesz a Storium is, de a kezdés a Bált csapatáé, ez már is a Tell Me.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt! Ma is jövünk élő stúdiókoncerttel. Mákatához 13 órakor érkezik egy újabb csapat, méghozzá a Fényhozó, akik élő koncertet adnak nálunk. Ezt követheted itt a Petőfi Rádióban, a Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon is. Aztán holnap, az utolsó hétköznapunkon, vagyis pénteken a The Riverside Soul csapata érkezik hozzánk. Így készülj! Ha esetleg lemaradtál a korábbi koncertekről, a Petőfi Rádió YouTube csatornáján megtalálod mindet. Itt a Petőfin pedig rengeteg jó hazai zenét találsz csütörtökön is. Horányi Júli és Fischer Norbi párosa érkezik a folytatásra. Ez a Sosem elég. Jó reggelt!

0: Petőfi Rádió.
1: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Egyre több lesz ma már a napsütés, számíthatunk tavaszias hőmérsékletekre. 19-23 fok környékén alakulnak a maximumok, viszont a hajnal, ahogy azt az elmúlt pár napban megszokhattuk, hűvösebb. Ilyenkor 1 és 9 fok környéki értékeket mutatnak a hőmérők. Öltöz fel jól, ha mostanság indulsz útnak, aztán állítólag a hétvégén már kellemesebb hőmérsékletek lesznek napindításkor is, viszont esernyőre szükségünk lesz, úgyhogy ne tedd el még, mert a következő napok is tartogathatnak záporokat, zivatarokat. Ennek persze a természet örül, úgyhogy örüljünk mi is. Legyen nagyon szép a csütörtököd a Petőfin, rengeteg jó hazai zene társaságában. Itt is van a New Level Empire és a Groove House együtt, ez a Miért lettél már?

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. 6 órakor jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Habóczki Máté kollégám is, mert hogy indul a Halló Magyarok. Sok hasznos infóval és rengeteg jó hazai zenével erre készülj. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, legyen szép a csütörtököd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál
1: Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Többnyire napos időre számíthatunk. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. Hamarosan lejár az eszi a bevallás határideje.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-esen Budapest felé Tata és Tatabánya között időszakos torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívül itt lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök megerősítette, hogy ma délelőtre berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumban a Kárpátalját ért orosz drón támadás miatt. Beszámolt arról is, hogy meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. A kormányfő bejelentette továbbá, hogy a súlyos aszály miatt a gazdákat segítő Viszmajor helyzetet hirdet a kormány. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Ezt is közölte Magyar Péter ópusztaszeren. A kormányfő jelezte azt is, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A köztes három napban pedig előbb Lengyelországban, majd Ausztriában tesz hivatalos látogatást. Idehaza megkezdődött az aszbesztel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záró réteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Közben Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy a helyszínre utazik ma, és az egyik legsürgető feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Kevesebb mint egy hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. Az adóhatóság kommunikációs vezetője emlékeztetett, érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzbölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 18-23, késő este 10-15 fok között alakul. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt és jó ébredezést kívánok így május közepéhez közeledve. Indul a csütörtök reggelünk, hiszen elmúlt 6 óra, ez a Halló Magyarok 2026. május 14-e a mai dátum. Elsőként a Solwave csapata vár ránk. Kezdünk az ellentétre.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Petőfi Rádióban.
1: Ma délután a veszprémi kötődésű fényhozó zenekar vár ránk. Egy akusztikus trióról van szó, amelynek gyökerei a helyi underground és metal szintérhez kötődnek, de hangzásukban egy sokkal lágyabb, érzelmesebb vonalat képviselnek. Saját meghatározásuk szerint szemlehúnyós, mosolygós, akusztik pop metalt játszanak. Ez a gyakorlatban akusztikus hangszeren előadott dallamos, gyakran elgondolkodtató szövegvilágú zenét jelent. Egy órától a koncertet élőben láthatod, illetve hallhatod Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon egyaránt. Május 21-én pedig hallhatjuk majd a Zaporozsesz újdonságát, amit Mezőmisivel közösen készítettek. Ezúttal viszont még a Movie Star szól, itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió minden magyar az Intim Torna illegál csapatának zenével érkezünk fél héthez. Ez a hely a hazám, és hazánkban éppen 100 évvel ezelőtt született Fésűs Éva, Kossuth Díjas meseíró, költő, még 1926-ban Cegléden, 95 évvel ezelőtt pedig Huszárik Zoltán, Balázs Béla és posztumusz Kossuth Díjas filmrendező, érdemes művész, róla még bővebben is lesz szó ma a Halló Magyarokban. Egyébként pedig áldozó csütörtök napja, a mai, a húsvét utáni 40. nap, ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus mindemenetelét. Fél hét van, úgyhogy érkeznek a legfrissebbek további információk, aztán pedig válok vissza a Magna Cum Laude csapatával, de ha már áldozó csütörtöknél tartunk, ne feledd, hogy Mező Misivel a Jézus és epizódjait megtalálod a Mediaclicken. Lehet, hogy eltört, ezzel megyünk tovább a hírek után itt a Petőfi.
1: Lehet, hogy eltört, hogy valahol elszakad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Többnyire napos időre számíthatunk, dróntámadás érte Kárpátalját, hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Az M6-os autópályán az Iván-Dárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet lezárták burkolatfelújítás miatt. A határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelyen lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: A háború kitörése óta legsúlyosabb orosz légicsapás sorozat érte Kárpátalját tegnap a délutáni órákban. Az oroszok délelőtt indítottak légicsapás sorozatot több hullámban ukrajnai területek ellen. A légvédelem legkevesebb 200 drónról számolt be. Hárman meghaltak, többen megsebesültek. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és ma délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Orbán Anita elmondta, a kabinet figyelemmel kíséri az eseményeket, és tájékoztatni fogja a közvéleményt.
5: 5 drón becsapódásáról tudunk, 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, 1-1 pedig egy-egy településen szorványosan. A Szolyvai az egy vasútállomásnak a transformátorát élte, és az Ungvári pedig egy ipari létesítményt. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a főkonzulunkkal, többször beszéltünk vele telefonon, és tájékoztatást kértünk az ottani helyzetről. A támadást mélységesen elítéljük.
4: Elítélte az orosz támadást a köztársasági elnök is. Sólyog Tamás közösségi oldalán azt írta, imádkozik a kárpátaljaiakért, és mindent meg kell tenni azért, hogy a háború véget érjen.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az asszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. Mindössze egy hónappal a választás után megalakult a Tisza kormány. A rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a voksolás után ilyen rövid idő alatt felálljon az új kabinet. Magyar Péter miniszterelnök korábban többször is arról beszélt, szeretné főként a felfüggesztett uniós források megszerzése miatt, ha a lehető legrövidebb ideig tartana az átadás-átvételi időszak. Nem költözik az állami rezidenciára, ezt közölte Magyar Péter közösségi oldalán. A miniszterelnök úgy fogalmazott, maradok abban a budai házban, ahol a gyermekeim otthon vannak. Hozzátette, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert autót használja majd. Azonnali hatállyal leállítják a védett erdők kitermelését, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást annak érdekében, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet érvényesüljön. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve rendelettel, majd a múlt év közepétől törvénnyel engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú, természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Évente 5-600 milliárd forint plusz kiadást jelentenek az új kormány nyugdíjemelési tervei, mondta a Krónikának Süle-Szigeti Bulcsú szakértő, aki szerint ezt felér plusz egy havi juttatással. Az Kármán András pénzügyminiszter közölte korábban, hogy rendkívüli nyugdíjemelést kapnak a havi 120 ezer forintnál kevesebb ellátásra jogosultak. A 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjak esetében sávos emelést alkalmaznak. Megtartják a 13. és a 14. havi juttatást, és szép kártyát is kap a legtöbb nyugdíjas.
6: A 13. havi nyugdíjnak, meg a 14. havi nyugdíjnak is a kifizetése azt igényli, hogy más adóbevételeket is átcsoportosítson a kormány, és ezekből fizesse ezeket a plusz juttatásokat. Elméletileg ugyanezzel a módszerrel operálhatnak a TISZ-nak a további intézkedéseinél is, tehát ezt a nyugdíjas szép kártyát is lehet, hát ha nem is nyugdíjjárulékból, de valamilyen más adóbevételből finanszírozni. Viszont ez egy nagy ballaszt a költségvetésnek, tehát ez egy nagyon jelentős tétel, és ha megígérik, akkor onnantól kezdve minden évben fizetni kell, tehát ez beépül a kiadások közé, és jelentősen megemeli a nyugdíj célú kiadásokat.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Megérkezett Pekingbe az amerikai elnök Donald Trump, a többi között a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a kereskedelmi megállapodásokról és az iráni helyzetről tárgyal majd kínai kollégájával. Elutazás előtt azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Az iráni kikötők blokkádja szerinte sikeres. Súlyos állapotban van az a francia állampolgár, akinél kimutatták a hantavírus fertőzést. A 65 éves nő is a holland Hondius óceánjáron kapta el a fertőzést. Az utasok közül eddig 3-an életüket vesztették, 11-en pedig megbetegedtek. Közben az egyik holland kórházban, ahová az óceánjáró egyik fertőzött utasát szállították, az intézmény 12 dolgozóját karanténba helyezték, mert nem az előírásoknak megfelelően kezelték a betegek mintáit.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje. Május 20-áig lehet beadni az 1+1% felajánlásáról szóló nyilatkozatot, és addig lehet az adóhivatalhoz be nem érkező adatokkal módosítani a bevallás tervezetét is. Írta fel a figyelmet az adóhatóság kommunikációs vezetője. Linzmeier Szilvia elmondta, ilyenek például az eddig nem érvényesített kedvezmények, illetve az ingatlan eladásából vagy kiadásából befolyt pénz. Hozzátette, a befizetendő adót is a bevallási határidőig kell rendezni, különben késedelmi pótlékkal kell számolni, és az 1+1%-os nyilatkozat sem lesz érvényes.
7: Az, aki nem tudja befizetni, annak is nagyon könnyű dolga van, mert magában a személyi jövedelemadó bevallásban is van lehetőség részletet kérni. Ez nagyon egyszerű, mert maximum 12 havi részletet lehet kérni, és igazából csak be kell írni a hónapok számát, és aki ezt az utat választotta, már rendezte is az adóját, hozzátéve, hogy minden hónapban fizetni kell majd, erre érdemes odafigyelni. Ebben az esetben nincs késedelmi kamat, számítás, és az 1%-os nyilatkozat is érvényes.
4: Zalaegerszegen is intézkedniük kellett a szakembereknek aszbesztszennyezés miatt. Takarófóliával terítették le a Kisfaludi Mártírok útja parkolót, ide került ugyanis az osztrák bányákból rendelt veszélyes kőzúzalékból.
8: Május 22-éig ígértek egy újabb vizsgálati szakaszt, hiszen itt most már több helyszín is érintett lehet annál, mint ami eddig kiderült. Ez a parkoló biztos, illetve két utca Zalaegerszegen, illetve magánházak, amik érintettek lehetnek. A kormányhivatal folyamatosan várja a bejelentéseket, illetve egy tűzéptelep is jelezte, hogy vásárolt abból a kőzúzalékból, ami az osztrák bányából érkezik. A város segítséget kért az országgyűlés képviselőtől, így Nagy Mártával már egyeztettek az ügyben, és várják a fejleményeket.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Ismét illegális gyümölcsárusokat értetten a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedés súlyos minőségi hibák indokolták, emellett az árusok nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél helyenként megerősödik, napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: Petőfi Rádió. Sport.
9: Újabb két magyar érem született a taekwondo Európa-bajnokságon. Visszavonul Ferenc Csaba, a körmendi kosárlegenda. A Honvéd jutott a férfi vízilabda OB1 döntőjébe. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Az Inter nyerte a labdarúgó olasz kupát, miután a Rómában rendezett döntőben 2-0-ra legyőzte a Láció együttesét. A milánói együttes története 10. kupa győzelmét ünnepelhette. Megnyerte a francia labdarúgó bajnokságot a Bajnokok Ligája címvédője, a Paris Saint-Germain. A budapesti döntőbe is bejutó PSG a Lens csapatát győzte le idegenben 2-0-ra, ezzel biztosítva 14. bajnoki címét. Kiegyenlített a Honvéd a Fehérvár ellen a férfi kosárlabda NB1 5. helyéért zajló párharcában. A budapesti együttes 79-73-ra legyőzte az Albát, ezzel 1-1-re módosítva a két együttes csatáját. Szoros küzdelemben kapott ki 68-63-ra a Szeged hazai pályán a Kecskeméttől, míg 92-81-re nyert az ETL házigazdaként az NKA Pécs ellen. A legnagyobb győzelmet az oroszlán nyert el, amely 123-87-re múlta fölül a körmendet. Visszavonul Ferenc Csaba, a körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda szerdán jelentette be, hogy az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a körmend színeiben, amely klubrekordnak számít. Drámai csatában ismét kikapott a BVSC, a Honvéd lesz az FTC ellenfele a férfi vízilabda OB1 döntőjében. A Honvéd a párharc második meccsét is megnyerte, miután hazai medencében 13-12-re legyőzte a zuglójakat. A BVSC a Szolnokkal vívja majd a bronz párharcot. A magyar jégkorong válogatott a világbajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzésén 3-1-re kikapott Kanadától Svájcban szerda este. Összességében a mutatott teljesítmény bíztató a számunkra szombaton rajtoló A-csoportos világbajnokság előtt, amelyen a magyar csapat első ellenfele Finnország lesz. Patakfalvi Luca bronzérmes lett a nők 57 kg-os kategóriájában a taekwondósok müncheni Európa bajnokságán. A szerdai nap másik magyar szereplője az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa bajnok Szalim Omar Gergely szintén bronzéremmel fejezte be a müncheni kontinens viadalt. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Petőfi Rádió minden magyar, a Kovaszki meg a Vega csapatával érkezünk 7 órához, és azt viszont megítélhetjük, hogy a fagyos szentek idén kitesznek magukért. Bonifác napja van, isteneltesse mindenkit, aki névnapot ünnepel. A fagyos szentekkel az a helyzet egyébként, hogy nem éppen kellemes körülmények között hunytak el, és hát ezért haragszanak ránk emberekre, és évről évre visszajönnek, hogy bosszantsanak bennünket. Hát idén az agrárágazatban sajnos ez nagyon jól sikerült, igaz nem nekik, hanem már korábban, viszont több vidéken is azt tartották, hogy ha az időjárás felhőtlen, akkor jó bortermés várható. Esőt várnánk leginkább a földekre, hát mindjárt hallhatjuk, hogy ma mire számíthatunk. Zenei kedvencek közül majd az Imágó Mundira, ez biztos, jön a 20, hamarosan a Petőfi.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.
8: Itt sem lehet nyugalmunk.
7: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
9: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
10: És ez még csak a bemelegítés.
9: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Többnyire napos időre számíthatunk. Masszív drón támadás érte Kárpátalját. Megvan a Liszt piknik új időpontja.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M1-esen Budapest felé Tata és Tatabánya között, valamint Bicskénél időszakos torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
11: A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A megye légterébe összesen 11 harci drón lépett be, melyek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az asszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel. A jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. megkezdődött az azbesztel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záró réteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Vajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma a helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt június 7-én tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket.
10: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet napközben általában 18-23, késő este 10-15 fok között alakul. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
10: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
10: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, ez a Halló Magyarok. 2026. május 14-e van, csütörtök, május 16-án pedig jön majd a Corexpo, az órában erről is bővebben. Kezdés ezúttal az Imágó Mundival, szól a húz!
1: Itt egy újabb óra,
10: kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyol.

a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj.

0: Otthon, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Úton, az iskolába, óvodába ma is, és közben talán bele sem gondolunk, hogy vannak olyan gyermekek, akiknek az első nagy út, az életkezdés nem is annyira nagyon egyszerű. A koraszülöttekért országos egyesület ingyenes szakmai és családi napot tart május 16-án Budapesten. A Corexpo nevű ingyenes program a koraszülésben érintett családok számára kínál egyedülálló, komplex szakmai és közösségi élményt. A május 16-ai rendezvény célja változatlan olyan közös teret teremteni, ahol a családok közvetlenül találkozhatnak szakemberekkel, kérdezhetnek, tanácsot kérhetnek, miközben egy támogató közösség részévé válnak. Azonnali ingyenes, teljes spektrumú szakmai tanácsadást kínál közösségi környezetben, ahol a családok nem maradnak egyedül a kérdésekkel. A 2026-os eseményen ismét széles szakembergárdával várnak, korai fejlesztéssel, terápiával, mozgásfejlesztéssel, hordozással, elsősegéllyel és számos más területtel foglalkozó szakemberek állnak rendelkezésre. Na, a szakmai programok mellett pedig a gyerekeket játszó és fejlesztőház, arcfestés és pihenősarok is várja, úgyhogy a rendezvény tényleg egy valódi családi nap. Az esemény a koraszülésben érintett családok számára ingyenesen látogatható, az információkat megtalálod a rendezvény hivatalos oldalán. Egyébként egy fontos témában podcast is indult, mindjárt erről is bővebben, de most vár ránk az Anima Sound System csapata, akik május végén ott lesznek majd a zsidó kulturális napokon Debrecenben. Ez a Crossroads, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. A Platon Karatev zenéjét hallgattuk, ez volt az Odaér, ezzel pedig ideérünk 7:30-hoz, úgyhogy már is jönnek a legfrissebbek. Aztán szóba kerül majd egy olyan podcast is, ami a hallássérült gyermekek fejlesztése kapcsán indult. A hírek után szuper sztereóékkal várnak vissza. Jön a Bent a neved, mindjárt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos időre számíthatunk, megjelent a kormánytagok feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet. Ellopták egy szent koponyáját Csehországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A reggeli erős forgalom miatt az M1-esen időszakos torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon Komárom és Tata között, valamint Óbarok térségében is. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőttre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Hópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel. Éjjel a magyar közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. Pekingben tárgyal ma a kínai elnökkel Donald Trump. Az amerikai elnök a kínai politikai élet központjának számító nagy népi csarnokba szervezett találkozón pedig várhatóan a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról, kereskedelmi kérdésekről és technológiai együttműködésről egyezte Xi Jinpinggel. Vezetőváltási eljárás kezdődik ma a brit kormányfővel szemben. Keir Starmer kihívója Wes Reading egészségügyi miniszter. A miniszterelnök távozását egyre erősebben követelik azóta, hogy a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Ellopták egy 13. századi cseh szent Lembergis Gyiszlává koponyáját egy észak-csehországi bazilikából. A tolvaj az esti mise előtt törte be az oltár üvegablakát, kivette a koponyát, amelynek koronáját a helyszínen hagyta. A rendőrség a lakosság segítségét kéri, a prágai érsek pedig arra kérte az elkövetőt, hogy adja vissza a szent maradványait.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet napközben 18 és 23 fok között alakul. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

tudom igazán, hova tűnt el a határ. Felkapott az ár, ki lesz ki haza talál. Más lett ide kevés, a vértől vörös a kés, hátba szúrt halál.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ez volt a Follow the Flow és a régi mese. Jó reggelt kívánok, 7 óra 42 perc a pontos idő. Ahogy említettem korábban, hétvégén rendezik a Korexpót Budapesten, a Koraszülöttekért Országos Egyesület pedig kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a koraszülésben érintett családok ne csak anyagi vagy fizikai támogatást kapjanak, hanem olyan hiteles szakmai segítséget is, amely a mindennapi élethelyzetekben is kapaszkodót adhat számukra. Az Egyesület évek óta készít hiánypótló tematikus beszélgetés sorozatokat, amelyek során emberek és érintett szülők segítségével járnak körbe egy-egy fontos témát közérthető és gyakorlatias módon. Legújabb podcast sorozatuk ezúttal a hallássérű gyermekek fejlesztéséről, a korai felismerés jelentőségéről és az érintett családok támogatásáról szól. Hogy mit jelent hallássérű gyermeket nevelni, hogyan jut el egy család az első gyanútól a diagnózisig, milyen fejlesztési lehetőségek állnak rendelkezésre, és hogyan segíthető a gyermekek kommunikációs és szociális fejlődése, hogyan lehet egy ilyen élethelyzetben a szülőket is támogatni. Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ az új beszélgetés sorozat, amelyben szakemberek és érintett szülők osztják meg a tapasztalataikat a korai fejlesztésről az intézményi lehetőségeken át egészen a családok lelki támogatásáig. Az epizódokat ingyenesen megtalálod a Koraszülöttekért Országos Egyesület hivatalos weboldalán. Érdemes böngészni, tájékozódni ebben a témában is. Na, a Unicode pedig szombaton majd megtalálod Jászdon, a következő pillanatokban pedig országszerte a Petőfi hullám hosszain. Ez a Hiszed vagy sem? Egy nagy kedvenc 2010-ből. Itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7:56 a pontos idő a Balkán VIP zenét, akikkel akár a művészetek völgyében is találkozhatsz júliusban. Most szombaton pedig gyermekfoglalkozásokkal, neves művészek és növendékek koncertjével találkozhatsz Budapesten, a Zeneakadémia szabadtéri nyílt napján, a Liszt Piknik rendezvényen, emellett a gyermekeknek szóló Liszt Kukacok Akadémiája, nyereményjátékok, street food sátor is fel a Zeneakadémia épülete előtt. Hát a reggelihez jó étvágyat kívánok, akár street food, akár más, és akár még otthon, akár autóban, vagy már munkahelyen fogyasztod. Jó reggelihez pedig szól a Blaha Louisiana 8 után, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Itthon. Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program, vagy szívesen ajánlanád másoknak is, küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket. A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.

0: Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 grammos passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
4: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
4: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
4: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
4: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
5: Ez a Petőfi Rádió.
7: Többnyire napos időre számíthatunk. Megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. Földrengés volt Nagykanizsán.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M1-esen több kilométeres dugó alakult ki Budapest felé Komárom és Tata között, valamint Óbarok térségében is. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
7: A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. A megye légterében összesen 11 harci drón lépett be, melyek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás átvétel. Éjjel a magyar közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. Országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel ma. A szervezet feladata a 12 területi igazgatóság munkájának összehangolása és az új vízmegtartási intézkedések bevezetése lesz. A cél az, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban, közölte Gacsály József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese ópusztaszerem. Kevesebb mint egy hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. Az adóhatóság kommunikációs vezetője emlékeztetett, érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzbölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földmozgást, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet napközben 18 és 23 fok között alakul. Részletes híreink a hírodó.hu oldalon olvasható.
0: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra folytatódik a Halló Magyarok a Magyar Kedvencek Társaságában. 2026. május 14-e van, egy csütörtöki napon vagyunk. Elsőként a Blaha Louisiana vár ránk ebben a 60 percben. Szól a Sokat Bír!
5: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Az ID Mafia biztosította a mosolyt és a lelki támogatást a reggeli kávé mellé. Pénteken pedig érkezik az újdonság, amit Beethovenval készítettek. Jó reggelt kívánok, 8 óra 17 perc a pontos idő. Ismét Magyarországra figyel a nemzetközi kerékpársport. Tegnap elkezdődött a Tour de Hongrie. A nyitószakasz Tim Merlier nyerte a legjobb hazai bringást, illető fehér trikót. A magyar válogatott Kárpáti Bálint vehette fel. A második szakasz ma 206 kilométert tartogat Szarvas és Paks között. A közvetítés 12 óra 45 perctől láthatod az N4 Sporton és az N4Sport.hu-n, 18.30-tól pedig az Apri Tourta webben. Mindenről hamarosan még bővebben is lesz szó. 18 órától férfi kézilabda válogatottunk, VB-selejtezőt játszik Szerbiában. A találkozót szintén élőben nézheted a sportcsatornán. A női U17-es labdarúgó Európa-bajnokság elődöntőjét az N4Sport.hu-n láthatod Franciaország, Norvégia között. Utána a 17 órától osztályozót játszik Anglia és Lengyelország, a második elődöntőt pedig a Duna World is közvet 19 órától Németország Spanyolországgal méri össze tudását. Kellemes időtöltést, jó szurkolást, szórakozást kívánok a sporteseményekhez is. Hát nemrég egy jó kis esemény volt a Budapest Parkban is, az Ivan and the Parazon részvételével, és hamarosan majd a Belfesten is játszanak itt Budapesten, no meg aztán június elején Balaton akaratjára is ellátogatnak. A következő percekben ők zenélnek nekünk. Itt a Take My Hand, a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: csak. Induljon rutinból, jól a napot.
1: A konyha hullámvasútja repített minket 8:30-hez. Jó reggelt kívánok! Az idei Tour de Hongrie is tartogat némi hullámzást. 12 kategorizált emelkedő szerepel az útvonalban. Az egyetlen első kategóriás kaptató a pécsi befutó lesz majd. Mindjárt bővebben a mai etapról, de előtte még a Turbo is mutatja az irányt. Mindjárt itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos időre számíthatunk, óriási a dugó az M1-esen. Nevelőszülői képzést indít a Máltai Szeretetszolgálat.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Munkavégzés miatt az M1-esen Budapest felé több helyen jelentős torlódásra kell számítani. Bábolna előtt több mint 5, Tatabánya és Szárliget között közel 10, majd Biatorbánynál is 4-5 kilométeres dugóra készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. A megye légterébe összesen 11 harci drón lépett be, melyek többségét sikerült lelőni, sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és a fiataloknak járó adókedvezményeket, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Közölte azt is, hogy visszavásárolták a külföldiektől a repteret és az energiacégeket. Az ország aranytartalékát pedig 3 tonnáról több mint 100 tonnára emelték. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel. Éjjel a magyar közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. Azonnali hatállyal leállítják a védett erdő kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, jelentette be Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve rendelettel, majd a múlt év közepétől törvénnyel engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú, természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalin feladata az lesz, hogy tudományos és szakmai alapokon a civilekkel együttműködve újítsa meg a hazai természetvédelmet. Nyíregyházán indítja a következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat honlapján.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől már néhol keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet napközben 18 és 23 fok között alakul. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Nem veszem észre direkt, hogy számoszak cégizem, simogatlak, nyugi takarok, változtam, pihe könnyű az egyedi lét, az egyedi lét, az egyedi lét.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Hajszál pontosan 3.49, jó reggelt kívánok a Honeybee zenét, akik pénteken Debrecenben játszanak majd. Az észak-keleti országrész helyett viszont irány most a dél-keleti országrész, hiszen a Szarvas és Paks közötti 206 kilométeres szakasszal folytatódik ma a Tour de Hongrie. Egy újabb város debütál tehát házigazdaként. A Szarvasi Vízi Színház méltó hátteret biztosít az első szarvasi szakasz rajthoz. A Holdkörös partján az Arborétum szomszédságában egy kisebb lassú rajtkört is megtesz majd a mezőny, mielőtt Békés-Szent András irányába elhagyja a várost és nyugat felé veszi az irányt. Három gyorsasági részhajrát követően Kalocsánál szedik át a Dunát. A szakasz fináléjában pedig előbb a verseny első kategorizált emelkedője, majd egy helyenként 7%-os meredekségű paksi utolsó kilométer nehezíti a sprinterek dolgát. Paks második alkalommal látja vendégül a körversenyt, és célállomásként újoncnak számít, úgyhogy mindenki számára újdonság lesz az Új Templom utca és a Kishegyi út rövid, de meredek kaptatója. A rajt 13 órakor lesz a Szarvasi Vízi Színháznál, a befutót pedig nagyjából 17:30 környékére várják Pakson a Kishegyi úton. A mai szintemelkedés 338 méter. Természetesen az útvonalon lezárás is várható majd, erről mindjárt bővebben. No de most várnak ránk a magyar kedvencek, mindjárt a Bőröndös és a Vergődni mint halálig, ez pedig a Pilvaker és a Föltámadott a tenger. Itt a Petőfi.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Kiborult poharak, nyitott terasz ajtó. Őről a kávé, nyílik a szem az ajtó.

0: műsorvezető, Habóczky Máté.
1: Jó reggelt kívánok, 8.56 a pontos idő, ez volt a Kaca és az Ahogy Szeretném. Ahogy említettem, Szarvas és Paks között halad ma a Tour de Hongrie mezőnye, kezdetben az M44-es autóton lakitelekig, majd alsóbrendű utakon kiszállás és kiskörös érintésével. Ezt követően Kalocsára érkezik a karaván, ahol az 51-es főútra hajtanak fel, majd átkelnek a Dunán, aztán Fogtő és Dunaszentgyörgy következik, ahonnan bekötő utakon közelítik meg Paksot. A Dunahídnál hosszabb lezárás várható, valamint Pakson, különösen a Nagydorogi út és a Kishegyi út környékén jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. A verseny közben rendőri irányítás mellett lehetőség lesz az útvonalat keresztező forgalomra, a szervezők pedig kérik, hogy minden esetben tarts be a biztosításban résztvevő rendőrök, polgárőrök utasításait. További infokat pedig természetesen részletesen megtalálod az útinform oldalán. Jönnek egyébként a hírek az utakról is, aztán pedig a Road Movie All-Stars-zal. Szarvas és Paks után Sopron felé veszük az irányt, itt a Petőfém.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
6: És ez még csak a bemelegítés.
5: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
7: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
8: Ajándékuzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től július 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
11: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
12: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
11: Ez a Petőfi Rádió.
13: Többnyire napos időre számíthatunk. Hamarosan Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. Továbbra is óriási a dugó az M1-esen.
11: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Munkavégzés miatt az M1-esen Budapest felé több helyen jelentős torlódásra kell számítani. Bábolna előtt több mint 5, Tatabányai Szárliget között közel 10, majd Biatorbánynál is 4-5 kilométeres dugóra készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
11: Petőfi Rádió.
13: Hírek. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. A megye légterébe összesen 11 harci drón lépett be, melyek többségét sikerült lelőni, sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Magyar Péter kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Elkezdődtek Pekingben a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba. Az amerikai blokkád miatt a Szigetország villamos energia hálózata kritikus állapotban van. Havanna egyes részein naponta csak néhány órán keresztül van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszerhiány sújtja. Közben az Egyesült Államok megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot vagy visszautasítja a támogatást. Közölte az amerikai külügyminisztérium. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum programiroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai Alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet napközben 18 és 23 fok között alakul. Részletes híreink a hírradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Múlt 9 óra, ez a Halló Magyarok. 2026. május 14-e van csütörtök. Nagyon-nagyon jó reggelt, szép napot, jó utat és jó munkát kívánok. Kezdésnek ezúttal Sopron felé vesszük az irányt. Természetesen a Road Movie All Stars-a.
0: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: Halló magyarok! Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon!
1: Ahogy említettem korábban, a Tour de Anglia mezőnye ma Szarvas és Paks között kalandozik, és még egy kicsit maradunk ezen a szakaszon mi is, ugyanis újabb elemekkel bővült a Szarvasi Mini Magyarország Maketpark, a Hajmáskéri tüzérlaktanya, a Kalocsai érseki palota, a Pécsi Székesegyház és a Pétervárady erőd részletgazdag makettje is megtekinthető immár. A mai napon pedig egy mini túr élménnyel is várnak. A parkban apró zászlók mutatják a verseny útvonalát, így akár sétálva, nyugodt tempóban is végig kísérheted a bringás mezőnyt. A több mint 2 hektáros park egyébként Magyarország történelmét, hagyományait, építészeti nevezetességeit mutatja be, de megtalálod Erdély, a Felvidék, Kárpátalja és az Őrvidék történelmi titkait és építészeti kuriózumait is, valamint az ország leghosszabb, több mint 600 méternyi szabadtéri makett vasút hálózatát egyaránt, úgyhogy a Tour de Anglin kívül is jó kirándulási célpont lehet. És hát ha már így bebarangoljuk az országot, meg a Kárpát-medencét, akkor jöjjön az Otthon itt van, Royal, a Petőfém.
2: Ha

0: Halló Magyarok! Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon!
1: Jó reggelt kívánok! Fél tízhez érkeztünk a Kaukázussal, és ezúttal irány Miskolc, ahol a hétvégén rendezik az avasi barangolást. 50-nél is több borospincével ismerkedhetsz, de a szőlőlé mellett természetesen kézműves finomságokat, hagyományos ételeket és konyhaművészeti különlegességeket is kóstolhatsz. A kulináris élvezetek mellett mindez a helyi kulturális örökségről is szól, hiszen az Avasdom macskaköves utcáit járva úgy ismerheted meg a környék egyedülálló hangulatát, hogy közben 19 helyszínen több mint 50 fellépő és egyéb kulturális programok szórakoztatnak. Fellép többek között a Cimbali Band, Csík János és a Mezzó, Maszkura és a Tücsökraj, Szabó Balázs bandája, akik már a háttérben nálunk is játszanak, DJ-szettek is helyet kapnak, valamint Kollár Clemens László zenés irodalmi este lesz jelen, és minden program ingyenesen látogatható.

0: Petőfi Rádió.
1: Erre bontsunk újra szárnyakat, és senkinek nem mondjuk el,

0: Ez a Haló Magyarok. Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon.
1: 9:43 a pontos idő. Jó reggelt kívánok. A Titánt hallgattuk, akik nemrég 23. születésnapjukat ünnepelték a zenekar szülővárosában, Szovátán. Az imént említettem Miskolcot, érkezett is egy üzenet a városból. Egy hallgatónk azt írja, hogy a Miskolcon átvezető 26-os főút is teljes felújítás alatt van, külső sáv aszfaltozás miatt zárva, úgyhogy a reggeli órákban nagy a dugó néha, és nehéz a városba bejutni, sőt, munkagépek mozgása miatt napközben is alakulhat ki dugó. Köszönjük szépen az információt, tehát akkor elkél a türelem ott is. No meg akkor is, hogyha neten épp Miskolc felé haladsz az M3-ason Budapest irányából, ugyanis Bag és Gödöllő között 5 kilométeres a torlódás, épp bontják a terelést ezekben a percekben. Az M1-esen pedig az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakult ki, Győr és Budapest között a külső sávban, Nagy Igmán térségében, a 95-ös kilométernél, illetve az átterelt szakaszon Tatabányánál, a 60-as kilométernél is 5-10 kilométeren állnak a kamionok. Hogyha teheted, akkor a 61-es kilométernél személyautóval mindenképp válaszd az átterelt belső sávot. Hétvégén pedig akár válaszd Balatonfüredet, hiszen holnap kezdődik a Concours d'Elegance, gyönyörű veterán autók lepik el a Tagore sétányt. A rendezvény az elegancia, a történelem és a mérnöki precizitás ünnepe, ahol a múlt lenyűgöző járműveiben gyönyörködhetsz. Egyedi összeszerelésű, muzeális értékű, az utakról már rég eltűnt veterán autók várnak a veterán autó szépségversenyen. Természetesen a neten megtalálod a részletes programot. A Teleholddal pedig már gurulunk is tovább, itt a Szerenádozó, a Petőfilm.

0: A Rácz Gergőt hallgattuk, ez volt a Valami, kereken 10 órához érkeztünk, és érdemes tudni, hogy baleset nehezíti a közlekedést a fővárosban. A 16. kerületben a Veres Péter úton befelé a Batsányi János utca közelében torlódás van, és tart a műszaki mentés az M3-as bevezető szakaszán, a Szent Mihályi út után, a belső sávban szintén lassabb a bejutás. De így türelmes, jönnek a továbbiak, aztán pedig a Carson Coma, és a Na Mindegy, itt a Petőfi.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos időre számíthatunk, hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-esen Budapest felé Tatabányánál baleset miatt közel 10 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, a 61-es kilométernél szemiautóval válassza az átterelt belső sávot. Aztán az M3-ason Vásárosnamény felé terelést bontanak Gödöllő közelében. A 30-as kilométernél kialakult torlódás nagyjából 5 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel. Éjjel a magyar közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági fő tanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. Megkezdődött az aszbesztel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záróréteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, ma a helyszínen tájékozódik a helyzetről. A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még 1 hét áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbetegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet napközben 18 és 23 fok között alakul. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És már itt is vagyunk a mai utolsó 60 percünkben. Jó reggelt kívánok! 2026. május 14-e van, csütörtök. Ez a Halló Magyarok. Elsőként ezúttal a Carson Coma vár ránk, akik szeptemberben majd a Budapest Parkban játszanak. Szólam, na mindegy!
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ez volt Lunda és a repülj, és hát röpködnek a hibák az SZIA bevallásokban is. A leggyakoribbakra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV szerint a gyermekek utánjáró kedvezményeknél merülnek fel leginkább pontatlanságok. Felsorolni mindezt hosszú lenne, mindezt a neten természetesen megtalálod, mindennek a részletes leírását. A NAV arra kér minden esetre, hogyha bizonytalan vagy a bevallás kitöltésében, akkor kérd az adóhatóság segítségét május 20-áig, ne feledd, ez ugyebár a határidő, ezt megteheted az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon, vagy a NAV honlapján az SZIA bevallás 2025 csempe alatt. Hát a NAV csempéit most Bíró Csongor macskaköveire váltjuk, vele lépkedünk további 10 óra 20 perckor. Ez a Macskakövön, itt a Petőfim.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Rúzsa Magdit hallgattuk, jó reggelt kívánok, 10.32 a pontos idő. A magyar filmművészet meghatározó alkotója Huszárik Zoltán születésének 95. évfordulója a mai nap. Pályáját egyéni formabontó látásmód jellemezte, a Színház és Filmművészeti Főiskolán szerzett diplomát, első jelentős sikerét pedig az Elégia című filmetűt hozta meg számára. Munkásságát Balázs Béla díjjal és Érdemes Művész címmel is elismerték, és ő posztumusz Kossuth díjat is kapott. Mindössze 50 évesen 1981-ben hunyt el, életműve azonban a magyar filmművészet maradandó öröksége maradt. Ennek alkalmából számos filmet láthatsz a különböző csatornákon. 11:25-től a Dunavörd műsorán a Hogyan szaladnak a fák című filmdráma látható, amelynek dramaturgia Huszárik Zoltán volt. A megrendítő történet egy fiatal történész hazatérésén keresztül idézi fel az elmúlás, az emlékezés és a családi kötelékek jelentőségét. 12:35-től pedig az M5 kulturális csatorna tűzi műsorára a Szimbád című alkotást. A Krúdi Gyula művéből Huszárik Zoltán rendezésében és Latinovics Zoltán főszereplésével készült film A szépség, az elmúlás és az emlékezés költői megfogalmazása, amelyben a címszereplő történetén keresztül elevenednek meg a múlt szerelmei, ízei és hangulatai. Hogyha netán egy munka közben nem tudod megnézni a filmeket, akkor viszont érdemes egyébként keresni, utána nézni, hiszen csodás magyar alkotásokról van szó, számos díjjal is elismerték mindezt egyébként. A következő pillanatokban pedig a régmúlt filmei után jöjjön Azaria, itt az Introvertáddal a Petőfi.

0: Nekem.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Daniel Fék játszottak, akik szombaton majd Forráskúton találkozhatsz. Én pedig találkoztam Zola SMS-ével, azt írja, hogy az M0-as Vecséstől áll az M3-as irányába. Nos, ez valóban így van. Zola, köszi az információt. Az M3-as felé vezető oldalon munkavégzés zajlik jelenleg Gyál térségében. A 38-as kilométernél csak egy sáv járható, úgyhogy ezért a nagyjából 5-6 kilométer torlódás, imár az M5-ös csomópontján túlnyúlik, úgyhogy mindenképpen plusz menetidővel lehet kalkulálni errefelé. Akár csak az M1-esen, ahol Hegyeshalom felé, Biatorbágy környékén a 20-as kilométernél szemetet szednek, a korlátozás már megszűnt, de azért a szakaszos torlódás még érezteti hatását. A 4-es főúton pedig Ebesnél egy teherautó és két autó ütközött, az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat önkormányzati utakon terelik. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy, SMS számunk 06303030380, illetve a Messengeren, Viberen szintén tudsz nekünk üzenetet írni. A következő órától majd már Mákkata fogadja az üzeneteket, hiszen jön programajánlatokkal 11-től, aztán 13 órától a Fényhozó koncertezik nálunk. Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben láthatod is a koncertjüket. Aztán délután érkezik Szikora Tomi, este 7-től kívánságműsorral vár, 9-től majd jön a Kultúr Fitness, benne itt lesz Farkasinszki Ildikó, Cukrász, illetve Bíró Zsófia, Fuvala művész is. 11-től pedig a Kitekintőbe Fekete Laci a világ zenei termését vizsgálgatja majd. A következő pillanatokban pedig jön egy újdonság Nagy Bogival és Dessel. Bogi ezen a hétvégén Jászberényben és Kistarcsán is koncertezik. Ez a Jól leszek újra, itt a Petőfém.
1: Ez

0: 样。
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: A tankcsapdával búcsúztattuk a ma reggelt, de a magyar kedvencektől nem búcsúzunk. A következő órában Mák Kata gondoskodik a jó hangulatról, ami Zsaliéknál biztos megvan. Azt írja, reggel 8 óta buliznak velünk az egyéves gyermekük szülinapja alkalmából. Anya mindig ott lesz, apa nagy ölelést küld. Írja, hát istenéltese a talán épp legfiatalabb hallgatónkat. Szép napot kívánok nektek. Minden további üzenet, kérés jöhet majd Szikora Tamásnak este 7-től a Kívánság műsorban. 10:58 a pontos idő, úgyhogy mindjárt jönnek a legfrissebbek. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Az elmúlt 5 órában Habóczky Mátét hallottad. Holnap hajnalban találkozunk, addig is bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az IKO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
6: Úgy is tett.
7: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter, sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
8: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Többnyire napos időre számíthatunk. Folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások. Ítéletidő söpört végig Észak-Indián.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M0-áson az M3-as felé vezető oldalon munkavégzés zajlik gyálnál. A 38-as kilométernél csak egy sáv járható. A torlódás már közel 10 kilométeres. Aztán az M1-esen Budapest felé Tatabányánál baleset miatt közel 15 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, válaszol másik útvonalat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
11: Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások. Az orosz hadsereg 500-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták. Egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Az embereket felszólították, hogy vegyék komolyan a légiriadókat. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg az éjszaka. Itthon éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet, a különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Ítéletidő söpört végig India legnépesebb államán. Csaknem 90-en meghaltak és több mint 50-en megsérültek az esővel és jégesővel érkező heves viharban. Lakóházak rongálódtak meg és több tucat haszonállat is elpusztult. A viharos szél fákat csavart ki és döntött az autókra.
1: Petőfi Rádió Sport.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. Újabb 2 érmet nyert a magyar csapat a müncheni taekwondo Európa bajnokságon. A 63 kg-os Salim Omar Gergely 3 győzelem után az elődöntőben nagy csatában alul maradt a francia Cyrian Ravéval szemben. Az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa bajnok sportoló így a 3. helyen zárt. Az 57 kg-osok között Patakfalvi Luca 2021 után újra bronzérmet nyert a kontinens viadalon, mivel a 2 sikerrel megvívott meccsét követően az elődöntőben kikapott a horvát Nika Karabatic-tól. A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda OB1 fináléjában, miután az elődöntő 2. mérkőzésén vendéglátóként szoros találkozón 13-12-re győzött a BVSC ellen, 9-3-ra nyerve ezzel az egyik fél 7. pontjáig tartó párharcot. A Gyula és Békés Csaba közötti szakasszal megkezdődött a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny, amely több bukást is hozott. A 143 kilométeres távot a korábbi Európa-bajnok sprinter, a belga Tim Merlier nyerte a kolumbiai Juan Sebastián Molano és a német Phil Bauhaus előtt. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a szakaszt a 10. helyen záró Kárpáti Bálint viselheti majd. A verseny ma a Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres etappal folytatódik. Az elit világbajnokság előtt a magyar férfi jégkorong válogatott utolsó felkészülési találkozóján 3-1-es vereséget szenvedett Kanadától a svájci Neuchâtelben. Nemzeti együttesünk szombaton Finnország ellen kezdi meg szereplését a VB-n.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
11: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet napközben 18 és 23 fok között alakul. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A programokról van szó. Itt a segítség, Mákató vagyok. Szép napot! Indul az Itthon Otthon a Petőfi Rádió programajánló műsora, aktuálisan és részletesen minden infóval az előttünk álló eseményekről. Lehet csatlakozni is tippekkel, ötletekkel 0630 30 33 180 a számunk.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizáró.

0: otthon. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Használd ki a mai napos időt, 17-21 fok mérhető egyelőre az országban, délután nyugaton viszont már újra eleredhet az eső, péntektől pedig jönnek újabb záporok, zivatarok, és a hétvégén is sokfelé várható csapadék többfelé kiadós mennyiségre van kilátás, vagyis a mostani hétvége nem igazán fog kedvezni a szabadtéri programoknak. A kedvezőtlen időjárás miatt sorra teszik át másik időpontra a szabadtéri rendezvényeket, úgyhogy indulás előtt mindenképp tájékozódja a rendezők weblapján vagy a közösségi médiás felületeken.

0: állnak a kamionok. Ha teheted, a 61-es kilométernél személyautóval válaszd az áterelt belső sávot. Az M0-áson, az M3-as felé pedig munkavégzés zajlik Gyál térségében. A 38-as kilométernél csak egy sávjárató, a torlódás itt már több kilométeres.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.
3: Sziasztok, Lávas Miki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

0: nálunk minden nap.
1: A hétvégi kedvezőtlen időjárás kicsit bekavar, sőt nagyon, hiszen sok szabadtéri rendezvény másik időpontra kerül, vagy teljesen elmarad. Az események honlapján közösségi felületei mindenképp tájékozódj, mielőtt útnak indulsz majd az elkövetkező napokban. De akkor térjünk is rá jövő hétre, hiszen ott már azért lesz változás. Nem nagyon lesz csapadék csak a hét első felében, az eddigi előrejelzések szerint aztán visszatérnek ezek a bőven 20 fok fölötti hőmérsékleti értékek. Például multidéző hangulatot csempésznek majd hamarosan a hétvégékbe a Nosztalgia járatok Budapesten. Az évről évre népszerű program, tehát idén sem fog elmaradni. Májustól októberig minden hétvégén majd hangulatos Nosztalgia járatok szeri keresztül a főváros utcáit. Nem csak a természet, a Nosztalgia járatok is tehát pihentető álmukból felébrednek, és a város egyik legszebb vonalán, a Pesti Dunaparton hétvégente közlekedő N2-es Nosztalgia villamos például turistáknak és helyieknek épp oly remek kikapcsolódást nyújt. A klasszikus fa és acélvázas villamosok mellett ezúttal is szerepelnek a lehetőségek között az ikonikus Ikarusz autóbuszok, Nosztalgia trolik, de a tervek szerint idén még a fogaskerekű régi kocsiai is ismét útjuknak indulnak. Júniustól például az N109-es kabrió Ikarusszal közlekedő belvárosi körjárat igazi nyári városnéző élményt kínál, és izgalmas újdonságként az Ikarusz 60-as autóbusz mellett annak trolibuszos változatát, az Ikarusz 60T-t is ki lehet majd próbálni. A járatokat Nosztalgia jeggyel lehet igénybe venni, jó ír, hogy az utazás 14 éves korig diák igazolvány felmutatása mellett ingyenes. Közben nem csak Budapestre lehet koncentrálni, indul az ország első hoppó-hoppó borbusza a Balatonnál is. Már is jönnek a további részletek itt a Petőfi.

0: van programod. A stúdióban
1: Megkata, hello, szép napot, jó munkát, kellemes időtöltés. 17-21 fok, ennyi mérhető jelenleg az országban. Szép napos időnk van, használt ki, ameddig csak tudod, hiszen délutántól nyugaton már újra eleredhet az eső. És egy kicsit most a jövő hétre koncentrálunk, ugye a hétvégi kedvezőtlen időjárás miatt sok szabadtéri rendezvény kerül át másik időpontra. Viszont ne feledd, hogy május 20-án majd elindul Magyarország első hopon hopof rendszerű borbusza a Balaton felvidéken. Az új szolgáltatás a Balatonfüred Csopaki borvidék pincészeteit köti össze, és lehetőséget ad arra, hogy egyetlen nap alatt több helyszínt is fel lehessen keresni autóvezetés nélkül. A borbusz két különböző útvonalon közlekedik majd, és összesen több mint 20 pincészetet érint. A rendszer lényege, hasonlóan nagyvárosok turista buszaihoz, az utasok kedvük szerint szállhatnak le egy-egy állomásnál, majd egy későbbi járattal folytathatják az utat. Az egyik útvonal a borvidék legismertebb pincészeteit fűzi fel egy körre, a járat többek közt Balatonfüredet, Csopakot, Palóznakot, Pécsejt és Balatonszőlőst érinti, a másik útvonal pedig elsősorban a nyugodtabb, kevésbé ismert balatoni településekre koncentrál. Közel 70 kilométeres körút a Nivegyvölgy térségét is érinti, többek közt Mencsej, Óbudavár, Szentantalfa, Tagyon és Balatonakali környékét. A szervezők szerint a program célja nem kizárólag a borkóstolás, hanem az is, hogy autó nélkül fel lehessen fedezni a borvidéket, miközben a kisebb pincészetek és falvak is nagyobb figyelmet kapnak. A rendszer különösen azok számára lehet vonzók, akik tehát egyetlen nap alatt több helyszínt is bejárjának a Balaton környékén, de nem szeretnének vezetni. Ha van jó programötleted, ne feledd, és mindig csatlakozhatsz, az Itthon Otthon 11 és 1 óra között jelentkezik minden hétköznap. Ez a Petőfi Rádió program ajánló műsora. A folytatásban pedig Pál Dénes. Legyen úgy,

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: A Brains felpörgette az időt, és már is pontban dél van. Lengyel Johannával ez volt a Light Dump itt a Petőfin, a folytatásban a legfrissebb hírek után pedig sok-sok újabb programötlet, és itt lesz a Well Hello is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egyelőre marad a napos idő. Ukrajnában előzetes letartóztatásba helyezték az elnöki hivatal volt vezetőjét. Közel 15 kilométeres a dugó az M1-esen.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-esen Budapest felé Tatabányánál munkavégzés miatt közel 15 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. A 4-es főúton Ebesnél egy teherautó és két autó összeütközött. Az utat teljes szélességében lezárták. A forgalmat önkormányzati utakon terelik. Három autó összeütközött a 6-os főúton Szigetvár és Bogykapetert között. A 227-es kilométernél teljes útzár lépett érvénybe. Aztán a 68-as főúton felborult egy autó Szenyér és Mesztegnyő között. A 68-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét. Andriy Jermakot a legfelsőbb korrupcióellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság elszámítva csaknem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermakot hétfőn gyanúsítottként hallanak át egy pénzmosási ügyben, ő alaptalannak nevezte a vádat. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Leváltatják a brit kormányfőt, Keir Starmer kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter. A miniszterelnök távozását azóta követelik egyre többen, hogy a munkáspár súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve a walesi és skóciai parlamenti választásokon. A medve kilövési kvóták mielőbbi kihirdetését kérik székelyföldi polgármesterek a román államfőtől. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség által kezdeményezett jogszabályt még áprilisban jóvá hagyta a bukaresti parlament, de Nikó Zordán még nem írta alá a törvényt. A 22 polgármester szerint a nagyvadak veszélyeztetik a lakosságot. Az elmúlt egy hétben 2 ember halálát okozhatta a medve támadás.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet napközben 18 és 23 fok között alakul. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 12 után már is folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora. Ha időközben megéhezel, jó étvágyat a mai finomsághoz. Ugye most a hétvége és a kedvezőtlen időjárás a szabadtéri rendezvényeknek nem kedvez, azok másik időpontra kerülnek, érdemes tájékozódni és készülni a jövő hétre.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?

0: Itthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Míg Balaton felvidéken hamarosan indul az ország első hopon-hopov borbusza, addig a sörkedvelők sem panaszkodhatnak, hiszen Bajor fogásokkal, sör különlegességekkel, gasztronómiai élményekkel is, Bajor élő zenével készül a Csopaki Bajor Sör Fesztivál. A kínálatban majd hétféle hűvös sör különlegesség lesz Csapon, az autóval érkezőknek pedig széles alkoholmentes sörválasztékkal készülnek, emellett prémium osztrák biósörök is érkeznek majd a fesztiválra. És persze versenybe is lehet szállni, lesz majd sörpong bajnokság, illetve sörívó verseny a legbátrabbaknak. Csopaki Bajor Sör Fesztivál, ez is tehát a láthatáron. Most a hétvégi kedvezőtlen időjárás miatt pedig ugye erre a hétre sok szabadtéri rendezvény másik időpontra kerül át, vagy teljesen elmarad. Az események honlapján, közösségi felületei mindenképp tájékozódj, mielőtt útnak indulsz. Kicsit már én is itt a jövő hétre koncentrálok inkább, hozom a jó kis programötleteket. Ha szeretnél csatlakozni, van neked is jó tipped, merre induljunk, majd mit csináljunk, számunk 0-30-30-30-380, SMS-ben és Viberen is jelezheted. George pedig friss közlekedési infót írt nekünk, köszönjük. M3 Gyöngyösnél van egy terelés kiépítés, ami miatt mind a két irányban 4-5 kilométeres a tolódás. Köszönjük, szép napot, balesetmentes közlekedés neked.

0: Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Hamarosan megkezdődik a Tour de Hongrie második versenynapja, Szarvastól egészen a Paksig tart a mai menet. A versenyzők egy órakor rajtolnak egészen pontosan, Szarvasról a Vízi Színház elől, ahonnan nyugat felé veszik majd át az irányt. A mezőny ma Békés, Jász, Nagykunszolnok, Bács-Kiskun és Tolna vármegyét érinti. A Dunahídnál majd hosszabb lezárás várható, valamint Pakson, különösen a Nagydorogi út és a Kishegyi út környékén jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. A mezőny az M44-es autóúton halad tehát Lakitelekig, majd alsóbrendű utakon érinti Kunszállást és Kiskörös, ezután Kalocsára érkezik, az 51-es főúton is a Dunahídon halad tovább. A 202 km hosszú etap Paks Kishegyi útján zárul, ahol rövid meredek út nehezíti majd a befutót. A verseny közben rendőri irányítás mellett lesz lehetőség az útvonalat keresztező forgalomra, viszont a szervezők folyamatosan arra kérnek minden úton lévőt, hogy minden esetben tartsák be a biztosításban résztvevő rendőrök, polgárőrök utasításait, saját és a kerékpárosok épsége, biztonsága érdekében. Tour de Hongrie ma második versenynap, tehát Szarvastól egészen Paksig. Szurkolunk ma is a versenyzőknek az M4 Sporton, illetve az M4 Sport.hu-n pedig folyamatosan ma is élőben nyomon követheted az eseményeket.

0: van programod. A stúdióban.
1: Megköszönöm, aki mindig részletes beszámolót ad az előttünk álló programokról, bár inkább most a jövő hétre koncentrálunk, az időjárás picit bekavar, viszont Krisztián jelezte nekünk, hogy hamarosan jön az építőjátékok ünnepe, úgyhogy ha szeretsz a kockákkal mindenféle alkotásokat elkészíteni, akkor jól figyelj. Ez Magyarország egyik legnagyobb építőjáték kiállítása és élménynapja lesz, 50 magán kiállító gyűjteményét és egyedi építéseit lehet majd megcsodálni, de lesz szabaduló szoba is, a kicsiknek játszósarok, építőverseny, a profiknak pedig Brick Olimpia is. Ha pedig nincs meg valamelyik készlet, vagy figura, vagy bármilyen eredeti alkatrész hiányzik, akkor szinte minden megtalálható lesz a Mészárosferenc sportcsarnokban, Budapesten, Soroksáron. Hamarosan tehát jön az építőjátékok ünnepe. És akkor, hogy az éles élvezetek sem maradjanak el, lesz például majd palacsinta fesztivál és lángos parádé is, ehhez majd a Balatonra kell utazni, annak is az északi részére, Balaton-Almádiban, a Veselényi strand bejáratánál fogják tartani. Természetesen itt palacsinta a ebő verseny is lesz, úgyhogy készítheted a pocakod. De nem csak édes élvezetek lesznek, a sós ízek kedvelőinek például lángos és tósni különlegességekkel készülnek. A sajtos tejfölös klasszikusok mellett húsos, csülkös és street food jellegű változatok is kóstolhatók lesznek, frissen, ropogósan, látvány konyhában készítve. Készülnek gyereknapi extra programokkal is, hiszen jövő héten hosszú hétvége. 0630 30 30 380, ez pedig az a bűvös telefonszám, amiben SMS-ben és Viberen is minden részletet meg lehet osztani a további jó programötletekről itt a Petőfi.

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Egy perc múlva már is egy óra. Simonetta hozza a legfrissebb híreket, majd indul az élő stúdió koncert, és ma is lehetőséged lesz benézni hozzánk Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Itt lehet majd üzenni, kérdezni neked is. A fényhozó felkészül, már is kezdünk. Szép délután!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételtel te életedet?
5: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
6: Életemben nem ültem még lovon. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
3: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
7: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
8: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Egyelőre marad a napos idő, több autópályán is jelentős a torlódás. Megdőlt a fővárosi szélrekord.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Nagyigmend és Tatabánya között közel 10, Bicske és Biatorbágy között 2-3 kilométeres a torlódás. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé az M0-es csomópontja és a Bicskei csomópont között szemetet szednek. Jelenleg Herceghalomnál járnak, ott 2-3 kilométeres a torlódás. Az M0-áson az M5-ös felé Vecsésnél szalagkorlátot javítanak. A 39-es kilométernél csak egy sáv járható. Itt 3-4 kilométeres a torlódás. Az M3-ason Gyöngyösnél a kiépített terelés előtt is több kilométer hosszan feltorlódtak a járművek mindkét oldalon. A 4-es főúton Ebesnél egy teherautó és két autó összeütközött. Az utat teljes szélességében lezárták. Aztán a 68-as főúton felborult egy autó Szenyér és Mesztegnyő között. A 68-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét. Andrij Jermekot a legfelsőbb korrupcióellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csak nem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermekot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki egy pénzmosási ügyben. Ő alaptalannak nevezte a vádat. 12 év után ismét tartottak állománygyűlést a külügyminisztériumban. Orbán Anita tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken átadták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter. Móna Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján beszélt arról is, csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Megdőlt a tegnapi fővárosi szélrekord a Jánoshegyi meteorológiai állomáson, hajnalban 76 kilométeres szelet mértek. Érdekes módon épp abban az időszakban, amikor már mérséklődött a légmozgás.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet napközben 18 és 23 fok között alakul. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvasható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodás délután, egy elmúlt indul az élő stúdió koncert itt a Petőfin, nézd be hozzánk Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Egy személyes gitáros történetnek indult, azóta már három többen lettek, szemlehúnyos, mosolygós, akusztik pop metal, nagyjából erre számíthat.

0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És a fényhozóval. Már olvasom is Szabesz üzenetét, aki mindent összefoglal. Sziasztok! Ugye minden látható a Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, csak teljesen elvarázsol, hogy mennyi mindenre emlékszik, vagy én nem tudom, hogy csinálja ezt. Biztos van egy füzete, ami a Hajrá magyarokról szól, és aztán csak így visszalapoz. Szóval 2024. december voltatok már itt nálunk. Stílusatok szemlehúnyos, mosolygos, akusztik pop metal, és épp aznap megszínesítettétek a napot, mert hogy akkor éppen borongós idő volt. Végül a legfontosabb, Lacus a vidéki kiszemelt a szintist, az angyali szépséget, Molnár Barbarát, bár akkor nem derült ki, na de majd én megkérdezem most, Barbie szingli? Szóval így kezdődik ez a mai műsor.
2: Nem vagyok.
1: Nem szingli a Barbie, de szerintem ezt már a múltkor is megbeszéltük, lehet, hogy valaki valahol lemaradt, vagy csak adáson kívül történt mindez, nem tudom. Na minden esetre Molnár Barbara, Molnár Bálint és Takács Árpád itt vannak a stúdióban, még egyszer sziasztok.
3: Hello, sziasztok. Köszönjük szépen így a felvezetés, meg az emlékezést. Tök
1: ugye?
3: Jó,
1: na, hát, igen, itt bevéstétek magatokat a történelembe, szóval ez biztos, hogy emlékszik rá, hogy itt jártatok, és ugye, hát egy picit akkor a visszamegyünk az időbe, tulajdonképpen ez egy egyszemélyes gitáros történetnek indult még anno, aztán azóta egy szépen lassan fejlődik a projekt, és mikor itt jártatok nálunk, akkor is mondtátok, hogy még azért sok minden alakulóban van körülöttetek, mi minden történt?
3: Húha, elég nehéz lesz összefoglalni ezt a másfél évet. Így a fényhozó szempontjából most annyira nem történtek még a változások, faragjuk az új lemezt, szintén teljes zenekarra hangszerelve, még mindig nem tudjuk, hogy akarunk-e élőben dobott basszusgitárt, egyebet, mert ez így jó, tehát ezt így szeretjük, ez így működik. Most inkább a hangoskodós zenekaron van a hangsúly. Akkor el is mondom, hogy tegnap például ugyanitt voltunk, csak lent vettük föl a koncertot, hogy a hangoskodással, hogy nagyon fura volt most megint jönni, de örülünk, hogy újra itt vagyunk. Ez most a terv, vagy akkor már így előjáróban el is mondom, hogy igazából azt szeretnénk, azon fáradozom dolgozunk, hogy minél több koncertet tudjunk csinálni a hangossal is, meg ezzel is, úgyhogy reméljük, hogy a szervező, tervező, producer, menedzser, koncertszervező barátaink nagyon fülelnek, és már nagyon izgulnak, hogy hívhassanak minket.
1: Aha, és akkor ez hogy van, napközben fényhozó, este hangos?
3: Változó. Igen, de mondjuk így, hogy ez így az elfogadottabb, meg a szalonképesebb, igen.
1: Oké, az élő stúdió koncertet a Fényelúszó című dallal fogjátok kezdeni, ami a megnyúvásról szól. Mi inspirálta ezt a dalt?
3: Nagyon-nagyon kevés olyan pillanata van szerintem, remélem, hogy nem így van, de nekem nagyon kevés olyan pillanatom volt, amikor úgy tényleg minden jó. Hát ez kb. Ezzel foglalhatjuk össze ezt a dalt, mert ez olyan kis nyugis. Ez a szemlehúnyos része a stílusnak, meg a mosolygós.
1: Na, hát akkor élvezzük most élőben. Itt a Petőfi Rádióban jön, tehát a Fényelúszó című dal a fényhozótól. Minden látható, ne feledd Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Fényhozóval, ez volt a Fénnyel úszó című dal, nagyon kellemesen elvarázsoltatok minket már is az első percekben. Sanyi Marcsi üzeni, szia, szép napot kívánok, és itt van velünk Anikó is, hajrá magyarok, hajrá Veszprém, hajrá Nagyvázsony, büszke vagyok rátok, sok-sok szívecskét is küldött, és Lacus a vidéki is bejelentkezett, Szabes szó szerint a jó kezed, igen, ilyenkor itt a hajrá magyarokban mindig emlékeztet arra, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, minden emlékszik, és igen, Barbie tényleg egy angyali tünemény, szívem lángban ég miatta most is. Na hát akkor van még lehetőséged, Szabelsz itt a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, az élő stúdió koncert már is folytatódik tovább.
1: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: magyarok. Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: A fényhozó, akik elsőként már is egy megnyugvásról szóló dallal kezdtek, amikor ugye minden tökéletes, amikor boldogan megpihenhetünk, úgyhogy tényleg nem jár az agyunk mindenféle dolgokon, hanem teljesen ki tudunk kapcsolni. És azt mondtad, hogy a te életedben nagyon kevésszer van ilyen. Ez olyasmi, mint a boldogság, nem? Hogy ezek ilyen állapotok, vagy pillanatok, amiket így néhogy ráeszmélünk, hogy egyébként most minden jó.
2: Igen. Tényleg nagyon kevésszer volt, és azért maradtak meg, mert nagyon ritka, amikor úgy...
1: Mennyire amikor... hozzáállás kérdése egyébként ez szerinted?
2: Biztos, hogy nagyon sokat számít. Az utóbbi időben nagyon sokat kellett dolgozni azon, hogy ez a hozzáállás, ez így előhozza ezeket a pillanatokat, de régen, mai napig emlékszem azokra az estékre, amikor ez az érzés volt, mert nem volt túl sok, és akkor meg is lepődtem utána, hogy itt most mi történik.
1: És mi történt ilyen? Akkor? Hogy érted el ezt az állapotot, és hogy csak ilyen kevésszer van ilyen?
2: Igazából lehet, hogy ez kicsit így a tudat alatt akartam én ezt így elérni, de az akkor tényleg, hogy nagyon jó minden összejött.
1: Hogy érhetjük szerinted el ezt a mai rohanó világban?
2: Na, itt már biztos, hogy dolgozni kell rajta. Tehát ez már csak tudatosan lehet szerintem.
1: Te tudatosan fejlődsz ebben?
2: Igen, legalábbis szeretem azt gondolni, hogy igen.
1: Na, és akkor mondd a lépéseket, hadd csatlakozunk mi is, hát valakinek ez
2: elég sok ilyen önfejlesztő, meg személyiségfejlesztő történetben vettem és veszek részt. Ilyen terápiai jelleggel. Van, ami húszájból volt, de nagyon sokat önerőből próbáltam, megkerestem. Meditációt lehet, légzésgyakorlatok nagyon-nagyon jól működnek, ez mindenki megtalálja most már.
1: Ugye sokszor azt mondják, hogy szeretnének meditálni, de nem tudnak kikapcsolni. Mi a véleményed ezzel kapcsolatban? Hogy lehet ezen az úton úgy elindulni, hogy az ember ne veszte el a lelkesedését, és bízzon abban, hogy ez sikerülni
2: fog? Ezt is meg lehet tanulni, utána kell járni. Nagyon-nagyon jót tesz, hogyha kér valaki szakember segítséget. Nem baj, senkinek nem szégyene, hogyha segítséget kér. Mindenkinek kötelezővé tenném a picológussal való beszélgetést, mert az egyébként alapból is teljesen jó, nagyon jót tesz, de nagyon jó, könnyű, tanulható, gyorsan elsajátítható technikák vannak már ezekre.
1: És igazából ez csak az első lépés, nem, hogy abszolút. Az ember sokszor elkalandozik, és minél többször próbálja a meditációt, aztán majd annál tovább tud egy kicsit lecsendesedni. És
2: igen, és amikor ezt tudatosan tudja csinálni, akkor az nagyon ott tud nagyon-nagyon sokat.
1: Szerinted hol tartasz ebben a folyamatban?
2: Hát még mindig messze van a véget, mindig van mit tanulni. Alakul, csinálom, használom, használ is, hasznos is. Hát,
1: mióta csinálod?
2: Hát ez már évek óta, nem is tudom.
1: És a dalokban ez mennyire tükröződik vissza?
2: A dalok inkább ennek a következményei. Aha. Tehát amikor ez kijön és zenélünk, az maga a terápia. Uh-huh. Az, ami jót tesz, jót csinál, és akkor az úgy hozza a jó érzést.
1: Aha. Az összetartozás dala lesz hallható a folytatásban, a feltétel nélküli előítélettől vagy megbélyegzéstől mentes barátságról és annak a vágyáról. Tehát ez is egy izgalmas történet. Meghallgatjuk a dalt, aztán elevezzük majd a végén. Legyen. Vagy ha szeretnéd, akkor most is hozzáfűzhetsz természetesen. Valami?
2: Majd.
1: Hát, jó, persze, okay, jó, ez a biztos. Dolgozunk. Mi Árvánk itt a Petőfin élőben a fényhozótól, akiket ma is láthatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Fényhozótól. Minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, itt hozzá is szólhatsz a műsorhoz, te is kérdezhetsz. Kár írja, hogy nagyon megnyugtató az, amit játszatok. Éppen most papír munkázik otthon a telephelyen. Jó munkát, szép napot kívánunk mindenkinek. Ugye fontos gondolatokat fogalmaztok meg ebben a dalban is, az összetartozásról volt igazán szó, hogy legyen hova fordulni, hogyha baj van tulajdonképpen. Ezt járta át ez a dal. A ti életetekben mindig volt ilyen, akihez tudtatok fordulni? Vagy volt olyan, amikor éreztétek ennek a hiányát?
1: Nekem a leginkább ez a középiskolás meg a kora egyetemi időszak volt, és így nem akarom így mondani, már milyen régóta megy ez a történet, de nagyon-nagyon jó volt így a 90-es években tinédzsernek lenni, mert akkor ez nagyon-nagyon jellemző volt erre az underground, hosszúhajú, zsebesgatyás társaságra. Egészen más volt például akkor fesztiválra járni, mint mostanában. Tehát az utóbbi években, évtizedekben ez valahogy úgy kicsit úgy háttérbe szorult, a nagy digitalizáció, meg mobiltelefon, meg stb. Valahogy ezek így elsikkadtak, így elvesztek, és ezért is tartom például nagyon fontosnak ezt a dalt, meg nagyon szeretem ezt a dalt, mert hát ez azért ez mindenkinek nagyon hiányzik. Én nagyon nehéz sorsú gyerekeket is tanítottam, akiket soha nem szerettek igazán, elhanyagoltak voltak, balhésak voltak, mindig rossz társaságban, és ott ez például

0: el. Mindenhol ott van, ezer felé teljesít, meg teljesíteni akar, és közben meg ezek a fontos dolgok meg így eltűnnek.
1: A fényhozó elhozta most ezt nekünk dalban, Mi árvák, ez volt a címe, és már is a folytatásban újabb dalok érkeznek, még tarts velünk itt a Petőfim.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a fényhozó csatlakozz hozzánk Facebook oldalunkkal és YouTube csatornánkon, így olyan, mintha te is itt lennél velünk, hiszen láthatod azt, amit a stúdióban történik. De csak hallgatni tudsz, természetesen akkor is hozzászólhatsz a műsorhoz a 0630303380 a számon, SMS-ben, illetve Viberen ilyenkor lehet kérdezni is. Szita, ismerős, barát, haver,
2: igen.
1: Jó, azt írja, épp kőfalat rakom, és Molnár Bálintnak üzenék Nagyvázsonyból, hogy nagy az orra.
2: Köszönöm szépen a bókot.
3: Köszi Szita, örülünk, hogy itt vagy.
1: Igen, kedves hozzászólásig, igen. Hát,
2: ilyen jó, pont az egyébként az előző dalhoz hozzátartozik.
1: Ja, igen.
2: Hogy a gyerekkori barátok. Uh-huh. És ő egy ilyen. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy gondoltam, és hogy hallgatja.
1: Ugye folyamatosan fejlődtök, és nyilván... Ez ugye, hogyha így visszanézünk az időben, akkor lehet, hogy teljesen másképp gondolkodtok most, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt. Most itt gondolok olyan dalokra, amik már mondjuk régebben íródtak. Azokkal mi a helyzet? Ugyanúgy hagyjátok, ahogy volt, vagy lehet, hogy átalakítgatjátok, vagy csak a jövőben néztek, és inkább újakat csináltok?
3: Mind a kettő. A régi dalokat ugye én egyedül csináltam úgy, ahogy, és egyébként nagyon sokszor, pont így a hozzáállás, ha már így említetted, nagyon sokszor izgultam meg, úgy nem tudom, valahogy nem éreztem komfortosnak egyedül egyszer gitárra, jónak tartottam akkor is dolgot, mindig kicsit azt mondta, legyen már vége, mert valahogy nem éreztem. Aha. Olyan teljesnek. És a régi dalokat

0: úgy csináljuk, újra hangszereljük, hogy hozzáteszük, amik jönnek. Az újakat meg már ennek fényében gondoljuk úgy előre, hogy akkor...
1: Uh-huh. És akkor hogy néz ki egy dalnak az összetétele? Tehát ki hogy ad hozzá gondolatokat?
0: Ugyanúgy én írom a dalokat, az alapokat, de nagyon sokszor direkt úgy, hogy na akkor ez direkt csak egy ilyen vázlat, vagy akkor ennyi, és akkor mindenki tegye hozzá azt, amit ő gondol, meg szeretne. Ez mindig megbeszélés kérdése, mindig megegyezünk, és úgy lesz sokkal jobb.
1: Uh-huh. És hogy nagyjából mennyit szoktatok idézőjelbe ülni egy dalon? Tehát mennyi idő alatt készül el mondjuk egy újdonság?
0: Hát nem tudom.
1: Hogy mitől függ?
0: Hát ez már inkább ilyen technikai történet, aha, hogy a szólók hogyan legyenek, hogy akkor hát a szerkezeteket már nem nagyon szoktuk variálni, maximum hozzáteszünk még egy kicsit, vagy ott még egy plusz refrén, vagy valami ilyesmi, nem bonyolítjuk különösebben túl, inkább ez a technikai megoldások, hogy oda mi lehetne még, oda mi passzol, most itt nincs itt a mikrobajni, ő a minibajni, a mikrobajni meg ilyen pedes, kütyüs történet, azon is nagyon sokat gondolkodunk, hogy mit, hova lehetne még.
1: Uh-huh. És mennyire tudatos így a jövőbeli építkezésetek, vagy inkább ösztönből működik szerintetek a fényhozó?
0: Szeretnénk azt gondolni, hogy tudatos, meg hogy jó irányba haladunk, ezen próbálunk dolgozni. A dalszerzés az abszolút ösztönös, tehát mindig az marad, ami úgy jó, tehát ami jól esik. És akkor már csak utána finomítjuk, hogy akkor így próbáljuk így a profi irányba terelni a dolgot. Hát ez a tudatos tervezés része, hát ez meg álmok, meg ambíciók vannak, meg ötletek, aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy sikerül abszolválni.
1: Na, szorítunk, hogy minden úgy menjen, ahogy szeretnétek. A következő dallal kapcsolatban egy pár szót szeretnék hallani, a maradék, ugye ez lett a címe, vagy maradék, ez lett a címe.
0: Igen, ez a csodálatos, fantasztikus lockdown alatt született ez a történet, amikor mindenki meg volt gyakorlatilag fosztva mindentől, minden le volt nyesve, minden le volt vágva, főleg ha már így a szakmáról beszélünk, akkor ugye ez a zenekarozás, klubozás, vendéglátás aztán teljesen kinyírta, és pont erről szól, ezekről a korlátokról, hogy hát, hogy ezt engedjük-e, hagyjuk-e, elége, vagy nem. Egyébként ez a stílusból, ez meg az akusztik popmetál rész lesz.
1: Maradék, ez a dal címe, ami most élőben szól itt a Petőfi Rádióban a Fényhozótól.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Fényhozóval. Sziasztok! Egyre többen jelentkeznek be. Károly hüvelykújat mutogat fölfelé természetesen, szóval tetszik neki, amit hall. Üzenem a srácoknak, hogy juhú, ez Dánieltől érkezett. És akkor várjuk a további visszajelzéseket, de nem csak ez, hanem akár a kérdéseket is. Sziasztok, üdítő, a tiszta énekhang. Köszönöm, ez Anitától jött ebben a pillanatban. Számunk pedig 0-30-30-30-380. A Fényhozóval azonnal folytatódik tovább az élő stúdió koncert itt a Petőfin.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: szerelemben.
1: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
2: A fényhozó, te is láthatod a csapatot Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon. Ugye készülőben a lemezetek, igaz, ezt már mondtátok akkor is, mikor legutóbb itt jártatok. Nem olyan egyszerű ez. Mindig az ember azt gondolja, hogy de hát ez a feladat, tehát akkor tessék megcsinálni. Csak hát ha nem tudom, valahogy úgy jön neki a lépések, a kockák, nem tudom, akkor nem feltétlenül.
3: Igen, kéne
2: megy egy napról a másikra.
3: Kéne egy idealista párhuzamos univerzum, amikor, ahol mindenre van idő, meg energia.
2: Van olyan, hogy nem jön inspiráció, nem jönnek gondolatok? Vagy azért azzal nincsen baj?
3: Az mindig van. Az tehát mindig most van. Szerintem egy 3-4 lemez simán össze tudnánk rakni, hogyha csak ezzel tudnánk, vagy kéne foglalkozni. De hát majd egyszer csak, majd odaírunk.
2: Ugye fontos gondolatok és nehéz témák, amiket megfogalmaztok. Van, amit nehéz előadni? Mert hogy például pont, hogy olyan sebeket tép esetleg fel?
3: Már nincs. A másik zenekarról van egy, ott is készül nyilván az új lemez természetesen, és ott
2: a
3: van
2: párhuzamos univerzumban.
3: Igen, az új párhuzamos univerzumban. Ott van egy olyan dal, amit lehet, hogy nem lesz majd egyszerű, de szerintem azért azt is megoldjuk majd.
2: Uh-huh. Ilyenkor mi segít, szerinted? Mert ugye az ember belemélyed, akkor nyilván elviszi az érzelem.
3: Azt, hogy nem éljegyünk bele. Tehát akkor arra kell figyelni, hogy pontos legyen, jó legyen. Ugye, jó megszívatjuk magunkat, mert nagyon nehéz ének témák vannak, hogy akkor az a helyén legyen, és amikor arra figyelünk, akkor talán sikerül nem bele ragadni semmibe.
2: De nem az a jó, hogyha pont a közönség azt látja, hogy egy dal eléri mondjuk a hatását, amiért született?
3: Na majd kipróbáljuk egyszer, hogy akkor versenyt sírunk koncert közben, és akkor megnézzük, hogy akkor hogy lesz.
2: És nyilván a közönség soraiban a csillogó szempárok, vagy éppen a könnyek, amit egy-egy dal kivált, az hatással van rátok is, tehát az azért az irányíthat titeket is.
3: Volt ilyen egyébként, nagyon-nagyon cukik, még csillió évvel ezelőtt Luxemburgban voltam, meg Franciaországban, és akkor ott megkértek, hogy akkor játsszak nekik valamit magyarul. És akkor pont valami, most nem tudom pontosan melyik fényhozót, és akkor ültek előttem, és így folyott a könnyük, hogy egy szót nem értettek belőle, és akkor megkérdeztem, hogy ennyire rossz volt? Jaj, de hogy is, hogy így annyira.
2: Megérintettek
3: igen.
2: És ilyenkor hogy tudod ezt kezelni?
3: Ott könnyű volt, mert egy nagyon-nagyon jó közeli társaság volt, tehát ott el tudtuk ezt így viccelni. Hát nem tudom, hogy mondjuk. Ez egy nagy színpados történetnél milyen lenne, majd legközelebb elmesélem. Hogyha.
2: Szerintem nagyon emberi.
3: Igen,
2: ezt azért
3: is.
2: Így a közönség éli, hogyha érzelmek történnek a színpadon is.
3: Igen,
2: nem
3: igen.
2: Csak a közönség soraiban. Na, és ott olyan zenei hatás, inspiráció, ami mostanában mondjuk így nem tudom, mint fényhozó nem volt benne az életetekben, de észrevettétek, esetleg gondolkodtatok azon, hogy valami mást is belevontok ebbe, vagy ebbe a műfajba, ez teljesen kész van. Hogy érzitek?
3: Igazából a kütyüzésen gondolkozunk, meg dolgozunk, hogy kicsit ilyen modernebb ízt kapjon.
2: Tehát ilyen technikai újítások.
3: Igen, ilyen effektekkel játszunk, igen. Így alapvetően az irány az nem tud változni szerintem, az ilyen ösztönös, az így jön.
2: Na, akkor menjünk is tovább. A következő dal, a Voltál-e minden? Mit tudhatunk róla?
3: Hát például azt, hogy kedves Szita barátunk legutóbb végig volt sértve, hogy ezt kihagytuk, hogy ez nem volt, úgyhogy innen neki is küldjük, hogy fájjon. Nagyon sokan azt gondolták erről a darról, hogy ez a csajozós dal, ezt a másik zenekarról is játszunk, és pont nem az. Tehát egy kicsit odafigyel rá az ember, akkor
2: hát az, hogyha egy dalnak több értelme is van, nem? Hogy mindenki egy kicsit megtalálja benne magát.
3: Igen, ez inkább egy gyomros, mint egy ilyen odabújós történet, de...
2: Na, akkor reméljük még ebéd előtt ütve mindenkinek itt a Petőfin. Voltál-e minden élőben a fényhozótól? Figyelj!
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Fényhozóval, ez volt a Voltál minden című dal. Imre írja, hogy egész Nagyvázsony büszke rátok, és ő meg a legbüszkébb. Közérzetjavító kezelés volt zenével, Szabesz írja ezt jutalmazásként, három taps, stúdió robbantó, maximális dicséret, koronával, ezt üzeni nektek.
1: Majd köszönjük szépen, nagyon kedvesek.
0: Igen, a 0-30-30-30-380 a számon várjuk a hozzászólásokat, illetve kérdéseket még ebben az órában. A Petőfi Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján pedig folyamatosan nyomon lehet követni élőben is azt, hogy mi történik itt a stúdióban. A Fényhozó agyam az élő stúdió koncertet már is innen folytatjuk.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a fényhozó, akik tényleg meghozták a fényt a mai napra, nem úgy, mint a múltkor, amikor kicsit borongós idő volt, de hát az hol van már, akkor még december volt. A Mikulás után jártatok itt valamikor, pár nappal. Egyébként titeket mennyire befolyásol az időjárás?
2: Túlságosan is, igen. És ezt nem szeretem.
3: Szerintem ezzel mindenki így van a zenekarban.
1: Akkor mi az, amit nem szerettek? Esős, felhős, hideg, szeles?
2: Nagyon szeles ősz.
1: Inkább a nyár? Jó idő? Hát igen, általában így működik. Na, ugye készülőben a lemez. Hol tart a folyamat? Pontosítsunk egy kicsit. Hát ha meghozzuk a nagyobb inspirációt, hogy tényleg pont kerüljön a végére.
2: Hány igen, dal és tervez? Határozottan.
1: Ha, jó.
2: Ennyi.
1: Hány dal terveztek? Van ilyen terv, vagy nincs még ilyen?
2: 11 vagy 12 dal van egyébként így a tarsolyban. A többsége az már teljesen készen. A maradék például az egyik volt ezek közül. Van 2-3, amit még azért ki kell találni. Nem az, hogy hagyni kell, hanem ott például az kell, igen, hogy ott még mit tegyünk bele, hogy formáljuk, tehát ott is megvan a váz, az alap, ami jó, az marad, csak egy kicsit ki kell majd megszínesíteni, hogyha már van egy csomó szóló hangszer, akkor azok is teret kapjanak.
1: És ugye ha elkészül egy album, akkor lehet, hogy valami tematika köré épül az egész. Van ilyen?
2: Nem. Én nagyon szeretem egyébként a tematikus lemezeket, nekem is van egy csomó ilyesmi CD-m, nagyon szerettem őket. Ez valahogy nem sikerül. Nem is gondolkodtam, hogy gondolkodunk ilyenekben.
1: Uh-huh. Akkor nagyjából mire számíthatunk, ha elkészül az album?
2: Egy nagyon vegyes történetre, tehát lesznek rajta nagyon mély, nagyon elgondolkodtató, leülős, szemlehúnyos dolgok, meg lesznek rajta kifejezetten vicces és poénra vett történetek, és úgyhogy nagyon-nagyon felemás lesz a mutatvány.
1: Na, kíváncsian várjuk, minél előbb, jó? Csak hogy egy kis nyomást még rakjunk a mellettokra. És akkor végül, de nem utolsó sorban, mivel fogtok zárni ma a Hajrá Magyarokban?
2: Nagyon szerettünk volna nem ismételni a múltkori műsorból, de az intelligens azt muszáj. Uh-huh. A közelmúlt csodálatos, fantasztikus, hiperintelligens történéseit ugye akarva, akaratlanul mindenki megtapasztalta, akár akarta, akár nem. És így ez a dal, ez gyakorlatilag hatványozottan érvényesebb.
1: Ez mikor íródott egyébként egészen pontosan?
2: Három-négy éve. Tehát akkor
1: és akkor úgy néz ki, hogy mindig aktuális?
2: Hogy egyre aktuálisabb? Igen, még inkább, de döbbenet. Számunkra is megdöbbentő, de sajnos ez a helyzet. Na, mindenki hát vegye magára, akinek az inge.
1: Jó, intelligens ez a dal címe is élőben. Most újra szólít a Petőfin a fényhozótól.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Két utolsó, ja.
1: Ez volt az Intelligens élőben, itt a Petőfin a Fényhozótól, a csapat készülőben az új lemezzel, amit nagyon várunk. Köszönjük, hogy itt voltatok. Az adás visszanézhető, újra meghallgatható a Facebook oldalunkon, illetve a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. Sok sikert nektek, köszönjük a mai műsor.
2: Köszönjük szépen, sziasztok.
1: És jött egy üzenet Debikem, a 7 éves, úgyhogy anyukájával együtt nagyon sok boldogságot kívánunk neki, és a szüli nap akkor, hát buli, mindenki táncol a hírek után.
3: A 90-es években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
5: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
6: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
5: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
7: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két

0: frak, lukrécia és szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
3: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
3: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
3: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
3: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
3: a Petőfi Rádióban.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
6: Ez a Petőfi Rádió.
7: Bekérették az orosz nagykövetet, továbbra is veszélyt jelentenek a medvék Székelyföldön, folytatódik a napos enyhe idő.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M0-ás keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Becsés térségében javítják a szalagkorlátot. A 39-es kilométernél csak egy sávon lehet haladni, 3-4 kilométeres a torlódás. Az M1-esen Hegyeshalom felé az M0-ás csomópontja és a Bicskei csomópont között a járművekből kidobált szemetet szedik össze. Jelenleg Herceghalomnál járnak, 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit a tegnapi nagyszabású orosz támadás után kéretett be hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünet és a háború mielőbbi békés tartós lezárása érdekében. Ma délután lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel. Jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, de a kormány hétfőn és pénteken is tanácskozik. A köztes 3 napban Magyar Péter kormányfő és több minisztere előbb Lengyelországba, majd Ausztriába utazik hivatalos látogatásra. Ismét tartottak állománygyűlést a külügyminisztériumban 12 év után. Orbán Anita tárcavezető közösségi oldalán azt írta, visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken át meghatározták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább. Nőtt, de még mindig európai uniós átlag alatt van a nők aránya a magyar parlamentben. Erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Posthoffer Ágnes szerint az új kormány már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát nézve Magyarország áprilisban világviszonylatban még 141. helyen állt, most pedig a 90. körül van. A medve kilövési kvóták mielőbbi kihirdetését kérik székelyföldi polgármesterek a román államfőtől. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség által kezdeményezett jogszabályt még áprilisban jóvá hagyta a bukaresti parlament, de még mindig nem írták alá a törvényt. Több polgármester szerint a nagyvadak veszélyeztetik a lakosságot. Az elmúlt héten 2 haltak meg medve támadásban.
8: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 18-23 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Kettő elmúlt szép délután, holnap már egészen más arcát mutatja majd az időjárás, hiszen jön a szezon második komolyabb zivatar hulláma, úgyhogy használd ki, amíg csak lehet a mai szép időt. 0-30-30-30-380 informálhatsz ma is, és közben egy kis időutazással visszatérünk a 90-es években.
3: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Petőfi Rádió minden magyarnál, és Kelly Roland dilemmája után szabadon dr. Béres és Radics Gigi, nem számítottam rád. Ez szólt itt a Petőfi. Nézzük, mi a helyzet az utakon.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Egy órakor rajtoltak a versenyzők a Tour de Hongrie második verseny napján, a hosszúalföldi szakasz Szarvason a vízi színház előtt indult, és a kerékpárosok már elhagyták az M44-es autóutat, ahol lakitelekig haladtak, most alsóbrendi utakon folytatják útjukat, kis szállás és kiskörös érintésével. Ezt követően Kalocsára érkezik majd a karaván, ahol az 51-es főútra hajtanak fel, majd aztán átkelnek a Dunán. A Duna oldalán Fogtő és a Duna-Szentgyörgy következik, ahonnan alsóbrendi utakon közelítik meg Paksot. A befutó a Kishegyi út lesz, várhatóan este 6 óra körül, itt majd egy rövid, de meredek emelkedő nehezíti a sprinterek dolgát. A szakasz több vármegyét is érint, ugye a Dunahídnál hosszabb lezárás is várható, valamint Pakson, különösen a Nagydorogi út és a Kishegyi út környékén jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. Ha egyéb infód van, számunk 06 30 30.

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Kegyes időjárás, ma is a Tour de Hongrie második verseny napján légy figyelmes, óvatos, ha autózol. Bács-Kiskun és Tolna vármegyét érinti a mostani szakasz. A szervezők kérnek minden úton lévőt, hogy minden esetben tartsák be a biztosításban résztvevő rendőrök, polgárőrök utasításait, saját és a kerékpárosok épsége, biztonsága érdekében. A verseny közben ugye rendőrirányítás mellett lesz lehetőség az utolat keresztező forgalomra. A 0-30-30-30-380 a számon folyamatosan lehet minket informálni. Egy biztos, sok helyen fennakadás van az utakon, az M3-ason például Gyöngyös térségében a kiépített terelés előtt torlódtak fel a járművek több kilométer hosszan. Mindkét oldalon, az M1-esen hegyes halom felé az M0-ás csomópontja és a Bicskei csomópont között a járművekből kidobált szemetet szedik össze, úgyhogy jelenleg Herceghalomnál is 2-3 kilométeres a torlódás, illetve Budapest felé a Komáromi csomópont és Biatorbágy között szakaszos torlódásra kell készülni, 4-5 kilométeres álló kocsisorokat hoztak létre több szakaszon, és sokan kerülnek közben az 1-es főúton, így Szárliget után szintén feltorlódtak a járművek. Az M0-áson az M5-ös felé Becsés térségében pedig szalagkorlát javítás miatt a 39-es kilométernél csak egy sávjárató, itt 3-4 kilométeres a torlódás.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Tegnap a gyulai rajtot követően a Tour de Hongrie, vagyis a magyar kerékpáros körverseny 47. állomásán a verseny első bukása nagyon korán érkezett, egy veszélytelenek tűnő útszakaszon körülbelül 10-en kerültek a földre, volt, aki csak orvosi ápolás után tudta folytatni a versenyzést. A mai etap 1 órakor Szarvasról indult, a cél 202 km megtételével Paks lesz. Nézzük a híreket.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Bács-Kicskun és Tolna vármegyét érinti a Tour de Hongrie második verseny napja alsóbrendű utakon. Kisújszállás és Kiskörös érintésével zajlik a verseny, ezt követően majd Kalocsánra érkezik a karaván, itt az 51-es főútra fognak felhajtani és kelnek át a Dunán, a túloldalon pedig Fogtő és Dunaszentgyörgy következik, ahonnan alsóbrendű utakon közelítik majd meg Paksot. A Kishegyi úton lesz a befutó, várhatóan este 6 körül, itt egy rövid, de meredek emelkedő nehezíti majd a sprinterek dolgát. A forgalomkorlátozások jelentősek a környéken, úgyhogy mindenképp indulj, vagy tájékozódj elindulás előtt. Itt a Petőfin pedig folyamatosan hallatott, hogy éppen hol és mi történik a közlekedésben. Segíthetsz is a 0630303380 a számunkon. Az M0-áson például az M5-ös felé vezető oldalon, az M7-es autópálya csomópontjánál részben a dilatációs szerkezet javítása miatt, részben pedig egy műszaki hibás teherautó miatt csak egy sávjárató a 3-as kilométernél. 3 kilométeres a tolódás és az M1-es autó pálya Budapest felé vezető oldaláról érkezőkre is visszahat, a csomópont előtt is a lehajtóágon is araszolnak a járművek. Vigyázz magadra!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Május van, tavasz van, annak mindenféle előnyével, hátrányával, csapadékra szükség van, jön is belőle bőven, a nyugati ország részben már felhősödik, és meg is érkezhet majd az eső. Péntektől záporok, zivatarok, sok csapadék, többfelé kiadós mennyiség, amire kilátás van, erre készülj, esernyő mindenképp legyen nálad. 0-30-30-30-380 ezen a számon folyamatosan informálasz minket SMS-ben és Viberen egyébként, majd készületünk május második felére, ott több látványos csillag együttállást is lehet látni az égen, a Hold a Marssal, Szaturnusszal, Vénusszal és a Jupiterrel is találkozik majd, és a legtöbb jelenséghez nincs is szükség komoly felszerelésre, csak tiszta égbolt kell hozzá, és jól belátható horizont, meg néhány nyugodt perc, úgyhogy majd ezt is készítsd elő. Itt a Petőfin, én előkészítem a következő óra zenei anyagát, változatos lesz, ígérhetem, a hírek után mindjárt itt van Lárd.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Folytatódik a Csináljuk a Fesztivált kulissza. A podcast adásokban olyan történeteket hallhatunk majd, amelyeket eddig talán még sosem. Például itt lesz velünk Korta György és Balázs Klári is, akik elmesélik a megismerkedésük történetét, és azt is megtudhatjuk majd, hogy Horváth Csárli mikor és hogy adott 8 embernek koncertet.
3: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTV a YouTube csatornáján.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Elítélte Magyarország a kárpátaljai támadást, ma lesz a miniszterek közötti átadás, átvétel. Folytatódik a napos enyhe idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. A Komárom csomópont és Biatorbágy között szakaszosan torlódik a forgalom. Az M0-ás déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. Az M7-es autópálya csomópontjánál baleset és munkavégzés miatt is csak egy sávon halad a forgalom a 3-as kilométernél. A torlódás 3 kilométeres és már az M1-es Budapest felé vezető oldaláról érkezőkre is visszahat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit a tegnapi nagyszabású orosz támadás után kéretett be hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát. Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünet és a háború mielőbbi békés tartós lezárása érdekében. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az átállás, hozzátette. A leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. Összehangolják a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az első összehangolt intézkedések az elmúlt napok esőzései miatt megemelkedett vízszintek megtartását szolgálják.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: Böde Dániel újabb egy évre hosszabbított a Pakssal. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Böde Dániel megállapodott a folytatásról, így a következő idényben is a Paks NB1-es labdarúgó együttesét erősíti. A tolnaiak csapatkapitánya immár a 21. élvonalbeli szezonjára készül. Pályafutása során eddig 527 első osztályú mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 172 gólt és 75 gólpassz jegyzett. Paksi színekben minden sorozatot figyelembe véve már 374 meccsen viselte a klub mezét. A müncheni tékvendó Európa-bajnokság mai utolsó versenynapján Bán Diana és Dékis Zoltán paratékvendós egyaránt az 5. helyen végzett, míg az épeknél Klajkó Dávid 9. lett első EB-jén. Válogatottunk 2 arany, 1 ezüst és 2 bronzéremmel minden idők legeredményesebb kontinens viadalát zárta. A Szekszárdán B1-es női kosárlabda csapatában folytatja pályafutását Rátkai Eszter, aki a hónap elején bajnoki címet nyert a Péccsel. A 19 éves válogatott irányító, akit egy hónapja kiválasztott az észak-amerikai bajnokságban szereplő Phoenix Mercury, 2 idényre írta le a tolnai klubbal, és amelyben Magyar Bianca vezetőedző folytathatja 2 éve megkezdett munkáját. Köszönöm a figyelmet!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Országszerte süt a nap, csak néhol lehet egy-egy felhő az égen. Délután előbb a Dunántúlon, késő estétől már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor. A szél sok felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 18-23 fok, este 9-14 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
4: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Amilyen változatos a hőmérséklet és az időjárás, olyan változatos a zenei kínálat itt nálunk. Ha Petőfi, akkor minden magyar, erre számíthatsz a nap 24 órájában. Már Kata vagyok, 3 elmúlt, 0-30-30-33-180, ez pedig az SMS és Viber számú.
1: Itt egy újabb óra.
4: Kizáró.

Petőfi Rádió minden magyar. Nyugaton már kezd felhősödni, egyébként az országban 17-22 fok, ami most mérhető, mindenképp használt ki a mai délutáni szabadtéri eseményeket, akár egy jó fagyizásra, bringázásra, vagy egy laza sétára, hiszen délután nyugaton már ugye újra eleredhet az eső, péntektől pedig jönnek az záporok, zivatarok, nagyon sokfelé várható csapadék, többfelé kiadós mennyiségre van kilátás a hétvégén, tehát nem igazán fog kedvezni a szabadtéri programoknak, sok esemény más időpontra került, tehát vagy teljesen elmarad, úgyhogy a honlapokon, közösségi felületeken, ha éppen útnak indulnál, mindenképp tájékozódj majd, hogy hol és mi minden vár rád. 0-30-30-33-180, itt te is informálhatsz minket, ne feledd SMS és Viber számunkat, míg itt a Petőfi, jön Bobek!

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz.

Petőfi Rádió minden magyar. Jövő héten pünkösd, úgyhogy hosszú hétvége vár ránk. Jövő héten pedig Magyarország első hopon-hopof rendszerű borbusza is elindul majd Balaton felvidéken. Az új szolgáltatás a Balatonfüred Csopaki borvidék pincészeteit köti össze, és arra ad lehetőséget, hogy egyetlen nap alatt több helyszínt is felkeressessünk autóvezetés nélkül. A borbusz két különböző útvonalon közlekedik majd, és összesen több mint 20 pincészetet érint, hiszen a rendszer lényege hasonló a nagyvárosok turista buszaihoz, vagyis hogy az utasok kedvük szerint szálljanak le egy-egy állomásnál, majd egy későbbi járattal folytathassák az utat. Az egyik útvonal a borvidék legismertebb pincészeteit fűzi fel egy körre, hiszen a járat többek közt Balatonfüredet, Csopakot, Palóznakot, Pécsejt és Balatonszőlőst érinti, a másik útvonal pedig elsősorban a nyugodtabb, kevésbé ismert balatoni településekre koncentrál. Közel 70 kilométeres körút a Nívegyvöl térségét is érinti, többek közt Menchely, Óbudavár, Szent Antalfa, Tagyon és Balatonalkali környékét. A szervezők szerint a program célja nem kizárólag a borkóstolás, hanem az is, hogy autó nélkül fel lehessen fedezni a borvidéket, miközben a kisebb pincészetek és falvak is nagyobb figyelmet kapnak. A rendszer különösen azok számára lehet vonzó, akik tehát egy nap alatt több helyszínt is bejárnának a Balaton felvidéken, de nem szeretnének vezetni. 0-30-30-30-380, ha te viszont úton vagy, és valahogy fennakadást észlelsz, akkor ezen a számon jelezhetsz minden infót nekünk, SMS-ben és Viberen. Okay.

Petőfi Rádió minden magyar. Hamarosan a foci rajongókkal együtt a zene rajongók is nagyon örülhetnek. Június 11-én kezdődik majd a labdarúgó világbajnokság, melynek minden mérkőzését majd az M4 Sport élőben közvetíti. A döntőt július 19-én tartják, és a Super Bowl-hoz hasonlóan először lesz halftime show, aminek műsorát Chris Martin és a Coldplay állítja össze. Ennek felvezetéseként ugye tavaly nyáron a FIFA Klub világbajnokság döntőjében már rendeztek félidei műsort, a VB finálé főpróbájaként tulajdonképpen, akkor a gyep károsodásának elkerülése érdekében a lelátó egy magasabb szintjén állították fel a színpadot a szervezők. Van most olyan ötlet, mely szerint a világbajnoki döntő félidejében a játéktéren állítanak fel színpadot, tehát minden bizonnyal bőven meghaladná majd a labdarúgás szabályai szerinti 15 percet a két játékrész közötti szünet. Az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszát 2010 után ismét majd Shakira énekli Burna Boy közreműködésével, Die Die lesz a címe. Egyébként a VB döntő félidei showműsorának kiemelt előadója Shakira mellett BTS, illetve Madonna lesz a MetLife stadionban rendezendő mérkőzés szünetében, lehet tehát majd őket látni. A három rendező ország, Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok első VB meccsét is egyébként nyitó ünnepségek előzik majd meg. Itt is neves előadók lépnek színpadra, mint például J Balvin, Michael Bublé és Alanis Morissette, valamint Katy Perry és Lisa. A június 11-én kezdődő labdarúgó világbajnokság minden mérkőzését, ne feledd, az M4 Sport élőben közvetíti a döntő.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Itt van Szikora Tomi, 4-től vele töltheted a délutánt. A Petőfi csúcsban ma is lesz játék, Petőfi ajándékcsomagért, figyeld a részleteket. Ha pedig szeretnéd kihasználni a kívánság műsoradta lehetőségeket, akkor ma is bátran meglephetsz, akit csak szeretnél a kedvenc magyar slágerével. A fagyoszentek közül a Bonifácoké a mai nap. Sok boldogságot az ünnepelteknek. Márkató búcsúzik, Tomi érkezik, a Balkán fanatikkal elsőként. Szép délután.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé?
4: Vagy ki sem látsz a dugóból?
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól?
4: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Let's go!
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Ma van a miniszterek közötti átadás-átvétel átfogó dróntámadás érte Ukrajnát. Folytatódik a napos enyhe idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. A Komárom csomópont és Biatorbágy között szakaszosan torlódik a forgalom. Az M0-ás déli szektorán az M5-ös felé vezető oldalon az M7-es autópálya csomópontjánál. Baleset és munkavégzés miatt is csak egy sávon halad a forgalom a 3-as kilométernél. A torlódás 3 kilométeres, már az M1-es Budapest felé vezető oldaláról érkezőkre is visszahat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Ezekben a percekben zárul a kormányváltás technikai folyamata. A kormányzati átadását vétel a régi és az új miniszterek részvételével a miniszterelnökség régi épületében történik. A minisztériumok ezzel egyidejűleg megkezdik a beköltözést új székhelyükre. A miniszterelnökség az egykori építési és közlekedési minisztérium épületébe. Az átadását vétel után sajtótájékoztatót tart a miniszterelnök. Az új kormánynak minden lehetőség megvan arra, hogy napra kész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság delegációja, hogy az uniós pénzekről tárgyaljanak a magyar kormánnyal, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, akár már május utolsó hetében megállapodhat Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó források hazahozataláról. Emelkedett a Kijev elleni orosz csapások áldozatainak száma. Heten meghaltak, köztük egy gyerek is, több mint 40-en megsérültek. Több embert eltűntként tartanak nyilván. Sokan megsérültek Harkivban és Odesszában is, több településen nincs áram. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint 50 lakóépület. Volodymyr Zelenszkij további szankciókat szorgalmazott Oroszország ellen. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttest bemutató kiállítást nyílik holnap a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-ig lehet megnézni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Országszerte süt a nap, de késő estétől keleten elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, napközben 18-23 fok, este 9-14 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
4: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Délután 4 óra van, hosszú ez a munkanap, jó lenne végre hazamenni, ugye? Tartom benned a lelket, kitartás, hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Egy nap és itt a hétvége, számíthatsz rám a folytatásban. Feldobjuk a délutánod egy játékkal, nyerj Petőfi Rádiós ajándékokat!
4: Itt egy újabb óra!
2: Kizáró

a gyermekem három múlt, én meg ültem az áropon, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunk rövésre, hogy béke, béke, Van még itt valami, hagyd a harcot,

0: hírek az utakról.
1: Ha most indulsz valahová és még nem kapcsoltál GPS-t, akkor én leszek a GPS, aki mondja, hogy hol mi a helyzet. Az M0-ás déli szektorán az M5-ös felé az M7-es csomópontjában egyrészt munkavégzés folyik, másrészt pedig egy műszakhibás autó akadályozza a forgalmat. Ezért csak egy sávon megy a forgalom, és több mint 3 kilométeres a dugó, tehát az M0-áson, az M7-es csomópontjánál, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. Az M1-esen Budapest felé a Bábolnai csomópont, valamint Biatorbágy között több helyen 4-5 kilométeres a kocsisor, aki teheti, válassza az 1-es főutat. A 4-es főúton pedig Ebesnél korábban egy teherautó, valamint két személyautó ütközött össze. A 212-es kilométernél egy sávon megindult a forgalom. Baleset van tehát a 4-esen, Ebesnél a 212-es kilométernél. Várom a további közlekedési infokat, a még frissebb helyzetjelentéseket. Zalaegerszegről, Sátoraljaújhelyről, Kalocsáról. Hívj 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió minden magyar. Ki mennyire tartja magát szerencsésnek? Most az lehet, hogyha megadod az esélyt magadnak, hiszen hamarosan játék indul Petőfi Rádiós ajándékokért. Mondom, mi a teendőt. Figyeld a játék felhívást, és amikor azt hallod két zene között, hogy most küldj üzenetet, akkor várjuk, hogy jelentkezz a 06 30 30 30 380-on, írd meg, hogy melyik az óra nyerős lágere, előadót és dalcímet. Ha pedig gyors vagy, visszahívlak egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe. Te kapod a komplett ajándékcsomagunkat, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt, Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz. Ilyen egyszerű. Figyelj, a játék néhány perc és indul.

0: Fesztivál himnusza a Petőfi Rádióban Minden Magyar. Ez aztán pedig valakinek nyereményt hoz, nyereményt ért Petőfi Rádiós ajándékokat. Ha te is küldtél nekünk üzenetet a 0630303380-ra, akkor játékban vagy a komplett ajándékcsomagunkért. De hogy ki volt a legelső, a leggyorsabb, mindjárt nála csörgök.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, több mint 3 kilométeres a dugó az M0-áson, az M7-es csomópontja előtt az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, mert egyrészt munkavégzés folyik, másrészt pedig egy műszaki hibás teherautó akadályozza a forgalmat. A torlódás egyébként visszaadt az M1-es Budapest felé vezető oldalára is, éppen ezért állt lelassul a haladás ott is, valamint az M0-áson, az M7-es csomópontjánál, az M5-ös felé vezető oldalon. Szintén M1-es, itt a főváros felé vezető oldalon már a Bábol Nagy csomóponttól egészen Biatorbágyig. Több helyen 4-5 kilométeres a kocsisor, a 4-esen pedig Ebes közelében történt korábban baleset a 212-es kilométernél. Egy teherautó, valamint két személyautó ütközött össze, éppen ezért a forgalomkorlátozás még aktuális. Egy sávon megy a közlekedés, tehát a 4-esen, Ebesnél a 212-es kilométernél. Számítok a további információkra, még frissebb helyzetjelentésekre. Sárbogárdról

0: Jászberényből, Sajó Szentpéterről hívj 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Játszunk a folytatásban. Három dolog szükséges, hogy valakit meglepessünk egy ajándékcsomaggal. Egy, gyors lenni, első lenni. Kettő, tudni, hogy melyik az óra nyerős lágere. Három pedig a Petőfi Rádió szlogenjét elmondani. Nézzük, hogy kikapjam az esélyt, a lehetőséget. Halló, szia, itt a Petőfi Rádió, Szikora Tamás vagyok.
1: Daniel.
0: Hello, Daniel, gyors voltál, elsőként küldtél nekünk üzenetet.
1: Igen.
0: Igen, élős házán vagy.
1: Igen.
0: Úgyhogy te következel, van két kérdésem, az egyik, hogy mondd el kérlek, hogy mi volt az óra nyerős lágere.
1: Well, hello, halott, én emlékszem Sopronban.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogenjét tudod?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Oké, akkor nyertél, minden sima, gratulálok.
1: Köszönöm szépen!
0: Petőfi Rádiós ajándékcsomag a tiéd, van már ilyened?
1: Nem volt még soha.
0: Akkor most postára adjuk neked, bögre, kulacs, nyakpassz és Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez lesz majd a tiéd.
1: Köszönöm szépen!
0: Utazol? Merre tartasz éppen? Mert hallom, hogy szerintem ki vagyok hangosítva.
1: Igen, ki vagy hangosítva, éppen hazafelé tartok munkából.
0: Az mit jelent? Hol hallgatsz minket?
1: Tiszaújváros.
0: Uh-huh. És milyen az időjárás Tiszaújvárosban és a környéken?
1: Igazából egy kicsit felhő, de jó idő van.
0: Ott a 35-ösön kocsikázol, vagy hol?
1: Ott a 35-ösön.
0: És tisztaságban lehet közlekedni, jól lehet haladni?
1: Igen, jó.
0: Jól van, vigyázz nagyon akkor magadra, jó utat, és a következő dal is a tiéd lesz. Szája Noé és egy új zene a Dream Food. A mai nyertesünk tehát Dániel, de az elmúlt napokban Éva és Anikó is nyert ajándékokat, holnap pedig te

0: Petőfi Rádió minden magyar, mögöttünk a Queen Bee és az autó egy szerpentinen 2 perc előtt. Ha most indulsz haza, akkor vigyél magaddal engem is. Magyar kedvenceket ígérek 5 óra után is a Petőfi Rádióban. Például a Zaporozsesz dalát, mindjárt itt a L'Amour Toujours.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Átvilágítják a korábbi minisztériumok működését, kisiklott egy vonat a Békéscsabai vasútvonalon. Folytatódik a napos enyhe idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, a Komárom csomópont és Biatorbágy között szakaszos torlódásra kell számítani. Az M0-as déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M7-es csomópontjánál baleset és munkavégzés miatt is csak egy sávon halad a forgalom a 3-as kilométernél. Több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
9: Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel. Ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő elmondta, hogy a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök nem vett részt az átadásátvételen, megerősítette. Most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat ma délután jelent meg a magyar közlönyben. Az azbeszt mentesítés nem tűr halasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Ezt az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen mondta, miután a helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László elmondta, hogy a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megadnak az azbeszt szennyezés megszüntetéséhez. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés. Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron vármegyébe is került. Az osztrák bányából származó kőzúzalékból. Kisiklott a Békés Intercity a Békés-Csabai vasútvonalon. A baleset Gyoma-Endrőd és Csárda szállás között történt, közölte a MÁV Inform. Egy utas könnyebben, egy súlyosabban megsérült. A vonatok a főváros felől csak Mezőtúrig, Lőkösháza Békés-Csaba felől csak Csárda szállásig közlekednek. Mezőtúr és Csárda szállás között pótlóbuszok viszik az utasokat.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Országszerte süt a nap, de késő estétől keleten elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél is sok felé megélénkül. Napközben 18-23 fok, este 9-14 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
6: A hírek után
7: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csütörtök délután 5 óra van, ha most indulsz haza a munkából, akkor igen, jól csinálod, de ha már otthon vagy, akkor még jobban, rám a folytatásban is számíthatsz, lazuljunk együtt. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, itt a kezdésben a Zaporozsec és a Lamor Tuzsur.
7: Itt egy újabb óra,
6: kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
7: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kardiológus.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Relax FM a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Minden.

0: Petőfi Rádió minden magyar mögöttünk, Frank és a Nyitott Szemmel.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Egyik szemünk folyamatosan a forgalmon, a közlekedésben. Várom az infokat, és mondom is ezeket. Az M44-esen, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a cserkeszőlői pihenőhely közelében felborult egy kamion. Éppen ezért a külső sávot lezárták. Mindez tehát az M44-esen, az M5-ös felé, cserkeszőlőnél, az ottani pihenőhelynél a külső sáv le van zárva. A 4-esen, Ebesnél baleset volt korábban, egy teherautó, valamint két autó ütközött össze a 212-es kilométeren. Itt egy sávon megy a forgalom, mindezt át a 4-es főúton Ebesnél, a 212-es kilométernél. Az M1-esen pedig erős a forgalom Budapest felé, konkrétan a komáromi csomóponttól egészen Biatorvágyig, több helyen akár 4-5 kilométeres álló kocsisorok is lehetnek, plusz menetidővel tervez, sokan kerülnek az 1-es főúton, de éppen ezért ott is torlódásra kell készülnöd. Vigyázz magadra, kitartás, számítok a további közlekedési infokra, adj helyzetjelentés nekünk Fonyódról, Nagykállóból, Csorvásról, hívj 061 759 6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

Petőfi Rádió, minden magyar. Nos, ha semmit nem mondanék a várató időjárásunkról, akkor is ez a dal mindent elmondana helyettem. Pál Benjamin Zivatar, ezt hozom most a Petőfi Rádióban. Valóban gyökeres változásra kell készülnünk. Érkezik a várva várt csapadék, sokfelé várató kiadós eső, zápor, főként a középső, valamint a keleti megyékben zivatarok is lehetnek a hétvégén. 14-20 fok közötti értékeket méretünk. A legmelegebb egyébként az észak-keleti határ mentén lesz majd. Ez lesz tehát a következő három, vagy talán négy napunk programja. Mit nekem?

0: hírek az utakról.
1: Én vagyok az utitársad, aki elkísért téged A-ból B-be, és a délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként jelzi, hogy hol mi a szitu a forgalomban. Az M44-esen az M5-ös felé, Cserkeszőlőnél, az ottani pihenőhelynél felborult egy kamion, a külső sávot lezárták. Mindez tehát az M44-es autóúton, Cserkeszőlőnél, a pihenőhelynél, az M5-ös felé vezető oldalon. Korábban baleset volt a 4-es főúton, Ebesnél, a 212-es kilométernél, itt a forgalom egy sávon halad, de torlódásra kell készülnöd, tehát a 4-es főúton Ebesnél. Az M1-esen erős a forgalom Budapest felé, konkrétan már a komáromi csomóponttól a Biatorbágyig, helyenként 4-5 kilométeres a kocsisor, mindenképp plusz menetidővel tervez, ami pedig a főváros útjait illeti, a Tököli úton kifelé, a Nefelejcs utcánál balesetben sérült autók foglalják le a külső sávot. Mindez tehát a Tököli úton, a Nefelejcs utcánál kifelé. Várom a további közlekedési infokat, dolgozzunk össze, és adj helyzetjelentést Záhonyból, Tiszalökről, Füzesabonyból, hívj 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Betűfi Rádió.
3: A szemeződ,

0: 14-e Bonifác névnapja. Isten éltesse őket. Lep meg rajtunk keresztül valakit egy dallal. 7-kor indul a kívánság műsor, már várom az üzenetet. 06 30 30 30 380. Matyi írt nekünk, hogy az anyukájának játszunk egy dalt. Honey Beast a legnagyobb hős, ez mindjárt a folytatás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
5: Úgy is tett.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
8: És ez még csak a bemelegítés.
7: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
10: Minden Manner termék 20% kedvezménnyel kapható.
9: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Átvilágítják a korábbi minisztériumok működését, kisiklott egy vonat a Békéscsabai vasútvonalon. Folytatódik a napos enyhe idő záporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. A Komáromi csomópont és Biatorbágy között szakaszosan feltorlódtak a járművek. Több szakaszon is 4-5 kilométeres a kocsisor. Sokan kerülnek az 1-es főúton is. Ott az okoz nehézséget, hogy Szár térségében a vasúti átjáróban félpályás lezárás mellett dolgoznak. Több mint 1 kilométeres a torlódás. Műszaki hibás jármű nehezíti a haladást az M0-ás déli szektorán, az M5-ös felé vezető oldalon Dióst térségében. A 8-as kilométernél lezárták a belső sávot, 2-3 kilométeres a torlódás. Az M44-es autóúton az M5-ös felé vezető oldalon, a cserkeszőrői pihenőhely közelében felborult egy kamion, a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
12: Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadási átvétel. Ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő elmondta, hogy a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök nem vett részt az átadás átvételen. Megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. Európa nem lehet közvetítő, mert Ukrajna oldalán harcol, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov szerint az ukrajnai konfliktus rendezésében pillanatnyilag csak az Egyesült Államok töltve közvetítői szerepet. Arról is beszélt, hogy Oroszország és Ukrajna készül a fogolycserére. Jelenleg az érintettek listájáról egyeztetnek. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit a tegnapi nagyszabású orosz támadás után kéretett be a hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, hogy Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent, az azonnali tűzszünet és a háború mielőbbi békés tartós lezárása érdekében. Kisiklott a Békés Intercity a Békéscsabai vasútvonalon. A baleset Gyomaendrőd és Csárda szállás között történt, közölte a MÁV Inform. Egy utas könnyebben, egy súlyosan megsérült. A vonatok a főváros felől csak Mezőtúrig, Lőkösháza Békéscsaba felől csak Csárda szállásig közlekednek. Mezőtúr és Csárda szállás között pótlóbuszok viszik az utasokat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Országszerte süt a nap, de késő estétől keleten elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél is több felé megélénkül. Késő este 9-14 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Csütörtök délután 6 óra van, még egy munkanap pipa, haladunk a hétvége felé, a folytatásban is számíthatsz rám, vacsi készítés közben is veled vagyok, és elkísérlek útközben. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdésben a Honey Bees dala szól, itt a legnagyobb hős.
5: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenét.

0: hírek az utakról.
1: Az a kísérlek, és 20 percenként jelentjük a friss aktuális forgalmi infokat neked. Egy műszakhibás autó nehezíti a haladást az M0-ás déli szektorán, Diós térségében az M5-ös felé vezető oldalon. A 8-as kilométernél le van zárva a belső sáv, 2-3 kilométeres a dugó. Mindez tehát az M0-áson, Diós térségében az M5-ös felé vezető oldalon, a 8-as kilométernél. Korábban az M44-esen az M5-ös felé, Cserkeszőrőnél a pihenő közelében felborult egy kamion, a külső sáv most is zárva van. Baleset volt a 4-esen, Ebes közelében a 212-es kilométernél, még mindig tart a helyszínelés, egy sávot lezártak, mindezt át a 4-esen, Ebesnél, a 212-es kilométernél. Az M1-esen pedig mindenképp plusz menetidővel tervez a főváros felé vezető oldalon, Komáromtól várható torlódás, konkrétan Biatorbágyig, sőt, több helyen 4-5 kilométeres az álló kocsisor, sokan próbálnak kerülni az 1-es főúton, ott viszont szintén nehézséget okoz, hogy Szár térségében a vasúti átjáróban félpályás korlátozás mellett dolgoznak, itt nagyjából 1 kilométeres torlódásra kell készülnöd. Vigyázz magadra, jöhetnek a további információk, a még frissebb helyzetjelentések az egész országból, Kelebiáról, Jászberényből, Monorról, hívj 061 759 6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió minden magyar. Az éterben a Bagosi Brothers Company dala, a lámpás, amely nem csak digitálisan, hanem bakeliten is meg fog jelenni. Mennyire menő már? Pár napon belül érkezett a bakelites kiadás, amely szerintem tökéletesen beleillik abba, hogy most a bakelit újra reneszánszát éli. Egyre többen fedezik fel ezt az élményt, amikor tényleg nem csak meghallgatsz egy dalt, hanem rászánod az időt, felteszed a lemezt, serceg egy picit, és teljesen más hangulata lesz az egésznek. A lámpás szerintem pont olyan dal, amit el tudunk képzelni, hogy egy bakelit remezről szól egy igazi nyári estén. Bagosi Brothers Company lámpás, ez szól most a Petőfin.

0: Ha most indulnál valahová, akkor várnék 2 másodpercet, elmondom, hogy hol mi a szitu a forgalomban. Figyelem az M1-esen Budapest felé a komáromi csomóponttól, konkrétan lassul a forgalom egészen Biatorbágyig, több szakaszon 4-5 kilométeres a torlódás, mindez tehát az M1-esen Komáromtól a fővárosig. Egy műszakhibás autó nehezíti a közlekedést az M0-áson, Diós térségében az M5-ös felé a 8-as kilométernél, 2-3 kilométeres a torlódás, tehát az M0-áson Diósnál az M5-ös felé van ez pontosan, a 4-es Ebesnél volt korábban egy baleset a 212-es kilométernél. Itt még most is forgalomkorlátozás van. A fővárosban pedig baleset történt a Budaörsi úton befelé, a Nagyszőlős utcai felüljáró után a külső sávban torlódásra kell készülnöd. Nagyjából ennyi, de várom a további közlekedési infokat, a még frissebb helyzetjelentéseket. Dolgozzunk össze, adj hírt Tokajból, Szarvasról, Bajáról, hívj 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Az SMS számunk pedig a 06303030380, a kívánságok miatt fontos. 7 órakor indul a kívánság műsor, 9-ig te mondhatod meg, hogy a következő magyar dal melyik legyen és hogy kinek játszom. Dobjuk fel egymás estéjét, várom, hogy írj most a halott pénzdala közben, itt a Szétszeretlek.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Szia, Tomi, Szonya vagyok, ez már egy SMS. A legjobb barátnőmnek, Bettinek szeretném küldeni az első dalt a kívánság műsorban, mert jogáról tartunk hazafelé. Oké, okay, Dániel Fő, Gergő, Mamma Mia, ez mindjárt a tiétek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongora művész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsi dobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
5: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Kuk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Átvilágítják a korábbi minisztériumok működését. Kisiklott egy vonat a Békés-Csabai vonalon, folytatódik az enyhe-szeles idő záporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé a Komáromi csomópont és Biatorbágy között. 4-5 kilométeres a torlódás. Sokan kerülnek az 1-es főúton, ott is torlódik a forgalom. Műszaki hibás jármű nehezíti a haladást az M0-ás déli szektorán az M5-ös felé vezető oldalon Dióst térségében. A 8-as kilométernél lezárták a belső sávot. 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a miniszterelnökség épülete előtt közölte. Pintér Sándor, volt belügyminiszter, maga kérte saját átvilágítását. Hozzátette, hogy a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, de velük kapcsolatban is lesz vizsgálat. A kormányfő közölte, hogy az átadás átvételen az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent. Orbán Viktor volt miniszterelnök, nem vett részt. Elfogadta a kabinet, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel a végkielégítésüket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétel után. Közölte, hogy az összeget a kormány utalja el a megjelölt alapítványnak. Hozzátette, nyilatkozatot várnak az államtitkároktól, ők is lemondanak-e az összegről, vagy jótékony célra utalják azt. Kisiklott a Békés Intercity a Békés-Csabai vasútvonalon. A baleset Gyomaendrőd és Csárda szállás között történt, közölte a MÁV. Egy utas könnyebben, egy súlyosabban megsérült. A vonatok a főváros felől csak Mezőtúrig, Lőkösháza Békés-Csaba felől csak Csárda szállásig közlekednek. Mezőtúr és Csárda szállás között pótlóbuszok viszik az utasokat. Az Ország iskolája 2026 címmel hirdet versenyt a Magyar Színház általános és középiskolások számára. A diákoktól azt várják, mutassák meg, mi teszi különlegessé az iskolájukat. A verseny június 25-én zárul. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatóak, ahol országos szavazás indul. A nyertes iskola teljes közösségét meghívják a Magyar Színház egyik őszi előadására.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Nem került ki végleg a magyar labdarúgó válogatott keretéből Dibusz Dénes. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A júniusi barátságos mérkőzések lehetőséget adnak a fiatalok kipróbálására. Dibusz Dénes ezért maradt ki a magyar labdarúgó válogatott aktuális keretéből, ám a jövőben nem elképzelhetetlen, hogy ismét meghívót kap majd, mondta Marco Rossi szövetségi kapitány az M1 aktuális csatornának. Benoît Cannefroy győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második szakaszán. A szakasz legjobb magyarjaként Dina Márton zárt. A fehér trikót pedig az összetett legelőkelőbb pozícióját elfoglaló hazai bringásként Fetter Erik ölthette magára. A Sport TV közvetíti 2027 őszétől a labdarúgó Európa és Konferencia Liga legarangosabb mérkőzéseit a két sorozat csütörtöki játéknapján. A csatornát üzemeltető cég tájékoztatása szerint a megállapodás értelmében a Sport TV választhat majd elsőként a második és harmadik számú európai kupasorozat találkozói közül. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap már borongósabb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Délután nyugat felől megvastagszik a felhőzet, több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3-12 fok, napközben 18-25 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Daniel Figergő, Mamma Mia, ezzel indul a Petőfi Rádióban a csütörtök esti kívánság műsor, de hogy melyik dal legyen a következő és kinek játszam, arról te dönthetsz. Ez a kívánság műsor. Hello, Szikora Tamás vagyok. Hívd fel 061 759 6060, ne légy szégyelős.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag ma.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig én vagyok a telefonközpontos. Szia, hogy szorítatlak?
3: Keresztnevem úgy szólított engem, hogy Apor. Olyan, mint a kapor, csak kubeti nélkül.
2: Aha, Apor. Szia, Apor. Mit csinálsz éppen, miközben hallgatsz minket?
3: Hát Bona Dáviddal kocsikázok. Voltunk Belényesbe, és éppen hazafele tartunk.
2: Aha, és mi volt a program? Ja, meccsen voltatok. Aha. Foci?
3: Igen, foci meccs volt.
2: Na, király, és mióta jársz focizni?
3: Igen, 6-7 éve.
2: Ki a példaképed?
3: Nekem Szoboszlai Dominika a példaképem.
2: És találkoztál már vele?
3: Pacsiztam már vele, meg van tőle aláírásom.
2: Wow, meggondolom, egy közös kép is.
3: Hát az meg nincs.
2: Na, hát akkor egy képet mindenképp hozzatok vele össze. De hát azért az aláírás is az már sokat ér. Reméljük egyszer a téd is sokat fog érni.
3: Megint magyar csapat aláírta, de a lényegre szeretnék térni.
2: Oké, térjünk a tárgyra.
3: Szóval kérhetek neki egy zenét?
2: Persze, kérhetsz neki számot. Most akkor várjál a Szoboszlai Dominiknak küldenél, vagy a spanodnak?
3: Nem, a spanomnak. A
2: oké, rendítsek. Akkor nektek játszok zenét most a Petőfi Rádióban.
3: Nagyon köszönöm.
2: Köszi, én is. Sziasztok. Carson Koma, én még sohasem. Ez diktálja az ütemet a Petőfi Rádióban, a kívánság műsorban. Petőfi.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Valaki a vonalban, de előbb üzenetek. Sziasztok, nagyon fontos lenne, hogy a kívánság műsorban angyalomnak Dunaföldvárra szeretném küldeni a következő számot. Üzenem, nagyon-nagyon szeretlek, az érzéseim irántad őszinték. Írja egy angyal. Oké, tehát akkor egy angyal küldi, az angyalának Dunaföldvárra a következő dalt. Itt egy újabb üzenet. Szia Tomi, Noémi vagyok. Atinak szeretném üzenni, hogy hiányzol, imádlak, várom, hogy újra láthassalak. Összekötünk titeket. Háló, ez a Petőfi Rádió és a kívánság műsor. Te következel.
3: Háló, szia. Sanyi vagyok, és a testvéremnek szeretném küldeni egy számot, és a 29-es csapatának, és nagyon sok kitartást és sok erőt, egészséget kívánok mindenkinek.
2: Oké, Sanyi, kérdezhetek?
3: Persze.
2: Hogy hívják a tesódat?
3: Norbert.
2: És milyen 29-es csapatról meséltél, vagy beszéltél?
3: Van neki egy csapata.
2: Milyen csapat?
3: Egy foci csapat.
2: Foci csapat. Aha, és akkor a 29-es foci csapatnak küldenél egy számot?
3: Így van.
2: Egyébként csapata?
3: Hát már egy 10 hónapja.
2: Te szoktál egyébként hozzájuk járni, akár csak úgy beugrani néha, vagy csak megnézni őket?
3: Persze, természetes. Igen, és nagyon hiányoznak, így van.
2: Na, akkor küldjünk nekik egy számot, ez lenne az én feladatom?
3: Így van, nagyon szépen köszönöm.
2: Vadfrutik, tartalak, akkor ez lesz most a tiétek, a Petőfi Rádió kívánság műsorában.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
0: Kérd most kedvenc magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kiválságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Úton lévők, útnak indulók, figyelem! Az M44-esen Cserkeszőlőnél az M5-ös autópálya felé korábban felborult egy kamion. Az érintett pályaoldalt lezárták, és az 53-as kilométernél mindenkit leterelnek. A Szolnok Marfő Kunszentmárton csomópontban. Mindez tehát az M44-esen az M5-ös felé Cserkeszőlőnél az ottani pihenőhelynél, ahol lezárták az érintett pályaoldalt. Várom a további infokat is. És játszom a kedvenceket, ez a kívánság műsor. Most te következel, szia!
3: Bori vagyok. A kisfiamnak és a kislányomnak szeretnék kérni egy számot. A Marcinak, a Verékának. A Marci most olvassa a Pál utcai fiúkat, és ennek az apropójából szeretném kérni.
2: Természetesen, akkor olvasás közben meglepünk téged, titeket itt a Petőfi Rádióban, jó?
3: Júj, köszönöm szépen, nagyon köszi, szia!
2: Morion ez dalával Alva jár, ezt indítom, de mást is szívesen meglepünk. A kívánság műsor 9 óráig tart, várom az üzeneteket, SMS-ben vagy Viberen.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket is a 0630303380-on. Rolcsi Viberen írt nekünk: sziasztok, Eckának, Egerág szépének szeretnék üzenni, hogy úton vagyok felé, tudom, minden út Egerágra vezet. Köszönettel, Rolcsi. Oké, akkor Rolcsi küldi a következő dalt Eckának. Itt egy SMS: sziasztok, sok sikert Beke Erzsébetnek, Zolinak és Dominikának a horgászathoz. Reméljük, ma este megérkezik a nagy ponty. Üdvözlettel egy lelkes rajongó. Ránéztem közben a horgász térképre, hogy milyen a kapásindex. Állítólag most kifejezetten jó, sőt, holnap reggeltől egész hétvégén igazi peca idő lesz. Hát remélem, hogy kapnak a halak erre a dalra. Nagy Bogi, Dash, jól leszek újra!
0: Petőfi Rádió kíváns.

0: magyar. Petőfi Rádió.
1: Van, amit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

0: valamit mondok.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: 8 óra lesz. Nem maradt el le a kívánságműsorról. Fél időnél vagyunk, 9-ig számíthatsz ránk. Itt egy üzenet Petitől. Szia, ma vonatpótló tartalékot adok, de jelenleg autóbusz pótló vonatpótlóként gurulunk. Hogy mi? De lényeg, üzenem a Fehérvár-Mór viszonylaton utazóknak, hogy jó utat, már sinem vagyunk. Küldi tehát Peti, a vonatpótló autóbusz vezetője. Csak összeraktuk. Peti, köszi, hogy minket hallgatok utazás közben. És Éva is csatlakozott hozzánk, aki a tesójának, Zsófinak szeretne egy dalt a születésnapod alkalmából. Isten éltessen a Follow the Flow-val, mindjárt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Átvilágítják a korábbi minisztériumok működését, korlátozták a látogatást a Miskolci kórházban. Folytatódik az enyhe szeles idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és Tatabánya között, valamint kicsit távolabb Szárdiget és Biatorvágy között is lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Az M44-esen az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a cserkeszőlői pihenőhely közelében felborult egy kamion. Az 53-as kilométernél lezárták az érintett oldalt. A járműveket kiterelik az 53-as kilométernél. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Lezárult a kormányzati átadását vétel folyamat, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, hogy a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök nem vett részt az átadását vételen. Megerősítette, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Elrendelték a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A miniszterelnök által jegyzett kormányhatározatok csütörtök délután jelentek meg a Magyar Közlönyben. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 utáni időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat is. Gyermekközpontú adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, az újonnan megalakuló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Az a céljuk, hogy az oktatás és a gyerekek ügye önálló, felelős, szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. Ismét elmarasztalta a közszolgálati médiaszolgáltatót a médiatanács. A testület megállapította, hogy a nemzeti petíció ábra megjelenítésével megsértette a társadalmi célú reklám közzétételére és más médiatartalmakról való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi előírásokat. A médiatanács a Duna médiaszolgáltató non-profit ZRT-re több mint 2 millió forintos bírságot szabott ki. Korábban a nemzeti konzultáció logó miatt kapott hasonló bírságot a közszolgálati médiaszolgáltató. Látogatási tilalom lépett életbe a Miskolci kórház két osztályán is, ugyanis akut légúti tünetekkel járó megbetegedések alakultak ki a Szent Ferenc TAK kórház ápolási, valamint mozgásszervi rehabilitációs fekvőbeteg osztályain. A bentfekvő betegek és az egészségügyi személyzet is beteg lett. A tilalmat a Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya rendelte el, amely visszavonásig érvényben marad.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap már borult időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3-12 fok, napközben 18-25 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Rajtolunk egy újabb órában, hallgatóink kedvenceivel folytatódik az élő kívánság műsor. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Igen, este 9-ig folyamatosan veszem fel a rendeléseket. Tesztelj, hív fel! 061-759-6060, ez a kívánság vonal.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Rádió. Minden magyar.
1: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elég éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondta, nem trill a pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után nyúlt, ne fogta rendesen, elillant csend.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Néhány másodperccel Rebi írt nekünk Viberen. Szia Tomi, anyukámnak Natáliának szeretném küldeni a következő számot, elmondani, hogy a világon a legjobban szeretem, és előre is nagyon boldog születésnapot kívánok neki. Éljen az ünnepelt, hát akkor előszüri napozunk a folytatásban. 061-759-6060, ez a telefonszám, a vonalban Zsolt, te következel, a te üzeneted.
3: Szeretnék a számot kérni, páromnak és a gyerekeimnek kérnék, mert szeretem őket.
2: Akkor az egész családnak szól ez a dal a Petőfi Rádióban. Szabó Balázs bandája, örök.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És a közlekedés infokra is számítok, figyelem. Az M44-esen, az M5-ös felé Cserkeszőlőnél a pihenőhely közelében még délután felborult egy kamion, az érintett pályaoldal le van zárva, és mindenkit kiterelnek az 53-as kilométernél. Mindez tehát az M44-esen, Cserkeszőlőnél, az M5-ös felé vezető oldalon, ahol egy kisebb kitérővel kell számolnod. Az M1-esen pedig szintén élénk a forgalom Budapest felé, főként Tata és Tatabánya, valamint Szálliget és Biatorbágy között. Lassulásra kell készülnöd, vigyázz magadra! Várom a további infokat, és játszom a kedvenceket. Zaporozsec, Blanche, Szívezet, ez következik most. Balázs küldött nekünk Viber üzenetet, a büszke apuka, aki a lányának Juditnak címzi ezt a számot. Juditnak ugyanis nemrég sikerült a forgalmi vizsgája, és most van az első közös útjuk. Gratulálunk, és balesetmentes jó utat!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Vibert küldött Erika. Sziasztok, úton vagyunk hazafelé, és az autóban titeket hallgatunk. Drága férjemnek, Ferinek, és a lányomnak, Noéminek szeretném küldeni a következő számot, és szeretném megköszönni, hogy mindig készségesen elkísérnek engem az orvoshoz. Mindennél jobban szeretem őket. Küldi tehát a dalt Erika, a férjének, Ferinek, és a lányának, Noéminek. Jó utat kívánunk nektek! 061-759-6060, ez a telefonszámunk. A vonalban Gábor, a te üzenetet következik, hallgatunk.
3: Bán Horvátiba szeretnék küldeni egy zenét a véletemnek, Varga Jedikónak és Szőlős Imrének.
2: Lenne valami üzenet a dal mellé?
3: Hát, hogy nagyon szeretem őket.
2: Legyen ez így nagyon sokáig. Pornograszt, már nem szédülök. Ez a tiétek.

0: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Kunnándor vagyok, és zenét, azt most lehet kérni?
2: Szia, Nándor! Még pont beleférsz a kívánság műsorban, te lehetsz az utolsó telefonálom.
3: Jó, de jó. Na, akkor szeretnék egy olyat, most kim vagyunk a polgárőrség, egy kis újszállások szolgálatban, és így szeretnék egy zenét kérni, hogy fele lehet.
2: Kollégáidnak, vagy kinek szeretnél küldeni?
3: Így van, igen.
2: Hányan dolgoztok most együtt?
3: Így van. Most 4-en vagyunk igazából.
2: Aha, és az ilyen éjszakás szolgálat?
3: Hát olyasmi, igen, tehát az éjszakában is belegúl, így van.
2: Akkor meddig vagytok porondon?
3: Szerintem olyan fél 10 óráig.
2: Ó, hát akkor azért lassan már végeztek, hál' Istennek.
3: Igen.
2: Akkor
3: igen.
2: Ez inkább ilyen délutános műszak. Aha. A csapat tagjait, a keresztnevüket elárulod?
3: Igen, majd a Pali bácsi, a Bence és az Ente, az
2: öcsém. Oké, okay, nagyon kösz, hogy hívtál, és akkor a következő dal a tiétek.
3: Oké, rendben, köszönöm szépen.
2: Köszi, ciao.
3: Szia.
2: Bája Lex és a Slep, Luca, Rózsák, ezt játszom. Nyilnak.

Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon. Rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben. Lehet a szerelemtől félek.

mondtam, hogy megvárlak. Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma,

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Virág üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a párjának, Marcinak szeretné elmondani a rádióban is, hogy mennyire szeret téged. Éppen együtt tartotok hazafelé. 9 után is megéri minket választani, kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal. Én szép estét kívánok, találkozunk holnap is. Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
4: Liszt Ferenc Kamarazenekar. Élő zenei élmény felsőfokon. Az új évadban Várdai Istvánnal, Macias Lucas Navarroval, Zitongvánnal és Linus Ruttal 4 koncertes bérlet a Zeneakadémián. Váltsa meg új bérletét már most! További részletek lfkz.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Átvilágítják a korábbi minisztériumok működését, több település is érintett az aszbeszt szennyezésben. Folytatódik az enyhe szeles idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M44-es autóúton az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a cserkeszőlői pihenő közelében felborult egy kamion. Az 53-as kilométernél lezárták az érintett oldalt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Lezárult a kormányzati átadás-átvétel folyamata, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, hogy a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök nem vett részt az átadás-átvételen. Megerősítette, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, ésszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Az ukrán akciókra adott választ csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Ebben tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát értek volna dróncsapások. A diplomáciai képviselet azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter ma bekérette hivatalába az orosz nagykövetet. A tárcavezető közölte a diplomatával. Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Minél előbb el kell kezdeni az aszbeszt mentesítést. Az emberek egészsége a legfontosabb. Ezt mondta az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László arról beszélt, hogy a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés. Bas, Zala és Győr-Moson-Sopron vármegyébe is került. Az osztrák virágbányából származó kőzúzalékból. Búvár baleset történt a Maldív-szigeteken. Holtan találtak meg 5 olasz turistát, akik 50 méter mélyen fekvő víz alatti barlangokhoz akartak lemerülni. Miután a csapat órákig nem jött felszínre, az őket szállító hajó személyzete értesítette a hatóságokat. Az eset körülményeit vizsgálják. A helyi média szerint az időjárás nem volt ideális a merüléshez. A meteorológiai szolgálat is figyelmeztetést adott ki.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3-12 fok, napközben 18-25 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár percen, ez már a mai kultúrfitness, hogy lehet-e a grillen desszerteket készíteni, és ha igen, milyeneket? Ebben az órában erről is beszélgetek Farkasinszki Ildikó cukrásszal. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában. Hölgyeim és uraim, az édességek, a desszertek, a sütemények és az ehhez kapcsolódó készítési technikák világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Farkasinszky Ildikó cukrász. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Kezdjük azzal, hogy mindjárt elmegyünk a technikákra, meg a grill szezonra, okay, meg a grill desszertekre. Azt mondtam, hogy cukrász. Ez így helytálló, így szereted? Vagy hát annyi mindent lehetne mondani, mert hogy te egy csomóféle képzettséggel rendelkezel, és a legújabb az az, hogy akkor igen, cukrászként dolgozol, de előtte azért mindenféle jogszabályokat bűvöltél, meg mindenféle munkahelyi problémákat pakoltál helyre nagyon sok időn keresztül.
2: Hát az az igazság, hogy most is egy kicsit visszakalandoztam ebbe a világba, úgyhogy a cukrászat az most éppen egy picit inkább ilyen hobbi, félig meddig munka, de sokáig igen, csak ezt tette ki az életemet.
1: Akkor jogász, cukrász? Cukrász, jogász? Hát, HR-es? Coach?
2: Hát minden. Süti coach. Egyszerre az egyik coach kollégám így nevezette, hogy süti coach, és én nagyon megszerettem ezt az elnevezést, úgyhogy maradjunk ennél, jó?
1: Még mielőtt beszélünk ezekről a bizonyos grill desszertekről, hiszen megérkezett a grill szezon, és nem csak húst, meg padlizsát lehet grillezni azokban a bizonyos gyönyörű és itt-ott nagyon drága eszközökben. Azelőtt neked egy nagyon érdekes váltás van a pályádon, nyilván milliószor beszéltél már róla, itt még nem, és minden újszülöttnek minden információ új, tehát hogy mindenkiben megérik az elhatározás, hogyha nem tudom, 20-30 éven keresztül csinál valamit, hogy akkor ez most jó út, kell még valami újat csinálnom, vagy maradjak ebben, te ugyanez voltál pár évvel ezelőtt.
2: Igen, ez a pár év, ez egészen pontosan 8 évvel ezelőtt volt. Szerintem úgy az 50. születésnapom táján ez egy, lehet egy ilyen életforduló is. Igen, én előtte 20-30 éve dolgoztam közigazgatásban, mindenféle területén a közigazgatásnak, mindenféle pozícióban, egyre magasabb pozíciókban, tehát végig szinte vezetőként, és azt éreztem, hogy kell nekem valami olyan, ami ilyen azonnali sikerélményt ad, ami valami kézzel fogható. A sütésfőzés az mindig közel állt hozzám, ugye én is családanya vagyok, és ezzel is foglalkoztam, meg szeretettel foglalkoztam, tehát számomra ez soha nem volt kényszer. Úgyhogy ez így valahogy adta magát, hogy amikor azon gondolkodtam, hogy mit csináljak, mit tanuljak még a 3 diplomám mellé, akkor így ez jött, hogy akkor tanulok cukrásznak. Ekkor még nem jött a pályamódosítás, először csak a cukrászképzés, a pályamódosításhoz kellett még egy plusz ember, ő a párom, akinek a révén megismerkedtem a grillezés világával, és ő volt az, aki meggyőzött arról, hogy itt az ideje váltani.
1: Még mielőtt jobban beleássuk magunkat ebbe a váltásba, meg a grillezésbe, azelőtt egy kicsit még jobban tekergessük vissza az időkerekét. Azt említetted, hogy a főzés, a sütés az mindig is közel állt hozzád, mert édesanyja vagy, stb. De gyerekkorodban is, vagy a tíné éveidet nem úgy töltötted, hanem a csajokkal járkáltatok a dizsibe, és egyébként meg a, nem tudom, ZH-kra készültél közben, és nem foglalkoztál azzal, hogy akkor anya mit csinál éppen, és én nem foglalkozom azzal, hogy akkor segítsek neki.
2: Egészen kicsi korunkban kellett segíteni mindig, tehát anyukám azért rendesen bevont bennünket, ha van egy bátyám a házi munkába, de akkor ez még nem annyira élvezett volt, hanem muszáj. Inkább akkor élveztük ezt jobban, amikor a szülők nem voltak otthon. És akkor miénk volt a konyha, akkor felrobbantottuk, de akkor tényleg, tehát ez így benne van a zsigereinkben szerintem mindkettőnknek, hogy szeretünk sütni, főzni. Aztán utána valahogy ettől én eltávolodtam, minden mással foglalkoztam, és amikor saját családom, úgy saját családom, hogy férjem, gyerekem lett, akkor tértem ide vissza, amikor már így magam próbálkozhattam, és szabadon azt csináltam, amit én akartam.
1: Életed első süteményére emlékszel? Még nem tudom, kollégista voltál éppen, és kihagytak a csajok egy buliból, te meg ott maradtál a kollégium konyhájában. Van egy kis liszt, egy kis tojás, egy kis, nem tudom, lekvár, csinálok gyorsan valamit. Volt ilyen?
2: Én nem voltam kollégista, levelező tagozaton végeztem az összes felsőfokú tanulmányomat, tehát egyből így belevetettem magam a munkába, meg a családba. Az első sütemény, ez talán egy piskóta volt, de erre határozottan nem mernék megesküdni, meg a keltészták, amiket a nagymamáim sütöttek a kemencékbe, azokat imádtam, és azokat igyekeztem minél előbb reprodukálni magam is.
1: Ildi, hogy jött neked egyáltalán az, hogy te jogász leszel? Hát ez az első szakma.
2: Igen, igen, jogász. Alapvetően színésznő akartam lenni, és aztán utána jogász. Igen, a jogássághoz nem voltam elég szorgalmas a gimiben, mert minden más érdekelt, mindig ilyen szervező típus, minden lébekanál voltam, és akkor annyira nem tanultam jól. Jól tanultam, csak nem annyira, hogy a jogi egyetemnek neki mertem volna vágni, úgyhogy ennek is volt azért egy ilyen jó nagy kör, amire eljutottam odáig, hogy jogász leszek, úgyhogy először magyar népművelés szakos tanárnak tanultam. Aztán elvégeztem egy államigazgatási főiskolát, és a harmadszorra sikerült a jogi egyetemnek nekivágni, és aztán így lettem jogász.
1: És miért közigazgatás? Tehát, hogy jó magam is jogász végzettséggel rendelkezem, imádtam a római jogot, a nemzetközi jogot, a polgári törvénykönyv, stb. Amikor bejött, nem tudom, harmadévben a közigazgatás, akkor azt mondta, most hagyom itt az egészet. Nem hagytam ott, viszont államvizsgán először meg is húztak, másodjára sikerült. Miért közigazgatás? A lehető legdurvább, legszárazabb része az egésznek.
2: Azért közigazgatás, ez is egy véletlen, bár én állítom, hogy nincsenek véletlenek az életünkben, biztos, hogy megvan az a sors, az úgy valahogy nekünk előre tervezve. Azért lett közigazgatás, én alapvetően tanítani akartam, sőt, leginkább népművelni akartam, ugye a szervezői vénámból adódik ez, hogy kultúrotthon igazgató akartam mondjuk lenni, de nem sikerült ebben a szakmába elhelyezkedni, és így annak idején, mint egy ilyen potenciális munkanélküli jelölt kerültem én a munkahelyi központba, ahol is azt mondták, hogy ha bejárok egy pár hétig úgy ingyen dolgozni, akkor lehet, hogy felvesznek oda dolgozni engem, és akkor ez lett, hogy felvettek oda, és ha már ott dolgoztam, onnan jött, hogy akkor elvégzem az Állik főiskolát, mert akkor már értsek is ahhoz, amit csinálok, és aztán ott ragadtam. De mindig nagyon érdekes feladatokat kaptam, nem a száraz részét, tehát nekem mindig valamit válságmenedzselni kezdett, kellett megoldani, teljesen tisztába rakni, például vezettem az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál a nyilvántartási főosztályt, ami a TAI és biztosítási jogviszony nyilvántartás, és az egészet Cuzamen rendbe kellett rakni, szóval azért ez elég nagy feladat volt.
1: 30 évig dolgoztál benne, elfáradtál, kifulladt, eleged lett? Vagy mi történt?
2: Igen, így ahogy mondod. Tehát amit mondtam is az előbb, hogy azt éreztem, hogy kell nekem valami, ami a vége láthatatlan értekezletek sorában ilyen azonnali sikerélményt ad. Tehát, hogy valamit megcsinálsz, és akkor az ott kész van. Igen.
1: Tiéd,
2: és nem majd hetek múlva lesz abból egy projekt, vagy valami döntés, hanem ott megcsináltad, kész, megsült, szép, finom, mindenki örül, mindenki mosolyog, és a cukrászat az mindig is ilyen volt. Alapvetően a főzés ilyen volt nekem, hogy jól csináltam, szerettem, szerették, amit főztem, sütöttem, és ez mindig sikerélményt adott. Tehát magától értetődő volt, hogy akkor ebbe az irányba kell menni, mert ez jó.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Farkasinszky Ildikó, jogász, cukrász, coach, HR, szakember. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Farkasinszky Ildikó, cukrász, jogász ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
3: Én is még egyszer köszöntelek, meg a hallgatókat is.
2: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, leginkább arról, hogy akkor hogy jött a jogi pálya az életedben, illetve a közigazgatás, meg hogy a cukrászság is befigyelt pár évvel, egészen pontosan 8 évvel ezelőtt. Azt mondtad, most kicsit hanyagolod, mert visszatértél a mumus szakmához, vagy annyira nem is mumus akkor?
3: Nem mumus, most is HR-esként dolgozom, és az a feladatom, hogy az emberek szeressenek ott dolgozni, ahol én is dolgozom.
2: És egy jó HR-es, hogyha cukrász végzettséggel rendelkezik, akkor az ellentétes feleket úgy várja az irodájában, hogy akkor hoztam kosárkát vagy piskótát, és akkor mondjátok, kinek mi a baja? Nyugodtan falatozzatok közben?
3: Igen, azért szoktam nekik vinni sütit, örülnek is neki, és várják is, úgyhogy persze ez egy ilyen jó kis mézes madzag.
2: Szóval, hogy jött a váltás, azt mutat, hogy akkor valamit szeretnél csinálni, beiratkoztál cukrászképzésre, igen, és aztán utána pedig jött egy külső löket, hogy akkor tessék már megpróbálni ezt a bizonyos versenyt, mert akkor még az is lehet, hogy jól fog sikerülni.
3: Igen, és egészen pontosan a külső löket azonnal jött, hogy megismertem a páromat, egyrészt ő így a grill világba bevezetett, másrészt meggyőzött arról, hogy nekem el kell indulnom egy amatőr televíziós cukrászversenyben, nem tudom, szabad-e mondani, hogy mi volt ennek a neve, ez volt az Idesüs, ez a Great British Bake Off-nak a magyar verziója volt. És ott
2: ez a Full Hollywoodos?
3: Igen, és ezt Magyarországon is elindították, ezelőtt 8 évvel, aztán abban maradt sajnos. Én az első évadba kerültem be, ugye voltak mindenféle castingok. Először mondtam, hogy hát szó se lehet róla, akkor éppen humán politikai vezető voltam az állami számvevőszéknél, szóval nem annyira passzolt ez a két dolog össze, tehát mondtam a páromnak, hogy biztos, hogy ezt nem, tehát ez nem lehet ilyet. De ő addig mondta, hogy csak próbáljad meg, hogy beneveztem, és végül is, ahogy jutottam előrébb a castingokon, nyilván egy ilyen sikerorientált embernek, mint én, az nagyon fontos, hogy belekezd, az sikeres legyen, úgyhogy onnan már nagyon akartam, és így bekerültem ebbe a műsorba, viszont ahogy bekerültem, akkor meg is mondtam a főnökömnek, hogy hát akkor váljunk el egymástól, és onnantól kezdve én már a cukrászatra koncentrálok.
2: Ez lett volna a kérdés, hogy bementél, és akkor megmondtad neki.
3: Én meghívtam egy vacsorára, hogy mégse azért az irodába beszéljük ezt meg, mert azért ez egy kicsit kényesebb téma. Nagyon féltem, hogy azt fogja mondani, hogy teljesen megőrültem, és ilyen fogok halni. De nem ez történt, hanem nagyon szurkolt nekem. És ugye ez egy nem élő adás volt, hanem felvételről ment, és több fordulója volt ennek a versenynek, és minden fordulónál kérdezte, amikor aztán bementem az értekezletre, hogy na most akkor mi lehet, tovább jutottam, vagy nem, és mindig mondtam, hogy igen, tovább jutottam. Tehát egészen a döntőig eljutottam, ugyan nem nyertem meg a versenyt, de akkor én voltam Magyarország 3 amatőr cukrászának az egyike.
2: Gratulálok hozzá. És utána jött a lavina, befejezted az éppen futó aktuális projekteket, és aztán utána találtál egy megfelelő helyet, és akkor szóltál a kis barátaidnak, ismerőseidnek, hogy nem tudom, kiragasztottad a különböző kandelláberekre, kiírtad a Facebookra, az Ivivre, az akárhová, hogy akkor itt lesz egy ilyen kis kurzuska. Jöttök hozzám, és akkor főzünk együtt, vagy sütünk együtt, pogácsát, pitéket, akármiket?
3: Hát igen, ugye akkor elindult a gondolkodás, hogy mit csináljak én ezzel a nagy szabadsággal, meg a cukrászattal, azt tudtam, hogy nem akarok kávézót, meg cukrászat. De hát ez se igaz így, de hamar rájöttem, hogy nem akarok, mert az csöbörből vödörbe lenne, és akkor így jött valahogy az, hogy tanítani szeretek, emberekkel foglalkozni szeretek, sütni szeretek, hát akkor legyen egy sütőiskolám. És valóban így, ahogy mondott, szóltam a barátoknak, meghirdettem a közösségi médiában, mit szólnátok, hogyha lenne egy ilyen, jönnétek-e, és jöttek. És akartam egy ilyen próba workshopot a kollégáimmal, de olyan nehéz volt összehozni az időpontot, hogy az első éles hamarabb meglett, mint a próba workshop. Nagyon sokan jöttek, nagyon jó volt, ilyen, most is ilyen libabőrös érzés, és onnantól kezdve egészen a Covidig minden héten péntek délután mi sütiket sütöttünk a grillás sütisuliba.
2: Hogyha valaki belevág egy ilyenbe, elvégzi a megfelelő iskolát, és elmegy gyakorlatra, és aztán még a megfelelő, nem tudom, tévéműsorokban szerepel hozzá, megvan az alapvető képzettség, megvannak az alapvető technikák, de hogy annyit változott a szakma, a cukrászat az elmúlt években, évtizedekben, olyannyi külföldi hatás érte a klasszikus magyar cukrászatot, hogy nyilván kell továbbképzés, vagy figyelni kell a külföldi trendeket, mert az, hogy megtanulod a dobostortát, meg a lejtercukrot jól elkészíted, az nem biztos, hogy egy olyan eklert megcsinálsz, mint amit a Pierre Hermé meg tud csinálni.
3: Igen. Mondjuk a sütisuliba ez nem is volt annyira fontos, mert ott inkább ilyen én időt tölteni, meg jól érezni magunkat. Persze nyilván attól sütöttünk is, meg tanultunk is. Nagyon sokféle téma volt, mindig egy téma köré épült fel az éppen adott workshop. Egészen mondjuk a pogácsától, a kovászos kenyéren át a francia tükörglazúros mousse desszertekig eljutottunk, de persze közben én is folyamatosan képeztem magam, én is tanultam, én is jártam mindenféle más workshopokra, főleg külföldi mesterek képzéseire, szerencsére ezek most már Magyarországon is elérhetők, tehát nem muszáj elutazni érte külföldre, úgyhogy ezeket nagyon élvezem, a mai napig, ha van rá lehetőségem, akkor megyek és tanulok, és persze rengeteg könyvet összevásároltam, és azokból is tanulok.
2: Mindjárt beszélünk, vagy nem sokára beszélünk a te könyvedről, Grill Desszertek, ez neki a címe, viszont azt említetted, hogy amikor rátaláltál újra már egyedül a sütésre, akkor a keltészták voltak azok, amiket szerettél volna reprodukálni. Most így, pár év elteltével, hogy itt a könyv, meg hogy cukrász vagy, meg visszatértél a HR világába. Most mi a kedvenc egyébként, amivel szívesen foglalkozol? Legyen az akár egy tésztafajta, vagy egy tipikus sütemény, vagy bármi.
3: Hát nyilván, mint sokan, a Covid idején én magam is belevetettem magam a kovászolásba, a Szabitól tanultam. Egyébként ő volt az egyik zsűritag az Édesüsben annak idején. Igen, ja. Igen, úgyhogy tőle van a kovászom is, és azzal sütök, tehát a kovászolás nagyon érdekel, nem csak a kenyérsütés, hanem ugye nagyon sok minden mást is lehet a kovásszal készíteni, édes sósüteményeket.
2: Ezt akartam tényleg mondani. Kroászanakat.
3: Persze, kérdele. Persze. De egyébként inkább a francia desszertek világa az, ami engem is most már így vonz. A péksütemények is, meg ezek a gyönyörű, szép kis petifórok és mindenféle mousszok, és tehát olyan csodákat lehet alkotni, hogy itt az ember tényleg a kreativitását is ki tudja élni. Nem csak a sütés öröme, hanem az alkotás öröme az, amit átélünk ilyenkor.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Farkasinszky Ildikó, cukrász, jogász, HR-es. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a konyha világában kalandozunk. Ezúttal nem tükörtojás készül, hanem mindenféle sütemények, desszertek, makkaronok, eklerfánkok. Velem szemben a stúdióban Farkasinszky Ildikó, cukrász, HRS jogász. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Sziasztok!
1: Na térjünk erre a bizonyos könyvre, ami már nem új, tavaly látott napvilágot, hogyha igen, minden jól megy, grill desszertek. Megérkezett a grill szezon, ilyenkor a férfiak, az apák fogják magukat, kimennek a kertbe, felnyitják a gömbgrillt, vagy most már vannak ilyen nagyon drága kerámia bevonató akármik is, és akkor beteszik a húsit, meg a paprikát. Viszont ugye hát nem csak főételeket lehet készíteni a grillben, hanem desszerteket is, hogyha szépen megcsináltad a pitédet, akkor beteheted a grillbe is.
2: Ez így van, pontosan. Igen, nagyon sokan elcsodálkoznak, amikor ez a téma szóba jön, hogy grill desszertek, hogy desszertet grillbe, hát eszünkbe nem jutna ilyen, pedig miért is ne? Ugye beszéltünk itt korábban arról, hogy a keltészták voltak a kedvenceim, meg hogy a nagymamáim ezeket sütötték. Ugye mindkét nagymamámnak bubos kemencéje volt annak idején, és abban sütötték ezeket a nagyon finom keltésztákat, de piskótákat is, és az én fantáziámat, amikor megismertem egy ilyen gyönyörű kerámia grillsütőt, amiről beszéltél, egyből megmozdult, hogy hát ez is egy kemence tulajdonképpen, ugyanúgy működik, mint azok a kemencék, ugyanúgy már el tudunk érni egyenletes hőmérsékletet ezekben a kemencékben, miért ne lehetne bennük akár piskótát is sütni. És elkezdtem ezzel kísérletezni, és rájöttem arra, hogy tulajdonképpen igazam van, mindent meg lehet sütni. Azt szoktam mondani, hogy makaront még nem próbáltam, mert ugye az a nagyon macerás, de egyszer most már tényleg muszáj lesz, mert annyit mondtam, hogy muszáj lesz kipróbálni.
1: Hogyha a keltésztákra megyünk rá, és akkor próbálom a technikát valahogy összekapcsolni a sütéssel, a különböző édességekkel, a különböző kalácsokkal, a különböző pitékkel, stb. Stb. Ugye alapvetően be tudod állítani 180 fokra, vagy nem tudom, 190 fokra, tök mindegy, ezt a bizonyos kis kemencét. Nyilván játszani kell a tetej meg az aljára ezekkel a nyílásokkal, vagy akkor pont annyi legyen, vagy ne. De hogy alapvetően a legtöbb esetben ugye a szakma azt kéri, hogy akkor mindenféle ilyen pára legyen benne ebben a bizonyos sütési eszközben. Azt nem nagyon tudod beállítani, vagy tudod, teszel bele, nem tudom, egy bögrében
2: pontosan.
1: Vizet?
2: Hát nem bögrében, hanem ugye a grillrács alá, ott van egy ilyen, úgy nevezik, hogy deflektorkő, ez a hő elzáró lap, az egy kerámia lap tulajdonképpen, a grillrács is ez a lap közé beteszel egy alutepsit, abba öntesz egy kis vizet, pici kis rutinnal már érezni fogod, hogy mennyi víz mennyiség kell, hogy pont az a pára mennyiség legyen, ennyi. Egyébként igen, nagyon egyszerű.
1: Úgy gondolkodtál rajta, vagy úgy jött az ötlet, ugye pár évvel ezelőtt nagyon elterjedtek ezek az airfryerek, és akkor egy egész iparág feküdt rá, hogy akkor airfryer, nem tudom, rántott hús, meg sütemények, meg desszertek, meg minden is. Viszont a grillben még nem volt, és akkor gondolkoztál, hogy mi az, ahova még nem csináltak desszertek? A grill, majd én kitalálom, Farkasinszky Ildikó vagyok.
2: Igen, ez is benne volt egyébként, de nem ez indította el a gondolkodásmódomat, hanem mondom inkább azt, hogy kísérletezni. Aztán ugye, ahogy jöttek a rácsodálkozó kérdések, meg a sikerélmények, tehát elmegyünk egy grill rendezvényre, és én ott ugye mindig grill desszertet sütök, és ezek a marcon a tetovált, kigyúrt, nagy darab szakállas pasik hosszú sorokba állnak az én standomnál, mert ahogy mondod, mindenki hús süt, már 30 féle hús van, maximum zöldség, vagy valami egy tál étel, de hogy desszert, ez nem nagyon jutott akkoriban még eszükbe.

0: éppen. Most már azért egyre többen csinálják, és nyilván így jött az, hogy hát akkor ez egy kuriózum, ez egy unikum, ebben én vagyok az első.
1: Szóval az elkészítési technika, hogyha veszünk, nem tudom, egy kalácsot például, akkor az ugyanaz, tehát, hogy beállsz a kis gyúródeszkád mögé, megcsinálod a tésztát, beleteszed szépen a tepsibe, és akkor innentől jön majd az, hogy akkor nem a sütőt használod, hanem itt a varázslat, a megfejtés. Felnyitod ezt a kerámia grillt, beteszed, beállítod a hőmérsékletet, vagy már korábban beállítottad, és akkor onnantól az összes többit ő megcsinálja saját magára.
0: Így van, pontosan.
1: Nehéz volt kikísérletezni? Hosszú út volt?
0: Nem. Nem, nekem egy nagyon jó sütőm van, egy kerámia grillem, ami tényleg annyira stabilan tartja a hőt. Pici gyakorlással, ahogy mondod, alul-felül a levegőztető nyílások szabályozásával meg tudod tanulni, ugye minden sütőn van egy hőmérő, tehát kívülről látod a hőmérsékletet. Egy picit inkább azt kell kikísérletezni, hogy az mennyire pontos, más mutat a kupolában, más mutat lent a sütőfelületen, tehát inkább erre kellett a kísérletnek, hogy milyen edényt használsz benne, mert az viszont nem mindegy.
1: Zománcozott tepsi?
0: Azt is lehet, de akkor lehet, hogy egy kicsit oda kap az alja. Leginkább az öntött vas edények azok, amiknek ugye nagyon jó a hőelvezető, hőtartó képessége, és ebben a szinte direkt a tűz fölött sütésnél is gyönyörű szépen egyenletesen sül benne minden.
1: Hát jobban ki kell vajazni, azt akkor nem kapod az alja.
0: Hát igen, vagy barna vaj keletkezik az alján, de attól még finomabb lesz, igen.
1: Minden elsőre sikerült, ami benne van a grill desszertek könyvben, vagy föltehetem másképp is a kérdést, amit elkészítettél grillben, sütemények, desszertek, mind belekerült?
0: A második kérdése nem a válasz, az elsőre igen, olyannyira, hogy van olyan desszert, amit akkor készítettem először, amikor csináltuk a könyvet, amikor összeállítottuk. Lehet, hogy ezzel nem illik dicsekedni, de valóban így van, hogy nem is volt időm előtte kikísérletezni. Nagyon sok ötlet van még a fejemben, nyilván ebbe a könyvbe nem tudott minden belekerülni, 63 recept van benne, ugye 8 fejezet, és mindegyikben 8 süti, akkor 64.
1: Hogy mik ezek a sütik? Mindjárt beszélünk erről is. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Farkasinszky Ildikó, HRS jogász cukrász. A közelmúltban látott napvilágot, a könyve a címe az, hogy grill desszertek. Igen, mert a grillben nem csak húsit lehet készíteni, hanem például pitét is. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Farkasinszky Ildikó, jogász, cukrász, HRS szakember ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Ildi.
2: Sziasztok.
1: A közelmúltban látott napvilágot a Grill Desszertek című könyvet 63 receptet tartalmaz, és különböző kis sztorik is vannak benne, mert hogyha arról beszélünk, hogy grill, akkor ugye az még nem bevett, hogy desszerteket készítünk, viszont hogyha húst készítünk benne, és már nem is kell Amerikáig menni, meg különböző ilyen rubokat, szárazpálcokat használni, hanem hogy nedvespálc, vagy nem tudom, kicsit megsózod, úgy teszed bele, majd utána csinálsz vele valamit, barbecue belőle, nem tépet, húsos szendvicset, de hogy egyébként az ilyen versenyek közelébe te is oda kerültél.
2: Igen, volt szerencsém részt venni 2019-ben Tennessee-ben egy barbecue világbajnokságon.
1: Mégis csak el kellett menni sajnos Amerikába.
2: Hát el kellett menni Amerikába, de miután még nem voltam Amerikában előtte, ez is egy nagyon nagy élmény volt, és én ott a grill desszert kategóriát megkaptam, és egész jó eredményt értem el.
1: Ott foglalkoznak egyébként ilyennel Amerikában, a barbecue-nak a hazájában, hogy süteményeket, desszerteket készítenek a grillben?
2: Hogyne, persze, hát ugye főleg pitéket, meg sajtortákat, ugye az amerikaiak azok mindig sajtortákat készítenek, azt mondták is egyébként, hogy mindenképpen sajtortával induljak, mert csak azzal van esély nyerni. Végül nem sajtorta lett, hanem egy sajtkrém mousse torta, és hát a csapatunkból én értem el a legjobb eredményt, már a legmagasabb pontszámot, nem volt helyezés, de azért egy nagyon nagy élmény volt, és hát olyannyira foglalkoznak vele, hogy ugye ezeken a világbajnokságon van kifejezetten külön desszert kategória.
1: Gratulálok hozzá.
2: Köszi.
1: Azóta voltál már Amerikában?
2: Nem.
1: Majd nem tudom, a jövőre akkor, vagy a következő világbajnokságra.
2: ez a következő
1: viszont
2: projekt.
1: Hogyha itthon készítesz valamit, és ugye állítólag te Dél-Magyarországról származol, és szilvapálinkát teszel a nem tudom piskótába, és már is másabb íze lesz, ott viszont akkor viszkivel kellett megrocsolni a sajtortádat?
2: Pontosan így van, méghozzá Jack Daniels-szel, hiszen ott van Tennessee-ben a Jack Daniels viszkigyár, és kötelező elem volt, igen, a Jack Daniels viszki a desszerthez.
1: Ezt tudtad előre, és gondolkodtál rajta, vagy ott mondták meg, hogy akkor mit kell csinálni?
2: Tudtam előre, és nagyon sokat gondolkodtunk, mert a csapatkapitányunk, ő egy székely fiatalember volt, és nagyon, tudod, a székelyek, ők azért nem olyan könnyen meggyőzhetők. Tehát amikor én mondtam, hogy sajtortát szeretnék, mondta, hogy biztos nem, mert mindenki sajtortát süt, mint nem fogunk azt, és akkor hát nagyon sok kísérletezés és kóstolás után tudtam arról meggyőzni, hogy akkor legyen egy sajtkrém mousse, az mégse sajt torta, de valami hasonló.
1: Aki otthon van az égethetszeszek világában, pontosan tudja, hogy a pálinka nyilván gyümölcsből készül, és abban érezhető a jó pálinkákban, ugye a gyümölcs, amiből készült, annak a zamata, az íze, az illata. A viszki az alapvetően, hát nem feltétlenül gyümölcsből készül, nagyon nem gyümölcsből készül.
2: Nem gabonából, igen.
1: Annak egy neutrálisabb íze van, tehát hogy az érezzen valahogy a sütiben, ott azért nagyon el kell gondolkodni, hogy milyen fűszereket használok még mellé.
2: Igen.
1: És ráadásul amerikai bourbon whiskyről van szó, tehát hogy nyilván akkor az van, hogy akkor egy kis fahéjjal felhúzom, meg egy kis vaníliát teszek be, meg is vagyok, köszönöm szépen.
2: Hát én ezt úgy oldottam meg, mert hogy az amerikaiak ugye nagyon édes szájúak, tehát nem elég az, hogy a süti nagyon édes legyen, mindenképpen kell rá valami szósz vagy mártás, és erre készült egy karamell mártás, és a karamell mártásban volt benne a Jack Daniel's whisky.
1: Jó, hogy akkor ráadásul nem is magába a piskótába.
2: Nem a piskótába, hanem a mártásban volt, tehát ebben a szószban volt, és abból viszont nagyon karakteresen ki lehetett érezni.
1: Na, gratulálok még egyszer hozzá, és akkor csak itt tovább menj a következő világversenyre, barbecue versenyre, akármire.
2: Köszi.
1: És grill desszertek. Olyan receptek vannak a könyvben, amiket az elmúlt sok évben, amióta ezzel foglalkozol, már kikísérleteztél, és pontosan tudod, álmodból felkeltenek akkor is, hogy akkor három tojást kell elő. Nem is, a kettőt kell ketté választani, vagy újakat találtál ki a könyvhöz?
2: Is. Vannak benne ilyenek is, amit már nagyon sokszor elkészítettem, is a család kedvence. Vannak benne például klasszikus magyar desszertek, mint például a Varga Béles, de vannak olyanok is, amik nagyon unikálisak, és nagyon például van egy Dajoven edényben készült, ami nem is sütőben készült, hanem egy öntött vas edény, aminek alul és fölül égő parázsló brikett darabok vannak, és így készül el benne egy amerikai Mississippi torta, az egy csoki torta, tehát hogy magától ettől a parázsló brikettől átmelegszik az öntött vasedény, és ő maga egy sütő.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor bele kell tenni, úgy van kialakítva ez az edény, hogy akkor bele tudod tenni a parazsat, vagy beleteszed a grillbe, és akkor utána az edénynek a fedelére még ráteszed a parazsat.
2: Igen, lábacskái vannak, tehát alá tudsz tenni, igen, parazsat, és a tetejére van egy fedele, az is öntött vas, arra leteszed a parazsat, tehát nem kell betenni a sütőbe.
1: Ja.
2: Leteszed a földre.
1: És ott magának megcsinálja.
2: Igen, ez a Mississippi torta egyébként onnan is ered, hogy általában, amikor táborozni mentek, vagy vikendezni, ugye nem vitték magukkal a sütőt, akkor ott ezt meg tudták oldani, minden alapanyagot kimértek zacskóba, csak összeöntötték, begyújtották a parazsat is, már mehetett is be az edénybe.
1: Hát ez egy újabb iparág egyébként, mert ezt úgy is meg lehet oldani, hogy akkor beleteszed a parázsba magát az öntött vas edényedet,
2: erre,
1: és aztán utána ráteszed a fedelére a parazsat, valamennyi részét, és akkor meg is vagy vele, és akkor nem kell ezt a speckós edényt
2: megvenni. Ilyen grillezési technika, igen, csak az őseinkre kell visszagondolnunk, igen. Persze.
1: Ja, hogy jönnek az újabb ötletek, az újabb receptekre? A szezonalitást nézed, vagy nem tudom, láttál, olvastál, hallottál valamit valahol, és akkor onnan indulnak el a gondolataid?
2: Inkább ez az utóbbi, mondtam, nagyon sok könyvem van, úgyhogy én nagyon imádom is lapozni ezeket a könyveket, olvasni, azért szeretek ilyen műsorokat is nézni, és hát járom a világot, járok mindenféle rendezvényekre, és ott is tanulok.
1: Említetted, hogy a francia vonalra nagyon rámentél. Ebben a könyvben viszont vannak ugye klasszik magyar receptek, illetve sütemények is, a Varga Bélest említetted, ha már Varga Béles, akkor a cérnametélt, vagy nem tudom, laska hozzá, azt saját te csinálod, vagy a boltban veszed meg?
2: Ennyire nem vagyok elvetemült, majd ha nyugdíjas leszek, akkor biztos, de azt megveszem a boltba, de egyébként minden mást én, sőt a vajat se én köpülöm, de egyébként minden mást azt én. Tehát én hajtogatom a leveles tésztát, az annak...
1: Az is elég pepecselős munka.
2: Az pepecselős, de az nagyon jó, és az eredmény az megéri.
1: Magáért beszél, igen. Szóval, hogy az lett volna a kérdés, hogy említetted, hogy van benne klasszik magyar desszert, meg nagyon ráfordultál a francia vonalra. De hogy egyébként Farkasinszky Ildikónak vannak kedvenc sütijei a világból? Tehát nem tudom, Olaszországba megyünk és egy jó sfogliatellét nézünk. Vagy nem tudom, elmegyünk a Távol-Keletre és akkor gumicukorszerű akármiket teszünk. Szóval, van ilyen, ami közel áll a szívedhez?
2: Igen, hozzám egyébként, én nem szeretem a túl édes ízeket, annak ellenére, hogy cukrász vagyok, tehát legyen édes, de például csokiból is inkább az étcsokit, nagyon szeretem a csokis desszerteket, és nekem ezek a könnyű, mousse jellegű, sok gyümölcsöt tartalmazó, ezek a francia desszertek a kedvenceim.
1: De te is úgy nőttél föl, nem tudom, tinikként vagy 20 éves korodban, hogy bementél az első, nem tudom, talpon álló kávézóba, és akkor egy ilyen félkaros kávé, meg egy ludláv szelet, vagy valami, és akkor meg
2: ja,
1: is vagyunk
2: persze,
1: vele.
2: Persze, persze. A szüleim vendéglátóba dolgoztak, úgyhogy volt süti, meg fagyi is. Persze, azok a sütiknek az ízeit keresem egyébként, ezt le is írtam a könyvbe, hogy amikor elkezdtem kísérletezni, hogy keresem ezeket a régi ízeket, amiket még egyszer nem tudok elégszer a nagymamáimra hivatkozni, az a vízenkőt például, nem tudom, ismered, de az egy nagyon érdekes, vízben kell, hideg vízben kell eszteni a tésztát.
1: Mi a neve?
2: Vízenkőt, vagy vízenkullogó, Békés megyéből származom egyébként, és ott ez egy tradicionális süti, hideg vízbe kell esztjük meg a tésztát, ettől ilyen nagyon-nagyon laza lesz, utána kinyújtjuk, és rengeteg kristálycukorba forgatjuk, fölszabdaljuk, és így sütjük meg, és ez a cukor rákaramellizálódik. Sok citrushéj van magába a tésztába, isteni finom.
1: Hát akkor ez egy ilyen kalács jellegű, karamelles, vagy cukros, kicsit citrusos, nem tudom, ilyen
2: kicsit
1: kis...
2: Kicsit a kürtős kalácshoz hasonlítanám talán, csak mégsem az, mert ilyen kis pici darabok, nagyon finom, próbáld ki egyszer.
1: Egyszer majd nekiállok és meg lesz. Jól van, egy-két utolsó kérdés a végére, Ildi, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Tényleg 5 éven keresztül, vagy 4 éven keresztül készült ez a bizonyos könyv?
2: Hát inkább azt mondanám, hogy az elhatározás érlelődött addig, meg mire megtaláltam hozzá a partnert, a kiadót, tehát hogy én már ezt nagyon régen tervezem. Volt fellendülés, volt érdeklődés, de mindig azt mondták, hogy hát szerintük ezt nem lehet eladni, mert nincs biztos, hogy erre nincs ekkora érdeklődés. Aztán, amikor elkezdtük a könyvet készíteni a kiadóval, szerintem akkor jöttek ők is rá, hogy dehogy nincs. Tehát, hogy ez annyira különleges, teljesen unikális, nem hogy Magyarországon, de még külföldön sem nagyon találunk ilyen jellegű könyvet, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy ha egy picit is szeret sütni, egyébként nem csak grillsütőben készíthetők el a receptek, hanem a konyhai sütőben is nyugodtan, persze. De hát nyilván akkor az igazi, ha kint a teraszon sütjük meg, mondjuk a grillezés elején, amikor még melegszik a sütő, vagy a végén a maradék hőt felhasználva, tehát nem is kell ezért feltétlen külön begyújtani a sütőt. Azt is szokták kérdezni, hogy miért bajlódok én ezzel, miért nem sütöm meg a konyhába, és mindig mondom, hogy mert nem mindig van rá lehetőség.
1: Utolsó előtti kérdés a végére, hogyha arról beszélünk, hogy ez a kerámia bevonatú grillező, akkor ott a férfiak szokták úgy csinálni, hogyha éppen húsról van szó, és nyilván a hölgyek is szokták úgy csinálni, hogy akkor kicsit füstösebbé tesszük, és akkor tegyük bele ezeket, hogy akkor a füst majd az, hogy átjárja.
2: Ja, ja, ja.
1: Desszertbe van olyan, vagy lehet olyan, hogy akkor füsttel készül?
2: Van bizony. van is ilyen recept a könyvben. A csokis desszerteknek kifejezetten jól áll, egy pici-pici kis füst, mondjuk egy gyümölcsfa füst, egy cseresznyefa füst, vagy egy hikori, az nagyon jól tud neki állni. De ugye azt is kérdezik mindig, hogy nem lesz füstös a piskóta, ha nem akarom, nem lesz füstös, mert ugye önmagában a faszén az nem füstöl, az csak parázslik, akkor füstöl valami rácsepeg, vagy ha mondjuk rádobsz egy füstölő chipset, és direkt akkor csinálsz neki egy leheletnyi füst.
1: Utolsó kérdés most már a végére, szóval megszületett a Grill Desszertek című könyv, és említetted, hogy visszatértél kis kihagyás után a jogi vagy a HR világba. Innen lesz majd visszatérés egyébként, úgyhogy akkor köszönöm szépen, hagyom ezt a világot, a közigazgatást, a HR-t, meg a jogászságot, és csak a cukrászattal fogok foglalkozni?
2: Biztos, hogy lesz, persze, még nem most, hanem majd, amikor nyugdíjba megyek, de egyébként nem hagytam el, tehát most is például holnap pont utazom Erdélybe egy grill fesztiválra, ahol Marosvásárhelyre, ahol én is fogok bemutatót tartani, meg kóstolót, tehát grill desszerteket fogok sütni.
1: Ildi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, csak így tovább irány vissza Amerikába, és akkor tegyed bele a viszkit a különböző sütikbe. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép
2: estét. Köszönöm én is.

0: meg szex!
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Farkasinszky Ildikó cukrásszal beszélgettem, a következő órában pedig Bíró Zsófia fuvola művésszel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
2: Fújhat bárhogy szembe szél, a lelkünk úgyis összeér, lehetünk bárhol, közel vagy távol.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Átvilágítják a korábbi minisztériumok működését, korlátozták a látogatást a miskolci kórházban, folytatódik az enyheszeles idő záporokkal.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Baleset történt az M1-es autópálya kivezető szakaszán, az M7-es autópálya csomópontjánál. A 12-es kilométernél lezárták a belső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a miniszterelnökség épülete előtt közölte, Pintér Sándor volt belügyminiszter, maga kérte saját átvilágítását. Hozzátette, hogy a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, de velük kapcsolatban is lesz vizsgálat. A kormányfő közölte, hogy az átadás átvételen az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent. Orbán Viktor volt miniszterelnök, nem volt ott. Kertész Káldosi Zsuzsanna környezetmérnök lesz az élő környezetért felelős minisztérium, környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető. A miniszter hangsúlyozta, Kertész Káldosi Zsuzsanna a környezetvédelmi szolgáltatók és gyártók szövetségének szakmai igazgatója csatlakozik a minisztériumhoz, amelynek munkáját elismert és tapasztalt szakemberként segíti. Elrendelte a kormány a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett felülvizsgálják egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 utáni időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányhatározatok már megjelentek a magyar közlönyben. Látogatási tilalom lépett életbe a miskolci kórház két osztályán is, ugyanis akut légúti tünetekkel járó megbetegedések alakultak ki, a Szent Ferenc Tag kórház ápolási, valamint mozgásszervi rehabilitációs fekvőbeteg osztályán. A bent fekvő betegek és az egészségügyi személyzet is megbetegedett. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felül intézkedéseket vezetett be. Az a céljuk, hogy az elérhető vízkészlet a talajba jusson. Az intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap borult időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3-12 fok, napközben 18-25 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
4: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai kultúrfitness második órája. Ebben az órában a klasszikus zene világában fogunk kalandozni, szóba kerül majd többek között Mozart és a Szent István filharmonikusok is. Bíró Zsófia fuvola művésszel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagy.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. Ez még egy kicsit tág, mert elég sok műfajt említhetnék. Popzenét nem fogok említeni, és hát a jazzbe lehet, hogy kicsit majd átkanyarodunk, minden esetre a klasszikusokról elég sok szó esik majd, és már itt ül velem szemben a stúdióban Bíró Zsófia Fuvola művész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szia, én is köszöntelek, és a hallgatókat is.
1: Kezdjük ezzel, amit az imént említettem. A klasszikusok nyilván benne vannak az életedben, foglalkozol vele, de más műfaj, például egy kis jazz belefér-e a Fuvola művész életébe?
2: Hát hamar elkalandoztunk. Én csak klasszikus zenével foglalkozom. Egyszer játszottam egy olyan kis zenekarban, ahol megzenésített verseket adtunk elő, és ott kellett improvizálni. Na hát ez egy nagy feladat volt, mert az én tanulmányaimban nem szerepelt az improvizálás, de egyébként nagyon nagyra tartom azokat, akik ezt profi szinten űzik. Szóval ilyen kis hobbi elkalandozások voltak, de alapvetően én csak a klasszikus zenével foglalkozom.
1: Azért volt a kérdés, mert a Fuvola maga, bármennyire is nyilván a sztereotípiából kiindulva, a filharmonikusokhoz vagy a klasszikus zenéhez kapcsoljuk, azért előfordul egyéb műfajokban is. És hogyha vesszük például a Kelta Punkot játszó Förkin nevű együttest, aminek a frontembere Péter János Fuvola művész, azért nagyon mást játszik rajta.
2: Igen, abszolút, és pont a szomszédom emlegette tegnap a könnyű zenét játszó fuvolistákat, akikért rajong, és valamelyikük jön is nyáron, azt hiszem a Margit szigetre, de most itt nem őket fogom reklámozni. Mi volt a kérdésed? Ne arra.
1: Hogy befér más műfajokba is, de akkor a te életedben
2: igen, abszolút,
1: csak klasszikus van.
2: Igen, nekünk teljesen más a hangképzésünk, tehát ez azt jelenti, hogy te is hallanád, hogy mondjuk az én fuvola hangom az miben különbözik egy jazz fuvolistának a hangjától, tehát más technikával, legalábbis ahogy hallom, úgy hallom, hogy ők más technikával szólaltatják meg, és mások a prioritások. Tehát még én például rengeteget dolgozom azon, hogy a fuvola hangom az minél kevésbé legyen szeles, vagy ilyen levegős, meg zajos, hanem csak egy ilyen kristálytiszta úgynevezett klasszikus szép fuvola hang legyen. Úgy azt hallom, hogy a könnyű zenében a fuvolisták, ők nagyon sokat játszanak azzal, hogy ilyen kis levegő effekteket, meg zajokat is tesznek bele a hangba, amitől még érdekesebb lesz, vagy ritmusosabb, vagy nem tudom, ilyen kis huncutságokat tesznek bele. Na, ez nálunk például.
1: Fogalmazzunk így. Nektek meg a klasszikust kell játszani. Nyilván egy akármilyen hang, ami belőled kijön, és a fuvola mellett, a fuvola hangja mellett hallható, az Mozartnál nem biztos, hogy belefér.
2: Igen, ezt maximum a hangképzésnél szoktunk ilyen kis ravasságokat használni, mint például beleéneklés a fuvolába. Ez egyébként lazítja, azt hiszem, a torkot. Én ezt pont nem szoktam csinálni, de vannak ilyen gyakorlatok, meg tényleg az érdekesség kedvéért, illetve azért ne felejtsük el, hogy a kortárs zenében ott azért sok minden belefér még. Tehát most az előbb a klasszikus említetted, a klasszikus stílusa éppen Mozartot, de a kortárs zeneszerzők azért előszeretettel írnak mindenféle különlegességeket.
1: Akkor folytassuk ezzel, és aztán majd utána kérdezem meg azt, amit most szerettem volna. Ha a klasszikusokról beszélünk, akkor mindenképpen komoly zene jut eszünkbe. Mozart, Beethoven, a legnagyobb klasszikusok, és milliót említhetnék, Bach. De hogy ha arról beszélünk, hogy csak ilyen típusú zenét játszol, akkor a kortárs is belefér Bíró Zsófiának?
2: Hát most pont a nyáron fogunk fölvenni egy kortárs zeneszerző fuvola műveiből összeállított CD-lemezt, úgyhogy egyébként belefér. Nekem egyébként tényleg az egyik kedvenc korszakom a bécsi klasszika, akiket az előbb említettél, zeneszerzőket. Mozartot például imádok játszani. Szerencsére egy zenekarhoz való felvételizéskor Mozart a legfrekventáltabb darab, amit el kell játszani, mert abból lehet egyébként a legtöbbet kiszűrni, abból, hogy valakinek milyen technikai, hangi, ritmikai, tempó, tartásbeli és stílusbeli tehetsége, vagy
1: hogyan tudja megszólaltatni azt a hangszert abban a bizonyos környezetben.
2: Tehát ebből lehet valószínűleg a legtöbbet leszűrni. Arányérzék, stb.
1: Amikor elindultál ezen az úton pár évvel ezelőtt, idézőjelben a pár évvel ezelőtt, akkor te pontosan tudtad, hogy téged csak ez fog érdekelni, vagy fuvola tanulmányaid kezdetén, vagy közepette azért még voltak ilyen elvetemült idézőjelben gondolataid, hogy akkor te ezzel a hangszerrel mást is tudnál csinálni a bécsi klasszikán kívül.
2: Hát azért nem bécsi klasszikát játszom, már csak a zenekari munkámból adódóan sem. Egyébként a Nemzeti Filharmonikusoknak vagyok a szólamvezető fuvalása, és ugye a mi repertoárunkban tulajdonképpen a baroktól a kortársig minden szerepel. Jövőre a következő évadban láttam is, hogy több olyan 20. századi zeneszerző elő fog fordulni, akiket van olyan, akit például én még nem játszottam soha.
1: Arra vonatkozott a kérdés, hogy amikor, nem tudom, tini voltál, és már ott volt a fuvola a kezedben, és mindenféle felsőfokú vagy középfokú tanulmányokat végeztél a megfelelő időben, a megfelelő sorrendben, akkor nem voltak még ilyen gondolataid, hogy akkor én lehet, hogy más zenei stílusban is kipróbálnám, vagy kipróbáltad magad? Említetted, hogy volt egy együttes,
2: de igen,
1: pontosan láttad, hogy neked ilyen idézőjelben szomorú zenész pályád lett?
2: Na képzeld, hogy ez egyáltalán nem szomorú, amit mi csinálunk. Ez egy nagyon nagy flow tud lenni, és egy nagyon nagy öröm és vidámság, és pont ahogy idefele jövet, gondolkodtam az Istvános múltamon, az István zenekaros múltamon, ott oda például rendkívül sok barátság, jó hangulatú közös zenélés, bohóckodás is néha, amiért akkor még kikaptunk, szóval nagyon sok minden vidám dolog tartozott. Tehát ez a pálya, ilyen, szokták így mondani, hogy szomorú zenész, de egyáltalán nem az. Tehát mi ugyanolyan vérbeli zenészek vagyunk, mint bárki más. Van egy koreográfiája is, meg inkább nevezzük úgy, hogy komoly, tehát van egy, talán egy komolysága, de egyébként én tudok úgy élvezni egy jó kis gyors tételt, mint egy könnyű zenét. Egyébként a kérdésedre azért végre válaszolok, hogy ez nem volt, tehát ez a műfajbeli kilengés, ez nem volt. Olyanokat csináltunk, hogy mitől jártunk kórházakba gyerekekhez, és akkor persze igyekeztünk nekik kedvezni, ha már szegényeknek ott kellett lenniük. És akkor tőlük kérdeztük, hogy mit szeretnének, ha mi mit játszanánk el, és akkor nyilván akkor még tudod, kisgyerekeknél rajz, filmzene, meg egyéb számok azok így sorra kerültek, de egyébként nem volt ilyen vágyam. Hát nagyon más vágyam az volt, egyébként pont a Zeneakadémia elvégzése közben volt egy ilyen érdeklődési köröm, hogy pszichológia. Tehát a felé volt kalandozásom is valóban.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bíró Zsófia, fuvola művész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Bíró Zsófia Fuvola művész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Én is köszöntelek még mindig.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, leginkább a stílusokkal, a zenei stílusokkal kapcsolatban, vagy stílussal kapcsolatban, amiben te otthon vagy, és mondtad, hogy miben nem vagy otthon. De amikor tini voltál, akkor ti is jártatok a csajokkal diszkóba, és nem tudom, Abbát vagy Pet Shop Boys hallgattatok, vagy ezeket kimaradt az életedből?
2: Akkor egyébként egy kicsit kimaradt, igen, a diszkó is kimaradt, a házi bulikat sokkal jobban szerettem, és hát az az igazság, hogy én nagyon szeretek egyébként mindenfajta könnyű zenét is, tehát hogy szoktam hallgatni tulajdonképpen bármit, amihez az amit megkíván az aktuális hangulatom, vagy érzelmi állapotom, vagy amitől néha olyat, ami, és akkor tulajdonképpen itt lehet, hogy majd ahhoz is elérkezhetnénk, hogy tulajdonképpen mi is a zene, mi lehet a zene szerepe az életünkben, tulajdonképpen bárkinek is az életében, és mikor tudnánk segítségül hívni a zenét, hogyha még egy picit ez ilyen erőltetetten is hangzik.
1: Ha azt említed, most már beleszólok, hogy ha azt említed, hogy szoktál zenét hallgatni az aktuális hangulatottól függően, ami éppen, nem tudom, előre visz téged, vagy megnyugtat, vagy akármilyen hatással van az adott állapotodra. Úgy hallgatod a zenét, hogy átadod magad neki, és akkor csak élvezed a zenét, vagy úgy hallgatod a zenét, mint Fuvola művész, hogy akkor igen, jó ez a Dua Lipa, de hogyha oda egy Fuvola szólamot még beletennénk, akkor az sokkal jobb lenne.
2: Ilyet nem szoktam. Olyan van, és ez zavaró is egyébként, hogy nyilván nekünk a hallásunk az nagyon kifinomult, és nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy minél kifinomultabb legyen, és hogyha meghallok egy hamis hangot, ami azért így nyilván előfordul, akkor az megüti a fülemet, és elviszi a figyelmemet. És ezen egyébként pont az utóbbi időben, ez azt hiszem sokat változott bennem, hogy nagyon igyekszem se magammal, se mással nem kritikusnak lenni, amilyen egyébként kicsit az alaptermészetemben benne volt, hanem az életnek sokkal lényegesebb oldalára koncentrálni, és a pillanatnak is sokkal lényegesebb oldalára koncentrálni, ami inkább az élvezet, a saját magam elfogadása, másnak az elfogadása, az értékelése, akár magamnak, akár másnak, a személyének, a művészetének, a megnyilvánulásának. Szóval most ebben én azt hiszem nagyon sokat változtam.
1: Térjünk vissza arra, amit említettél, hogy volt benned egy ilyen, vagy van benned, nem, volt benned, így fogalmaztál, volt benned egy ilyen, hogy akkor szeretted volna, nem tudom, jobbá tenni azt, amit hallasz, vagy a téged körülvevő világot, de hogy ezt levetkezted magadról. A tanítás része az életednek. Így viszont azért kell, hogy legyen benned egy olyan vonal, hogy akkor te megmondd, hogy akkor ezt így vagy úgy kell. Na de hát az oda-vissza hatása a diákok meg a tanár között, és hogyha túlzott ez a bizonyos vonal, akkor ott lehet, hogy rossz irányba megyünk már el.
2: Igen, ugyan nekem azért sok mindenről van határozott elképzelésem, de az nagyon-nagyon fontos számomra, hogy nem szeretnék semmilyen növendékemre semmit, se legfőképpen nem magamat ráerőltetni, hanem inkább úgy fogom ezt föl, hogy amit hallok, ami ő, az lehetőleg virágozzon ki, aha, és azt csiszoljuk egyébként a legjobb verziójává. Tehát ez nagyon fontos nekem.
1: Vagyis ami ő, ami benne van,
2: belőle hozzam ki a legjobbat.
1: Az maradjon ugyanolyan, csak akkor azt tegyük úgy 100%-osan helyre, hogy az ő tudásához képest, viszont a te szemeddel, füleddel, az tökéletes legyen.
2: Igen, köszönöm, ezt helyettem nagyon pontosan megfogalmaztad. Igen, és egyébként arra is nagyon ügyelek, hogy mint egy autoritás személy azért egy érlelődő fiatalnak az életében, azért ez nekem nem volt annyira régen, arra is nagyon figyelek, hogy én mindenképpen, tehát bármit mondok neki, bárhogy viszonyulok hozzá, azért az rá nagy hatással van. Tehát ugye kettesben vagyunk a főtárgyórákon, a Fuvola órákon. Tehát itt mindenképpen figyelek arra,
1: hogy... El is várják tőle, tehát hogy azért mennek hozzád, vagy bárki, aki akármilyen hangszeren játszik, vagy zenét tanul, és ott ül az oktatóval, azért megy oda, mert szeretné megtanulni tőle azokat a skilleket, amiket ő már megtanult, és akkor ezáltal az ő jelleme is több le.
2: Igen, igen, sok mindent szeretnék átadni, de meghagyom azt a szabadságot, hogy azért az legyen, ami nekik jó. Ez nem, egyáltalán nem egy ilyen szabadosság, csak nem akarom erőltetni, de egyébként sok mindent megmutatok, eljátszok én is. Olyan is van, hogy tehát nagyon sokat gondolkozom azon, hogy abban a pillanatban mi a legtöbb, amit átadhatok, vagy hogyha egyik verzió nem jön be, akkor hogyan tudom másképpen megfogalmazni, vagy olyan is van, hogy várj, kipróbálom, megnézem, hogy ezt én például hogy oldom meg technikailag, mert nagyon Nagyon aprólékosan oda kell figyelnünk, ugye mi a szánkkal, jó, a kezünkkel játszunk a billentyűkön, de tulajdonképpen a szánkkal, meg a levegőnkkel, tüdőnkkel képezzük a hangot. Tehát az, hogy picit odébb teszem például a nyelvemet, vagy jobban kinyitom a fogsoromat, akkor változik a hang, vagy valamit könnyebben meg tudok oldani. Oké, nem menjek be a lérszatokba,
1: látom azt. És lesz is meg kérdésem egyébként erre vonatkozóan.
2: Hogy van olyan, hogy kipróbálok valamit, és akkor megnézem, hogy én pontosan hogy csinálom, hogy az, hát ha az segít neki.
1: Oda-vissza hatás működik egyébként, hogy te kipróbálod, megnézed, és aztán utána ő meg eljátsza valahogy, az aktuális diák, és akkor utána te mondod azt, hogy ó, ezt eddig még nem is próbáltam, vagy nem is láttam, kipróbálom, hogy ez milyen jó, ezt átveszem tőled, és akkor az oktató tanul a diák, vagy a tanár tanul a diáktól. Ilyen előfordulhat?
2: Ilyen, egészen pontosan ilyen még nem volt, de egyébként nyitott vagyok, hogyha az élet egyszer ezt fogja adni, akkor annak örülni fogok. Inkább azt szoktam észrevenni, hogy hát a közös, a kapcsolódásból, tehát abból biztos, hogy én is kapok, és fejlődöm azáltal, ez biztos. Tehát a személyiségem is, meg az, hogy hogyan kell tanítani, tehát ez rendkívül sokat változik, szerintem ez valószínűleg életem végéig, vagy a pályám végéig változni fog.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bíró Zsófia, fúvolla művés, egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Bíró Zsófia fuvola művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Szia.
2: Zsófi, mondhatom, hogy Zsófi?
3: Persze.
2: Köszönöm szépen. Az imént arról beszéltél, hogy oda kell figyelni nektek fuvolásoknak, hogy persze a szátokat használjátok, de ugyanakkor a kezeitekkel kell azokat a bizonyos billentyűket meg lyukokat nyomkodni, hogy a hang kijöjjön, és oda kell figyelni, hogyha a nyelved másképp tartod, vagy a fogsorodat jobban nyitod ki, akkor már más lesz.
3: Nagyon figyeltél.
2: Odafigyelek. Na és akkor itt a kérdés, hogy én értem, és egy gyönyörű hangszerről van szó, de hogy milyen szemtengely ferdülés kell ahhoz, hogy az ember, hogyha oda teszi azt a fuvolát, a legvégén lássa, hogy akkor a kis ujját még jó helyre teszi-e, vagy sem?
3: Képzeld, nem nézzük a kezünket. Mint ahogy szerintem sok zenész nem nézi a kezét.
2: Térjünk vissza arra, amit említettél egy jó negyed órával, 20 perccel ezelőtt, hogy szólamvezető. Alapvetően a te életed több részből tevődik össze. Az egyik az, hogy tanítasz, a másik az, hogy szólamvezető vagy bizonyos helyeken, meg az is van, hogy csak beülsz egy zenekarba. Amikor az ember szólamvezető, vagy csak ül ott a fuvolások között, akkor az különböző személyiségtípusokat feltételez, nem? De már.
3: Az van, hogy én amikor zenekarban ülök, akkor szólamvezető vagyok, tehát igazából csak ez a munkaköröm létezik. Ez valamiért így alakult, már a Szent Istvánban is szólamvezető voltam, utána az Operaházban, és most itt a Nemzeti Filharmonikusoknál is. Tulajdonképpen, hogyha valaki rááll erre a fajta feladatra, akkor azt hiszem, hogy abban marad. Egyrészt a nem szólamvezetőknek, a szólam többi tagjainak kell játszani váltó hangszerem. Ez legtöbbször a pikoló, ami egy ilyen kis fuvola, és azért nem úgy van, hogy fölkapod a másik hangszert. Lehet, hogy valaki olyan tehetséges, hogy vagy valakinek azt szól például jobban. Másfelől ez egy picit jelenlétbeli különbség, az is lehet, hogy karakterbeli különbség, tehát a szólamvezetőnek kell játszani azokat a szólókat, amiket mondjuk egy fuvalára vannak írva, illetve a közös munkát is ő vezeti.
2: Igen, és te inkább irányító típus vagy szerintem.
3: Hát azt hiszem, hogy ez jól passzol hozzám. Hát ez valahogy így alakult, igen.
2: Na térjünk rá arra, egy kicsit még visszatekergetve az időt, most, hogy végigbeszéltük a szólamvezetőség főbb vonalait, hogy állítólag azért választottad ezt a hangszert, mert hogy ez úgy jól áll neked, és mondták, hogy milyen jó rááll ennek a lánynak. Mondhatom lánynak, hiszen akkor még nem tudom, 5, 6, 7, 8, 9, 10 éves voltál, amikor elkezdtél ezzel foglalkozni.
3: Igen, én későn kezdtem el fuvalázni, 10 éves volt.
2: Jól áll ez a hangszer, úgyhogy akkor maradjon benne.
3: Igen, az volt, hogy hát egyrészt az anyukám mondta, hogy ő nem szeretné hallgatni, ahogy hegedűn gyakorlok. Most ezzel csak
2: jobb amúgy... Jobb a fuvola?
3: Nem, semmiképp nem jobb, ezzel inkább a hegedűsöknek a munkáját szeretném dicsérni, hogy amíg ők eljutnak a vagy vonós hangszeren, az szerintem azért egy kőkemény munka, amíg abból azért ott az elején egy

0: hallgatható.
1: Értelmezhető hangjön ki, és a szomszéd nem mondja azt, hogy akkor most elutazom 2 hétre.
0: Minden szomszédnak hála, akik szeretnek minket hallgatni, többek között az enyémeknek is. Ez azt jelenti persze, hogy a fuvolánál is nagyon sokat kell dolgozni, még mondjuk egy szép hang jön ki abból a hangszerből, vagy tiszta lesz, vagy ilyesmi, de talán az eleje egy picit, minthogyha könnyebb lenne. Amúgy nem hasonlítanám össze a hangszereket, mert mindegyiknek megvan a maga nehézsége és könnyűsége, tehát ez most inkább tényleg a legelejére vonatkozik, vagy az anyukámnak a kívánságára, hogy ő mit hallgat szívesebben.
1: Elvégezted a megfelelő iskolákat, külföldön is tanultál, mindenféle továbbképzések, mesterképzések, kurzusok voltak, stb. Most itt ülünk 2026-ban a Petőfi Rádióban, az A38-on. Göröngyös volt az ideig vezető, Zsófi?
0: Azt hiszem, hogy... Hogyha az életemet végignézem, akkor szerintem én kaptam sok olyan feladatot, ami által valahogy több lettem és fejlődtem. Egyébként szerintem egy olyan 15 éve ez már tudatos nálam, tehát hogy én mindig fejlődni szeretnék. Talán a hangszerben én persze éltem meg nagy nehézségeket és hullámvölgyeket, de mondjuk kívülről nézve azt hiszem, hogy valahogy ez azért... ebben úgy tudtam így úszni, inkább így mondom.
1: Elkezdted a fuvolatanulást, nyilván az első 1-2 hét, hónap, év azért az kicsit nehezebb volt, hogy megtaláld a megfelelő hangokat, aztán utána elvégezted a megfelelő középiskolát, felsőfokú képzettség, stb. És a diplomakoncert, minden is volt, külföldi versenyek, minden volt. De hogy mi volt az a pont, vagy volt ilyen pont, amikor azt mondtad, hogy na most már, és hiába kaptad meg a diplomádat, és onnantól fuvola művésznek nevezheted magad, és meg volt az záró koncert, hogy volt olyan pont, koncert, előadás, nem tudom, akármire, amire azt mondtad, hogy hiába papír, most érzem azt, hogy akkor most már fuvola művész vagyok.
0: Na most az összes gondolatomat megpróbálom megjegyezni, amiközben eszembe jutott. Nem, tehát ott kezdődik szerintem egy szakmai élet, ahogy megkapjuk a diplomát. Ez mondjuk furcsa, hogy ezt mondom, de igazából ott onnantól vagyunk magunkra utalva. Tulajdonképpen addig kísér minket egy tanár, de utána igazából kérhetünk kollégáktól, vagy volt tanároktól meghallgatást, hogyha nagyon elakadtunk, de alapvetően onnan egyedül dolgozunk, és az szerintem egy elég nehéz feladat. Egyrészt az embernek kívülről hallania magát, megtalálni azt, hogy abban az aktuális darabban, amit éppen gyakorlok, vagy egyáltalán a hangképzésemben ott merre tovább, vagy hogy mentem el, hogy estem át például a ló túlsó oldalára, és akkor mi az, ahol irányt kell váltani. Szóval, hogy azért szerintem ez egy komoly feladat egyébként az énekeseknek, mivel nyilván ők hallják magukat a legnehezebben kívülről, nekik sokuknak a pályájuk végéig van tanáruk. Ez volt az egyik, a másik pedig, amit kérdeztél, hogy hol volt ilyen megérkezés érzésem, megjegyeztem. Amikor, hát egyrészt eleve az, amikor beültem egy zenekarba. Nem, előbb. Amikor bekerültem az István Konziba, a Szent István Zeneművészeti Szakközépiskolába, ott volt egy ilyen iszonyú jó hangulat, és ott azt éreztem, hogy megtaláltam a közegemet. Tehát itt azért az érdeklődési kör hasonló. Tulajdonképpen nem voltunk reggeltől estig, hiszen a zenei órák délután voltak. Tehát délőtt ugyanúgy jártunk, mint más gimnáziumba, és akkor onnantól kezdődött délután a szolfés, a fuvola, és sokszor, nem tudom, este 9-kor hagytuk abba. Szóval ott volt egy ilyen nagyon, nagyon jó közösségi lét, tehát az is egy megérkezés volt. Aztán, amikor elkezdtem zenekarban játszani, akkor éreztem azt, hogy na jó, hát én ezt imádom. Tehát azért az, hogy közösen ilyen hangzást hozunk létre, ilyen sodrást hozunk létre, hát azt szerintem az nekem fantasztikus volt, és hát mi bent ülhetünk a zenének a közepébe. Nem kívülről hallgatjuk, mint mások a közönség, hanem bent ülünk, és tulajdonképpen egy sztereó hatás jön létre, innen is hallok hangokat, onnan is, és hozzáteszem a sajátomat, szerintem én ezt imádom csinálni. Aztán az is egy nagyon jó érzés volt, amikor az Operaházba bekerültem, azt is nagyon szerettem, és a mai napomat is nagyon szeretem.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bíró Zsófia, fuvola művész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Bíró Zsófia Fuvola művészül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél. Szia Zsófia.
2: Én is örülök.
1: Beszéltünk nagyon sok mindenről, a hangszerrel kapcsolatban, az életutaddal kapcsolatban, a zenekarokkal, a megérkezés élményekkel kapcsolatban. Most nézzünk kicsit előrefelé, 16-án, tehát hogy effektíve 2 nap múlva lesz a következő nagy megmozdulás. Nem egyszer, nem kétszer említetted a Konzit, hogy te is Istvános voltál, és akkor ezen a vonalon megyünk most tovább. Hát nem úgy, hogy akkor Istvános vagy még mindig, de igen, csak most a Szent István filharmonikusokkal állsz föl a színpadra.
2: Igen, nagyon hálás vagyok annak, hogy ugyan már a zenekarban nem játszom zenekari tagként, bár egyébként bármikor szívesen, nagyon szerettem, viszont az utóbbi években sokszor felkért Záborszky Kálmán, a művészeti vezetője a zenekarnak, hogy a zenekar élén játszom egy-egy Fuvola verseny szólóban. Ezek gyönyörű feladatok voltak, nagyon-nagyon hálás vagyok érte, nagyon sokat tanultam belőle.
1: 16-án lesz a következő, ahol egyébként említettünk már nagy zeneszerzőket, méghozzá a bécsi klasszikusok közül. Egy-kettő meg is jelenik majd most.
2: Igen. Ugyan Mozarttól, az egyik kedvenc zeneszerzőmtől Fuvola versenyt nem játszom, viszont egy gyönyörű, szép lassú tételt Mozart Fuvola hárfa versenyéből igen. Ezen kívül a barokk korból Vivaldi egyik nagyszerű Fuvola versenyéből játszunk egy tételt, lesz egy Bach-Brandenburgi versenymű, lesz Gluck, Orpheus és Euridiki című operájából egy csodálatos részlet, lesz egy nagyon-nagyon sodró, nagyon felrázó Carl Philipp Emanuel Bach gyors tétel, nagyon szeretem, lesz egy obolfúval a kettős versenyből egy tétel, lesz egy szintén, egyébként nem annyira ismert zeneszerző, De Vienne, egy francia zeneszerző volt, tőle is lesz egy tétel, egy fúval a versenyből, lesz egy-két részlet Csajkovszki diótörőjéből, illetve egy zárószám egy nagyon hangulatos, szép, romantikus zeneszerző nőtől, Saminától, Cecil Saminától, tőle egy egész darabot játszunk, ez egy kb. 8-9 perces mű, és egyszerre van benne jelen a romantika, az érzelmek és a virtuózitás.
1: Na és akkor folytassuk azzal, hogy nem sokára koncert, nyilván készen vagytok már mindennel, csak föl kell állni majd a színpadra és el kell játszani, és a próbák, azok egyébként ilyenkor mindenki összeül és összezárjátok magatokat egy hónapra, délelőtt próba, délután próba, közösen főztök, együtt alszotok, vagy mindenki otthon megtanulja magának, aztán délelőtt elpróbáljátok, és aztán este koncert.
2: Igen, mindenki természetesen felkészül, nyilván én jobban, mert a több szerepem van benne, a zenekar is, illetve tulajdonképpen a zenekar együtt fogunk felkészülni, remélem azért már otthon megnézték a kis kottájukat, de a közös munka az azon a héten hétfőn kezdődik. Ugyan nem bútorozunk össze, de majdnem minden nap lesz egy próba. Ez lesz a közös munka, és én meg már hónapok óta készülök a saját részemmel.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, most tehát 16-án a Szent István Filharmonikusok pásztorális sorozatának a következő része, és egyúttal záró része kerül az idei évad záró része kerül föl a színpadra, tehát a Pesti Vigadó dísztermében, és hogyha előre felé nézünk, Bíró Zsófia Fuvola művésznek erre az évadra, hát van még, nem tudom, egy hónap belőle körülbelül, milyen feladataim vannak?
2: A Nemzeti Filharmonikusokkal van még egy pár koncert, amire készülünk, Műpában, Zeneakadémián, és aztán a Martonvásáron lesz egy pár szabadtéri koncertünk.
1: Ami viszont érdekel még a pályáddal, a munkáddal, a jövőddel kapcsolatban, erre vonatkozik a következő kérdés. Ugye most alapvetően olyan helyszíneket említettél, amik határon belül vannak, hogyha valaki Fuvola művészként dolgozik, és mindenféle versenyeket nyert, meg mindenféle külföldi képzésben is részesült, ő egyébként külföldön vendégszerepele.
2: Hát a zenekarral nyilván járunk, zenekarnak vannak meghívásai, és ez így is volt az életem korábbi részeiben, és az operaházzal is azért rendszeresen jártunk külföldre, egyébként egészen különleges helyekre jutottam, így például a Japánban valószínűleg nem turistáskodtam volna még, vagy Szentpéterváron, vagy nem tudom, hol voltunk? Az egyik arab országban is volt egy nagyon, nagyon szép
1: turnék. Dubaj? Egyesült arab emírségek valahol?
2: Nem, azt hiszem Kuwait.
1: Oh.
2: Kuwaitban. Ezek nagy kalandok voltak, és reméljük még lesznek.
1: A nyár pihenéssel telik, vagy esetleg lesznek szabadtéri koncertek valahol, valamelyik zenekaroddal?
2: Én most magamnak kivettem az augusztust, úgyhogy úgy érzem, hogy kell egy ilyen kis leállás, hiszen az év többi részében egyébként minden nap foglalkozunk a hangszerrel, és tökéletesítjük a tudásunkat, de előtte még júliusban lesznek igen szabadtéri koncertek, az előbb kifelejtettem a felsorolásból, például a Margit szigeti szabadtéri színpadon is.
1: Zsófi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
2: Köszönöm szépen!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a csütörtöki programajánló előtt vagyunk. Éppen Fekete Laci már itt van a stúdióban. A tegnapi koncert után, hogy mi a mai menü, ez most kiderül. Laci, már amit hoztál. Szia!
1: Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Mediaclicken is megtekinthető az Ábel a rengetegben című magyar film, Tamási Áron művéből pedig Kányádi Sándor készített forgatókönyvet, melyet Mihályfi Sándor rendezésében láthatnak a nézők. Csak röviden belemegyek a történetbe. 1920-as évek Erdély. Ábel betöltvén 14. életévét pénzkereset céljából elszegődik fa felvigyázónak a Hargitára, és hát Ábel ugye itt vásárlókkal, rablókkal, szerzetesekkel, csendőrökkel és még sok mindenkivel találkozik, megismeri a betegséget, a hideget, az élet, hogy mondjam, nem annyira szép oldalait is, és hát kezdi kitalulni az élet és a világ fortéjait. Erről szól tehát az Ábel a rengeteg.
0: Köszönjük szépen!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Farkasinszky Ildikó cukrásszal, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Bíró Zsófia Fuvola művésszel beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most startol a kitekintő, amiben minden héten a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb és legnépszerűbb dalait mutatjuk be neked. Ma este is megéri tehát velünk tartanod. Már is kezd.

Petőfi Rádió minden magyar, kivéve persze ezt az órát, mivel most startol a kitekintő Fekete Lacival és a nemzetközi könnyűzenei világ legnépszerűbb dalaival. Legelső nevünk az amerikai énekes és dalszerző Coe Wetzel, akit outlaw, azaz idézőjelben törvényen kívüli rock és country zenéi miatt imád a nagy közönség. Hurts Like You című dala még csak pár napos, ennek ellenére azonban már több százezren hallgatták meg online. Ez nem is csoda, mivel dallamos és tipikusan egy olyan zene, ami feltölti az embert, amikor hallgatja. Mondjuk nekem a legtöbb country zene ilyen, én nagyon-nagyon szeretem ezt a stílust. Itt van tehát a tökéletes óraindító Coe Wetzeltől, ez a Hurts Like.

minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában a kitekintő szól Fekete Lacival, na meg a nemzetközi zenei világ legfrissebb megjelenéseivel. Ezen az estén több olyan előadó is van a műsorban, aki az én személyes kedvencem. Az egyik ilyen sokunk örök kedvence, a The Rolling Stones. A csapat 1962-ben állt össze, és azóta készítik a világnak jobbnál jobb klasszikus rockzenéiket. Az In The Stars egy hete debütált, és azóta majdnem 1 millió alkalommal hallgatták meg csak a YouTube-on. Fú, én imádom a Rolling Stones-t, én nem is húzom tovább, itt a Petőfi, már is érkezik az újdonság tőlük, az In The Stars.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a kitekintő szól. Most Father John Misty egyik legújabb zenéjével folytatom. Ez a The Payoff, ami az amerikai énekes és dalszerző Azonos című kislemezén található, amin egy másik dal, a The Old Low. Father John Misty szatirikus dalszövegeiről és excentrikus előadásmódjáról ismert, egy igazi művész, aki a dallamokkal és a szövegekkel mesél. Itt a kitekintőben most tehát Father John Misty következik, ez a The Payoff.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában csak a legfrissebb nemzetközi zenék szólnak Fekete Lacival. Soron következő nevünk egy közkedvelt kanadai indie rock zenekar, aminek összesen állítólag 6 tagja van, ám esetenként ez a szám akár 19 főre emelkedhet. Na de a lényeg, hogy a csapat idei aktuális lemeze, a Remember the Humans, május 8-án jelent meg. Ezen hallható eredetileg az Only the Good I Keep című dal, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Őszinte indie rock zene, kicsi melankólikus és elgondolkodtató, míg másrésztről dallamos és felvillanyozó. Zenél tehát a Broken Social Scene itt a Petőfin.

Petőfi Rádió minden magyar, kivéve ha a kitekintőt hallgatod a nemzetközi könnyűzenei világ újdonságaival. A mai műsor utolsó dalát a fiatal, de nagyon tehetséges amerikai énekesnőnek, Tiffany Stringernek köszönhetjük, akinek Supernova című zenéje még csupán pár nappal ezelőtt jelent meg a The Lone Starlet című lemezen. A zenéhez egy nagyon energikus klip is készült, ami igaz, hogy csak egy szobában játszódik, mégis nagyon-nagyon felvillanyozó. Itt a Petőfinek kitekintőben most tehát énekelnek Tiffany Stringer, ez tőle a Supernova.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben az elmúlt 60 percben a Petőfi kitekintőt hallgattad. A jövő héten csütörtökön ismét kitekintünk, és elhozzuk neked a világ legnépszerűbb zenéit. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: a Szakcsi Jazz Zóra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában egy bizonyos könnyűzenei tehetségkutató világában fogunk kalandozni, amely imáron 10. alkalommal kerül megrendezésre, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Füles Bagoly tehetségkutató főszervezője Nagy Szabolcs. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Szabolcs.
2: Hello, hello, üdvözlök mindenkit.
1: Jubileum, 10 év. Azért az nagyon sok.
2: Ja, igen.
1: Amikor belevágtatok, akkor gondoltátok, hogy akkor ez ilyen sokat meg fog élni, vagy csak csináljunk egy tehetségkutatót, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle.
2: Ennyire nem tekintettem előre. Benne volt a pakliban az, hogy akár ez évekig, vagy sok évig lezajlódhat. Már csak azért is, mert már az első évben is, most lehet, hogy nagy képűnek tűnik, de elég sok energiát és munkát fektettem bele, és ennek a munkának meg lett a gyümölcse, és talán emiatt is tudott aztán bővülni, és sorozattá válni, és több városban jelen lenni a Füles Bagoly tehetségkutató, tehát benne volt a pakliban, de nem készült egy 5 éves vagy 10 éves terv.
1: Mindjárt beszélünk arról, hogy idén mivel készültök, meg milyen határidők, meg milyen helyszínek vannak, meg kik jelentkezhetnek, viszont azt említetted, hogy rengeteg munkát fecsöltél bele, mármint az elsőbe. Az egy dolog, hogy nagyon sok munkát beleteszel, de kell egy másik oldal is még hozzá, a fiatalok, a feltörekvő zenekarok oldala, mert hogy hiába csinálsz te egy csillivilli tehetségkutatót, vagy fesztivált, vagy akármit, hogyha ők nem szeretnék megmutatni azt, amit akarnak, akkor te hiába teszel mindent bele ebbe.
2: Az elmúlt 10 évnek az a tapasztalata, hogy egyfolytában jön az utánpótlás. Nyilván vannak hullámok, vannak olyan évek, amikor kevesebben jelentkeznek, vannak, amikor többen. Az elmúlt 2 évben kimondottan sokan jelentkeztek. Tavaly rekordjelentkező szám is volt. 320 körül volt a jelentkezés. Esetleg abban lehet változás, hogy jönnek-mennek a trendek, mondjuk hip-hopból többen jelentkeznek, metalból kevesebben, de ugye a Füles Bagoly tehetségkutató könnyűzenei verseny, és a könnyűzenéből bármilyen stílusú együttes jelentkezhet, és akkor élnek is a lehetőséggel. Tehát sokszínű a felhozatol évről évre, és állandó az utánpótlás, tehát nincs probléma ezzel.
1: Azon gondolkodom közben, és persze javíts ki, hogyha tévedek, hogyha kicsit felülről nézünk rá a fiatalok zeneiségére, hogy nem tudom, a 90-es években, a 2000-es években, amikor még nem volt annyira trend, hogy akkor számítógépen csinálunk valamit, akkor minthogyha kevesebben foglalkoztak volna zenével, voltak együttesek, rengeteg, meg fiatalok, akik nem tudom, gitároztak, doboltak, zongoráztak, énekeltek, stb. De amióta annyit változott a világ, hogy akkor leülsz a kis számítógéped elé, szerzel egy nem tudom keverőt, hagyjátalán kell keverő, meg mindenféle, nem tudom, ilyen kis gombokat tartalmazó akármilyen kütyüket. Azóta egyébként a fiatalok körében a zene, mintha sokkal népszerűbbé lett volna.
2: Pontos számaim nincsenek, de azt jól látod, is így van, hogy ezáltal még inkább elérhető a zenélés. Tehát amíg mondjuk említetted a 90-es éveket, akkor jellemzően az történt, hogy kellenek zenésztársak, kell pénz hangszerekre, kell pénz próbateremre, kell kitartás, fontos, hogy ne utáljuk meg egymás pofáját rögtön, tehát, hogy menjen az együttzenélés, és akkor lényegében egy ilyen viszonylag lassú építkezés, és ahogy említetted, most pedig elég néhány szoftver, egy laptop is, már lehet zenét is alkotni, és nyilván azért ezt befolyásolja az is, hogy ez már trend is. Tehát ha megnézed a Sziget Fesztiválnak például a nagy színpados felhozatalát, hogy megnézed a honlapjukat, ott fotóval le vannak közölve a nagy fellépők. A fotókon jellemzően szóló előadókat látsz, zenekarokat nem nagyon. Tehát, hogy ezek a mai fiatalok is ezt látják, hogy ez a követendő. Ennek ellenére viszont sok zenekar jelentkezik, sokan megtapasztalják az együttzenélés örömét, a közösségépítő erejét, tehát van ilyen is, olyan is.
1: Igen, mert amíg az elmúlt évezredben, a 70-es, 80-as, 90-es, talán még a 2000-es években is az volt a trend, hogy akkor, mint ahogy említetted, hogy kellenek zenésztársak, és akkor együtt izzadnak, meg együtt próbálnak, akármit a próbateremben, és kitalálják a szöveget, a zenét, stb. Stb. Addig az elmúlt, nem tudom, 5 évben, 10 évben azért olyan nagy egyéni előadók lettek, akik nem zenésztársakkal dolgoznak. Fölmennek a színpadra, igen, akkor gyorsan kerítenek maguk mellé valakit, de hogy mintha egy kicsit ilyen szinglivé vált volna ez a bizonyos előadó művészet, vagy ez irányba menne a trend, hogy akkor egyedül csináljuk ezt meg.
2: Abszolút. Egyrészt ez is igaz, másrészt meg az is, hogy sokkal gyorsabban be lehet futni ezeknek a szingli előadóknak is, vagy szingli előadóknak. Tehát látható, egyrészt már nincsen szabály arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet befutni, tehát valaki kipattintja a dalát a social felületekre, egyszer csak trend lesz belőle, és azon veszi észre magát, hogy a harmadik dala is már rengeteg kattintásnál jár, és csörren a telefon XY fesztiváltól, hogy gyere játszani, vagy menedzsmenttől, hogy látjuk a számaidat, és akkor mi elkezdenénk veled foglalkozni, és nagyon begyorsultak a dolgok.
1: Igen, mert amíg a 90-es években, 2000-es években, vagy még korábban az volt, hogy akkor összepakoltak 3-4 dalt, aztán kellett kutatni egy lemezkiadót, aztán utána be kellett kerülni az ifjúsági magazinba, az akármelyik zenetévébe, és aztán kisebb klubkoncertek, stb. Stb.
2: Bizony.
1: Addig, most már nem tudom, 2 jó dallamot megosztasz valahol a TikTokon, az Instán, az akárhol, és akkor utána 2 nap múlva világsztár vagy.
2: Abszolút be lehet robbanni, igen, igen, ez így van.
1: Kicsit gyors lett ez a művészeti ág is.
2: Abszolút, de hát nekem ezzel nincs bajom, tehát 2026-ot írunk, most én közhelyeket tudok csak mondani, teljesen felgyorsult a világ, a zene, illetve a könnyű zene, illetve a zenei ipar miért ne gyorsult volna be?
1: Nem megy ez a minőség rovására egyébként, mert amíg azt látjuk, hogy nem tudom, a Rolling Stones csinál valamit, és az biztos jó lesz. De hát ott azért van tudás, meg vannak évtizedek mögöttük. Addig, hogyha valaki leül, és nem tudom, 15 perc alatt összepakol valamit, az tud olyan minőségű lenni, hogy akkor azt 40-50 év múlva is azt fogják mondani, hogy hú, az a dal az milyen volt 2026-ban.
2: Szerintem ez ízlés kérdése, tehát hogyha ezt a dalt felkapja mondjuk egy 16-17 éves srác, és mondjuk ez egy meghatározó dal lesz számára, akkor 30 év múlva is arra fog emlékezni, hogy hú, az viszont mekkora dal volt. Bezzeg a mostaniak, azok nem tudnak semmit.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Fülesbagoly Tehetségkutató Alapító főszervezője Nagy Szabolcs. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban is. Még mindig a Kultúrfitness és még mindig Nagy Szabolcsa, Fülesbagoly tehetségkutató alapító főszervezője ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Szabolcs, de jó, hogy jöttél. Hello.
3: Hello, köszöntök mindenkit.
2: Szóval idén már a 10. Mindjárt beszélünk arról, hogy most mivel készültök ebben az évben 2026-ban, milyen helyszínek, milyen időpontok vannak, amik fontosak, meddig lehet jelentkezni és kiknek. Viszont, hogyha az elmúlt 9-et veszük, említetted, hogy tavaly azért jelentkező rekord volt, de hogy az elmúlt 9 közül melyik volt az, ami ilyen nagyon emlékezetes, vagy a legemlékezetesebb volt? És nem feltétlenül azért, mert sokan jelentkeztek, hanem hogy valami miatt kiugrott a többi közül.
3: Ez nem csak duma, annyira a jelenben vagyok, és a jövőre figyelek, hogy nem nagyon szoktam hátra nézni. Nyilván nekem is, mint többi szervező társamnak megvan egy-egy kedvenc előadó, kedvenc dal, egy jobb év. Kezdetekben is magas színvonalú együttesek jelentkeztek, ez lényegében a tavalyi évig egyáltalán nem változott, és remélhetőleg idén sem fog. Olyan jut még eszembe, hogy nyilván mi is abban az időszakban is jelen voltunk, amikor a Covid dübörgött, és akkor milyen nehézségekbe ütköztünk bele, zárt kapuk mögött kellett rendezni, maszkban kellett lenni, Debrecenben óriási vihar söpört végig a tehetségkutató alatt a Nagy Erdei víztoronyban, le kellett állnunk. Tehát vannak ilyen zenei, meg nem zenei emlékezetes pillanatok is. Ide sorolnám még a tavalyi Füles Bagoly Kid tehetségkutatót, ahol a 18 évek aluliak léptek fel, egyik-másik igazán megható és esetenként könyvfakasztó előadás volt. Ugye tudni kell azt, hogy a Füles Bagoly Kid esetében hangsúlyt fektetünk a állami gondozásban élő gyerekek felkutatására, tehetséggondozására jöttek, otthonokból is gyerekek, tehát voltak pillanatok, amikor szem nem maradt szárazon.
2: Idén már a 10. kerül megrendezésre, és hogyha másik oldalról közelítjük meg ezt a bizonyos fejlődést a Fülesbagolyjal kapcsolatban, mert hát nyilván ez egy bevett tehetségkutató lett, ennek azért híre van a fiatalok között, nyilván szájról szájra is terjed. Szóval, hogy említetted, hogy már az elsőben rengeteg melót fetszöltél, és aztán meg kellett találni a megfelelő partnereket hozzá, évről évre bővült. Tehát, hogy ennek a szakmában is el kellett terjednie. Szóval, hogy nyilván te is látod benne azt a fejlődési folyamatot, hogy akkor azok a bizonyos hasonló gondolkodású zenei vagy zenéhez köthető szakemberek, akik hasonló vagy majdnem hasonló területen dolgoznak, gondolom egyszer csak volt úgy, hogy te kerested meg őket, ők kerestek meg téged. Bármelyik működik, hogy akkor, hogy segítünk neked ebben, hogy akkor, hogy minél nagyobbat tudj ebből durrantani.
3: Nem leszek álszerény, most nyilván van ennek egy brand erőssége, ennek a Füles Bagoly tehetségkutató sorozatnak, de a tapasztalat az az, hogy sohasem lehet hátradőlni. Tehát említetted, persze szájról szájra terjed ennek a híre, elég sok pénzt fektetünk social kampányba, PR kampányba, partnerek segítenek a megjelenésben. Igen, vannak akik önkéntesen ajánlkoznak fel, hogy segítenek. Vannak partnerek, akiket méghozzá sok partner, akiket évről évre meg kell keresni annak érdekében, hogy támogassák az ügyet, ajánljanak fel nyereményeket. Lényegében ez egy ilyen 12 hónapos munkát ad. Tehát a felvezetése, a partnerek megkeresése, szervezés, lebonyolítás, és utána rögtön kezdődik minden újból.
2: Az elmúlt 9 évben, mert idén már a 10. kerül megrendezésre. Szóval az elmúlt 9 évben volt olyan, hogy nem tudom, első-második évben megkerestél valakit, egy fesztivált, egy zenei szakembert, valamilyen támogatót, aki azt mondta az elején, hogy nem tudjuk mi ez, úgyhogy nem nagyon állunk mellé, aztán a 3., 4., 5. évben pedig azt mondta, hogy fú, ez már tök jó, úgyhogy jövünk nagyon szívesen.
3: Abszolút, több ilyen partnerünk is van, aki az elején kivárt, és aztán látta, hogy komolyan gondoljuk, meg sok együttes jelentkezik, látta azt is, hogy milyen partnerek csatlakoztak hozzánk, és ezután mellénk álltak, de azért azt érdemes tudni, hogy nem a nulláról kezdtem, tehát sajtókommunikációval foglalkozom, eleinte kizárólag kulturális területen végeztem ezt a munkát, sok kapcsolatra tettem szert, és teszek szert a mai napig is, és nyilván ezeket a kapcsolatokat használom, és ennél fogva könnyebb nekem partnereket összegyűjtenem, mint hogyha valaki az utcáról kopogtatna be ezekhez a támogatókhoz, partnerekhez.
2: Említetted, hogy te a kultúrából, hogy a sajtókommunikációval foglalkozol, megvannak a megfelelő partnerek, úgyhogy pontosan tudod, hogy merre kell elindulni, hogy akkor egy ilyen műves, mondjuk úgy, hogy a fiatalok körében népszerű tehetségkutató legyen belőle. Amikor te ebbe belevágtál, és akkor itt a kérdés. Amikor te ebbe belevágtál, akkor úgy vágtál bele, hogy azért csinálod, mert hogy szeretnéd, hogy a feltörekvő zenekaroknak legyen egy ilyen, vagy zenészeknek legyen egy ilyen platform, ahol ők be tudnak mutatkozni, vagy volt benne egy olyan is, hogy akkor te ebből szeretnél, és nem csak azért, mert hogy egy ilyen küldetést tudod, hogy legyen a zenészeknek lehetőség, hanem hogy azért tegyünk mellé egy kis gazdasági oldalt is.
3: Az elsődleges motiváló erő az volt, hogy van Magyarországon rengeteg kiváló zenekar, akikről a világon senki nem tud semmit, és tök jó lenne, hogyha széles körben értesülnének emberek arról, hogy léteznek ezek a bandák, előadók. Igazából oda vezethetném ezt az egész dolgot vissza, hogy már középiskolában a kazettáimat tukmáltam rá az osztálytársakra, hogy hallgassátok meg, hogy ez milyen jó zene. És akkor így osztogattam a kazettákat. Lényegében Füles Bagoly tehetségkutató sorozattal ez történik, csak nagyban. Tehát nem egy kazetta, hanem együtteseket mutogatok lényegében a nagyvilágnak.
2: Ez tud neked rentábilis lenni? Nullszaldóra a kihozod, vagy valamilyen bevételed van belőle, vagy szimplán csak azért csinálod, hogy akkor a fiatal tehetségek valahogy el tudjanak indulni?
3: Amikor neki kezdtem ennek a szervezésének,
2: biztos,
3: akkor,
2: hogy mínuszos volt.
3: Nem volt mínuszos, de én nem láttam azt, hogy én ebből bármennyi pénzt is ki tudnék szedni, vagy egyáltalán akarok-e. Ugye a Füles Bagoly tehetségkutató sorozat, az a Öröm a Zene nagy tehetségkutató hálózatnak a része, és rajta keresztül van egy kezdetek óta egy NK-os támogatás, ami segítséget jelent, és akkor ezen kívül én évről évre megkeresek támogatókat, szponzorokat, és ezáltal rentábilis tud lenni ez a esemény sorozat.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Füles Bagoly tehetségkutató alapító főszervezője Nagy Szabolcs. Icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.

cserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenfedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak se.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Nagy Szabolcs, a Fülesbagoly Tehetségkutató Alapító főszervezője ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, Szabolcs.
2: Hello, hello, üdv mindenkinek.
1: De forduljunk rá az idei évadra, idén már 10. alkalommal kerül megrendezésre. Évről évre vannak újítások, idén is kell, hogy legyenek, és akkor kezdjük azzal, ami a legszembetűnőbb, a line-up. A zsűri, mármint hogy a zsűri line-upja, azért elég nagy neveket sikerült mondjuk úgy, hogy megkörnyékezni és megszerezni idén a 10. Fülesbagolyra.
2: Alapvetően évről évre történik egy finomra hangolás a szervezés során. Elején kitaláltunk egy metódust, az úgy látszik, hogy működik, de ahhoz képest mindig történik valamennyi frissülés. Ez idén abban mutatkozik meg, hogy vannak újabb nyeremények, van új helyszín, és ahogy említetted, igen, vannak új zsűritagok is szép számmal, például Lábasiki énekesnő, Méringer Marci énekes, Dér Dávid producer, zenész, Tóth Kristóf, Krisa, aki a Pazónak az énekese, és egyébként az Aria menedzsmentjének a tagja. Ez az első olyan évünk, amikor régi, egykori döntősök visszatértek hozzánk, és beültek a zsűribe. Tehát Méringer Marci például 2022-ben a Budapesti Fülesbagoly Tehetségkutatót nyerte meg a zenekarával, és egy nagyon szép felfelé ívelő pályán van. Ő egyébként az első olyan Fülesbagoly Tehetségkutatót megjárt előadó, akinek önálló Budapest Parkos koncertje van, tehát 4 év alatt azért nagyon szépen menetelt előre. Említettem Dér Dávidot is, ő 2019-ben a Antares nevű együttessel nyerte meg szintén a Budapesti Fülesbagoly Tehetségkutató sorozatot, és a Dávid mostanra elismert producerré vált, és abszolút indokolt, hogy a tehetségkutató zsűriét erősítse.
1: Lábas Viki.
2: Korábban is próbálkoztunk a Lábas Vikinél. Ugye az előbb említetted, vagy kérdezted, hogy volt-e olyan, aki esetleg korábban nemet mondott. A Viki történetét egyébként nem tudom, tehát lehetséges, hogy annyira tele volt a naptárja, hogy ez már nem fért bele, de most szerencsére volt rá ideje és energiája, és bevállalta a zsűrizést.
1: Alapvetően egy kettőfordulós, hogyha fogalmazhatok így, tehetségkutatóról van szó, van egy előzsűrizés, nyilván, hogyha valaki beküldi a saját kisanyagát, aztán utána pedig lesznek majd ezek a rendes zsűri, ugye, akikről az imént beszéltünk. A zsűriben egyébként, az előzsűriben azért neves szakemberek, zenei vagy zenéhez köthető szakemberek vesznek részt, akik különböző fesztiválok szervezésével, különböző, nem tudom, zenei programok szervezésével foglalkoznak, szóval, hogy az említetteken kívül azért nagyon sokan vannak még a csapatban.
2: Igen, ott van például Bóna Márk, aki a Szigetnek a programszervezője, vagy Katona Tamás, ő a Művészetek Völgyének a programszervezője, vagy épp

0: Andrássy Kremó, az Öröm a zenének az atya, zenész, zenetanár, vagy Varnus Zsuzsi, Artisius díjas zenepedagógus, Lajtai Kati, aki nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik énekesként is, és énektanárként is. A zsűriből és a szervezőkből lényegében létrejön egy előzsűri, és ők hallgatják meg a beküldött dalokat, és az előzsűrizés során, akik átmennek a rostán, minden döntő esetében 10 produkció, ők aztán élőben is megmutatkozhatnak, kivétel ez alól a Füles Bagoly Kid tehetségkutató döntője, ahol nem 10, hanem 20 döntős van.
1: Még mielőtt a Kiddel foglalkozunk, azelőtt ez a bizonyos többes szám, amit említettél, hogy a bemutatók, illetve a különböző gálák vagy előadások, mert hogy nem egy, hanem több van belőle. Több helyszínen zajlik, többször 10 produkció mutathatja meg magát, 20 perc alatt, ha minden jól megy. Ugye 20 percük van talán.
0: 15 perces koncertjük van, ebbe mondjuk egy progresszív jazz rocknak lehet, hogy csak egy dal fér bele, egy punk zenekarnak meg lehet, hogy 15. Az a lényeg, hogy 15 percet adhatnak elő. Van 3 Füles Bagoly Trip tehetségkutatónk. Ezek a hagyományos zenekaros szóló előadós megmérettetések. Július 12-én kezdünk az A38 hajón, július 25-én leszünk Martonvásáron a Brunswick Beethoven Kulturális Központban. A hajó egyébként új helyszín, itt soha nem voltunk, és immár évek óta hagyomány, hogy Keszthelyen zárjuk a tehetségkutató sorozatot. A Balatonparton, közvetlen Balatonparton, a Zenepavilon színpadán augusztus 8-án, és akkor lesz még ugye az említett Kid, az pedig július 26-án, szintén Martonvásáron, tehát ott egy ilyen kétnapos esemény lesz, egy nagy tizedik születésnapos csinadrattával, konyha és Ájri Mafia koncerttel.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Füles Bagoly Tehetségkutató Alapító főszervezője, Nagy Szabolcs, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúrfitness, és még mindig a Fülesbagoly Tehetségkutató Alapító főszervezője, Nagy Szabolcs ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Hello.
1: Szabolcs. Nagyon sok mindenről beszélgettünk az idei tehetségkutató kapcsán, ami jubileum immáron a 10. számot viseli. A helyszínek ugye lesz nálatok Martonvásáron, lesz itt Budapesten egy A38, illetve Keszthelyen záródik majd az egész.
2: Igen.
1: Kettő részből áll, hogyha fogalmazhatok így, mert hogy van egy, ami a feltörekvő zenekaroknak szól, meg van egy, ami a 18 év alattiaknak szól, az pedig a Fülesbagoly Kid.
2: Igen.
1: És akkor, amiről még nem beszéltünk, az az, hogy ez nem csak olyan, vagy arról szól, hogy akkor mutasd meg magad, és akkor te nyerted meg, és akkor de jó, köszönjük szépen, hogy beneveztél, hanem itt azért elég komoly nyeremények vannak, tehát hogy összebútoroztatok különböző fesztiválokkal.
2: Igen, hát idén most már nagyjából 160 nyereményt adunk át. Tavaly évben készítettünk egy közvéleménykutatást az elmúlt évek döntős zenekarai körében, és azt a kérdést tettük fel, hogy számodra melyik fajta nyeremény a legértékesebb, és torony magasan a fesztivál fellépések nyertek. Ezért a díjak felkutatásában, felhajtásában erre még nagyobb hangsúlyt fektettem, és idén 13 fesztivál fellépést lehet nyertni. Köztük van a Sziget, a Campus Fesztivál, a Szegedi Ifjúsági Napok, Dunapart Fest, az MCC Fest, a Te Fest, és még jó néhány nagy rendezvény.
1: Ezek a fellépési lehetőségek, de tárgynyeremények is vannak.
2: Igen, igazából igyekeztünk úgy összeszedni a nyereményeket, hogy azok valós segítséget nyújtsanak, segítsenek egyről kettőre lépni. Ilyenek például a fesztivál fellépések, tárgynyeremények, a klipkészítés, a MOME média design szakhallgatói például kilátogatnak a budapesti döntőre, és kiválasztanak egy zenekart, akinek készítenek majd egy klipet. Hát biztosan állíthatom, hogy nagyon menő videó lesz, mert volt már tavaly is megállapodás, és a külön díjas zenekarnak egy zseniális klip készült.
1: Még egy kérdés ehhez a bizonyos folyamathoz, hogy mi alapján történik a kiválasztás, a nyertes vagy a nyertesek kiválasztása. A zsűriről már beszéltünk, a szakmai zsűriről. A közönség, a tehetségkutató közönsége mennyire tud részt venni egyébként ebben a bizonyos kiválasztásban?
2: Az események mindegyike ingyenesen látogatható. Buzdítjuk is mindenféle felületünkön az érdeklődőket arra, hogy jöjjenek el, nézzék meg a zenekarokat. Ja, alapvetően azért ez nem egy olyan műfaj, ami nagy tömeget vonzhat, de azt azért biztosan állíthatom, hogy azok a helyek, ahol mi jelen voltunk, azok jó forgalmat csináltak, amikor ott voltunk.
1: Szóval idén már 10. alkalommal kerül megrendezésre, a helyszíneket már elmondtad. Az időpontokat is elmondtad már, hogy mikor és hol lesz ez a bizonyos tehetségkutató, de arról még nem beszéltél, hogy a nevezési határidő az mikor nyílik vagy nyílt meg, mert hát nyilván jelentkezni kell a feltörekvő zenekaroknak.
2: Igen, jelentkezni már most lehet. Alapvetően jelentkezéssel kapcsolatosan minden információ fent van a fülesbagoly.blog.hu oldalon. Most még mindegyik tehetségkutatóra lehet jelentkezni június 25-ig, aztán ahogy telik az idő, nyilván egyre kevesebbre, és akkor a legvégén már csak a keszthelyi tehetségkutatóra, amit érdemes most megjegyezni dátumot, az a június 25. Június 25-ig az összes eseményünkre lehet jelentkezni.
1: Azt említetted, hogy a tavalyi év az rekord volt jelentkezők szempontjából. Idén nem tudom, hogy meghaladja vagy nem haladja meg, viszont limit van-e? Bármennyien jelentkezhetnek, hogyha 2547 együttes vagy előadó jelentkezik, azt is lehet, vagy azt mondjátok, hogy 300-nál több azért ne nagyon, mert hogy akkor az előzsűrinek beletörik a bicskája.
2: Igen, alapvetően bármennyi jelentkezhet, tehát nincsen limit. Nyilván, hogyha egy ilyen irreálisan magas szám lesz a jelentkezés, akkor az előzsűrinek sokkal-sokkal több kávét és energiaitalt kell majd elfogyasztania.
1: Te mennyire veszel ebben részt egyébként? Te csak megszervezted, és akkor figyeled kívülről, meg próbálod koordinálni az eseményeket a különböző helyszíneken, vagy te, mint kulturális újságírással és programszervezéssel, meg zenei programok szervezésével foglalkozó szakember, te is kiveszed a szakmai részedet belőle?
2: Az előzsűrizésben abszolút benne vagyok, tehát én kíváncsi is vagyok arra, hogy kik jelentkeznek, és én a kezdetek óta, 2017 óta az összes jelentkezőnek az összes dalába belehallgattam, tehát engem hajt a kíváncsiság, ezért is csinálom. A zsűribe aztán nem ülök bele, egyrészt azért nem, mert azt gondolom, hogy vannak olyan szakemberek, akik nálam tudnak okosabbat mondani ezeknek az együtteseknek, illetve a másik oka az, hogy bár igyekszem a saját vállamról levenni a terhet aznapra, és úgy intézni, hogy a stábom csináljon mindent, és nekem csak nézelődni kelljen. De azért mindig jönnek váratlan, megoldandó dolgok, feladatok, és akkor ebből én kiveszem a részemet, de alapvetően nem lustaságból szervezem így, hanem szintén a kíváncsiság miatt én szeretnék minden előadónak minden koncertjét látni.
1: Utolsó kérdések egyike a végére, Szabolcs, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Elmondtad az időpontokat, a jelentkezés már megnyílt, idén is Füles-Bagoly. Arról még nem beszéltünk, hogy ugye alapvetően kettő részből áll. Van a KID, meg van az, ami a feltörekvő 18 pluszos kezdőzenekaroknak szól. A 18 pluszos az esetünkben mit jelent, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, 52 éves vagyok, elmúltam 18 éves, eddig még nem foglalkoztam zenével, fél éve gitározom, itt egy dal, beküldeném a Füles-Bagolyba. Ő még beleeshet, vagy ő már nagyon nem pályakezdő zenész?
2: Hogyha 100 évesen zenél, akkor 100 évesen is várjuk a tehetségkutatóra való jelentkezést. Hát én közhelyet tudok elsütni, tehát a zene mindenki, nincsenek korhatárok, alapvetően 50-es, 60-asokból álló zenekarok is jelentkeznek, élnek a lehetőséggel. Előfordult olyan is, hogy már sokat megjárt zenész, valami új produkcióval jelentkezett, például Busa Pista, akit az Airi Mafiából nagyon sokan ismernek, ő például egy új rap metal zenekarra jelentkezett, és volt annyira jó, hogy be is jusson a döntőbe.
1: És akkor az utolsó kérdés a végére, ez tavaly történt újítás, talán ha minden igaz, hogy a Füles-Bagoly KID névre keresztelt alág is megjelent, idén is folytatódik, tehát a 18 év alattiak, illetve az állami gondoskodásban élők is jelentkezhetnek.
2: Igen, ez az ötlet Varnus Zsuzsitól származik. Én először, hát hogy is mondjam, ezt az ötletet lesöpörtem az asztalról, hogy nem szeretnék egy ekkora feladatnak neki menni, de aztán azon gondolkodtam, hogy ha mondjuk tudunk partner találni abban, hogy az állami gondozott gyerekeket is elérjük, és ebbe partner nekünk a belügyminisztérium, akkor kezdjünk bele. És ahogy említettem neked, minden tehetségkutató jelentkező dalába belehallgatok, ez tavaly is így volt, és az előzsűrizés során én azt gondoltam, hogy ezt a történetet majd nagyon jól elviszi a cukiságfaktor, és aztán ez csak részben volt igaz, hogy a döntőbe bejutott 20 produkció, és amíg a 8-9-10 éves gyerekek nagyon aranyosan énekelték a Azariát, meg a Blue Louisianet, meg a Ivan and the Parazolt, ez a cukiság része megvolt, de aztán szembesültünk azzal, hogy 15-16-17 éves fiatalok, akik egyébként saját dallal jelentkeztek, milyen mély szövegeket, milyen megható előadásmódban adnak elő, és ami még megdöbbentő volt, bár nem most jöttem ki a barlangból, és a zsűri tagok sem, hogy a színpadi jelenlét az milyen kütyű használattal járt. És alapvetően az lett a végkicsengése ennek az egésznek, hogy az elmúlt évek legelőremutatóbb tehetségkutatója Füles-Bagoly KID volt tavaly, és hogy ezt mindenképpen folytatni kell, és folytatjuk is idén.
1: Szabolcs, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Már indulunk is a péntek éjszakába. Május 15-e van. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Ha éppen éjszakai műszakban vagy, tarts ki, hozom a legjobb hazai zenéket a folytatásban. Érkezik már is Beretka Ádám a kezdésre. Ez a Lopott Éjszakák.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag